utazásaik során is. A tájékoztatás szerint sűrűbben járnak majd a Balatonhoz és a tó környékén az autóbuszok is, de a főszerepet idén is a Flirt, valamint a KISZ motorvonatok játsszák majd a balatoni közlekedésben. A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezek a járművek kényelmesek, akadálymentesen használhatók, sűrűn közlekednek, így a legmegbízhatóbb módon juttatják célba az utasokat. A tó körül idén is közlekednek a népszerű éjszakai bagolyvonatok. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással. A menetrendi keresőkben piktogramok jelzik, mely járatokat ajánlják a kerékpáros utasoknak, a legnagyobb kerékpárkapacitású vonatokon pedig diákmunkások segítik a bringák fel- és lerakodását. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. A vörös kódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A cukorbetegség okozta látásromlás és vakság 90%-a kezelhető, ha időben szemorvoshoz kerül a beteg, mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója az Összefogás a látás megőrzéséért című konferencián Budapesten. Nagy Zoltán Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon évente közel 1000-en veszítik el látásukat cukorbetegség miatt. Ezen felül további 20-30 ezer embernek van kezelendő diabéteses makula ödémája. Megfelelő szűréssel, egészségtudatos hozzáállással sok minden megelőzhető lenne. A betegeknek, hozzátartozóknak és intézményeknek közösen kell fellépniük a helyzet javítása érdekében. Az igazgató rámutatott arra, hogy kevés nyilvános diskurzus folyik a látás értékéről, pedig a látásromlás komoly károkat okoz az ember életében. Beszűkíti az emberi kapcsolatokat, a munka és rekreációs lehetőségeket, hosszú távon társadalmi elszigeteltséghez, depresszióhoz vezethet. Nagy Zoltán Zsolt közölte, a szakpolitikának döntéseket kellene hoznia ezen a területen többletfinanszírozásra, országos diabétesz szűrőprogramra, telemedicinális hálózat szervezésére van szükség, meg kell teremteni a szervezeti és műszeres infrastruktúrát a szűrésekhez és terápiákhoz. Székházában rendezett fotókiállításon mutatja be az Ökumenikus Segélyszervezet a menekültekért végzett 35 éve tartó munkáját a Menekültek Világnapjához kapcsolódva. A 35 éve a menekültek mellett az azonnali segítségnyújtástól az integrációig című kiállítás bemutatóján a szervezet elnöke Gáncs Kristóf kiemelte, az Ökumenikus Segélyszervezet elkötelezett abban, hogy Magyarország védelmet és humanitárius segítséget nyújtson azoknak, akik erre rászorulnak. A legnagyobb erősségeink az együttműködésben rejlenek, hangsúlyozta Gáncs Kristóf. Ez összehozza a humanitárius segélyezés területén dolgozó szakembereket, vállalatokat, önkénteseket, diplomáciai képviseleteket, adományozókat és kormányzati intézményeket egyaránt.
emlékeztetett, hogy az ukrajnai háború alatt szervezte meg az ökumenikus

0: Ökumenikus Segélyszervezet a legnagyobb humanitárius programját, amelynek keretében támogatják az Ukrajnában belső menekültként élőket, és segítséget nyújtanak azoknak is, akik Magyarországra érkeztek menekültként.
1: Az időjárásról.
0: A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban Orosz Adrián református vallástanárral és két tanítványával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal. Témánk pedig az, hogy hamarosan a két diák református hittanból tesz majd érettségi vizsgát.
2: Hogy néz ki egy fiktív tétel, ha így kérdezhetem? Tehát most belép az érettségiző a terembe, eljut a hittan tételekig, húz egyet, ott mit fog látni? Két, egy kisebb, meg egy nagyobb kérdést, és akkor kb. Mi lehet? Egy kisebb az ünnep, egy nagyobb, egy egyház történeti téma, vagy hogy néz ez ki?
3: Így van, tehát alapvetően A és B témaköreink vannak, le van osztva, tehát ez megvan a minisztériumnak a honlapján, vannak ilyen ajánlások gyakorlatilag témakörönként, 3-8 vagy akár 10 témakörből lehet szűkíteni, tehát egy átét témakör lehet például mondjuk egy kanonizációs folyamat, vagy Pál apostolnak valamelyik missziói útja, vagy esetleg éppen egy dogmatikai kérdés, hogy mit jelent a Szent Háromság. A B-tétel minden témakörből van nagy átétel, illetve kisebb kérdés B-tétel, és természetesen térkép, vagy esetleg valamilyen vizuális ábrázolás ugye segíti a diákoknak, például egy Pál apostolnak a missziói útja, vagy valamilyen szobornak az ábrázolása, egy festmény, vagy bármi, tehát az érettségi tétel maga tartalmazhat olyan segítségeket, vagy amit esetleg a diáknak ugye meg kell magyaráznia, hogy mit keres az a festmény azon az adott tételen belül, illetve a térkép hogyan kapcsolódik az adott témakörhöz, hogyan kapcsolódik az adott kérdéshez. Én azt gondolom, hogy elég komplex, tehát a Biblia ismeret, a hittan az alapvetően több rétű, és specifikusan ugye református témáink is vannak.
2: Oké, és akkor fordulok a leendő érettségizőkhöz, diákokhoz. Ti hogy vagytok ezekkel a témakörökkel? Kezdjük a kedvenccel. Van olyan téma, ami nagyon otthonos, vagy személyesen érdekesebb nektek? Szívesebben foglalkoztatok vele az elmúlt években, és akár mondjuk tételben is örülnétek, ha azt kerülne majd kihúzásra a részletekről? Bozsoki Blankával kezdünk megint.
4: Én szívesen beszélnék Mózes vagy Jónás történetéről, illetve mivel szeretem a történelmet, ezért az egyház történeti tételek is kedvezőek lennének nekem.
2: Utóbbi egy kicsit meglepattól szoktak felni a diákok. Van kedvenc egyház történeti korszak, ami foglalkoztat?
4: Hát így konkrétan nincsen, de talán ez a Néró ideje, meg a keresztény üldözések, szerintem ezek eléggé érdekesek.
2: Puskás Mihály, kedvenc téma?
5: Nekem is ezek a tanítások, vagy hát a történetek, például Jézusnak a tanításai, csodatételei, vagy Jónás története, József története, akár Dávid is a kedvenceim közé tartozik.
2: Van olyan, amitől tartasz, amit hát még sokszor átolvasol az érettségi előtt, de azért nem örülné neki, ha szúznád.
5: Igen, ez az egyház történet, meg ezek a ős egyház, hogy hogyan épült fel, meg mik a hasonlóságok a maival, ez talán kicsit nehezebben megy, meg a missziós utak is kicsit gondot okoznak, mint a többi, de hát még a keresztény üldözések nekem az is egy gyengeség, szóval Blankával egy kicsit ellentétesen mondom, de igen, ezeket érzem nehéznek.
2: Akkor Blanka, neked mi az, ami nem örülnél, ha az lenne a tételben?
4: Szerintem nekem nincsen ilyen, aminek nem örülnék. Nyilván, amiket előbb felsoroltam, azoknak jobban örülnék, de hogy amit nem szeretnék kihúzni, olyan nincsen.
2: Vissza tudja igazolni tanárnő, amiket mondtak?
3: Igen, azt gondolom, igen, tehát azért Blankának ugye ez a humán érdeklődése, tehát ő történelem fakultációs is volt, illetve emelt szintű történelemből, ugye, és hát nyilván az ő ismeretei azért mélyebbek. A Biblia ismerete nagyon jó Misónak, tehát ő abban ügyesebb, úgyhogy, de igazából ugye alapvetően itt azért igyekszünk ugye azért elmélyíteni a tudásunkat, és nyilván azért nem egy vérre menő tantárgy volt, de azért rendszeresen voltak ugye számonkérések, akár dolgozat, akár szóbeli felület, minden hónapban kellett, hogy kapjanak egyet, úgyhogy rendszeresen írtunk dolgozatokat, akár témazárókat is, memoriteleket tanultunk, úgyhogy alapvetően azért bízom benne, hogy jól felkészültek a megmérettetésre.
2: Még erről a felkészülésről és felkészítésről szeretnélek kérdezni benneteket, hogy hogyan készültök. Most ugye nektek már nem kell olyan értelme iskolába járni, mint az elmúlt években, az írásbeli érettségi óta, de most mégis itt ülünk a Duganics András Piarista gimnáziumban, szervezett körülmények között készültök a hittanra, tehát hogyan telnek a napjaitok, otthon mennyit foglalkoztok a hittannal, mennyire tartotok ettől a vizsgától, vagy inkább a többire készültök, mert erre már úgy érzitek, hogy felkészültetek. Pozsoki Blanka.
4: Nekem nagyon nagy könnyebbséget jelent, hogy itt az órán tanárnő is segít felkészíteni erre a hittan érettségére, egy a témaköröket beszéljük meg tényleg nagyon hasznos dolgokat tanít, illetve otthon a füzetből a vázlatokat, jegyzeteket szoktam tanulni, meg olvasgatni. Meg nyilván a Bibliát is olvasom, és az szerintem egy elég nagy segítség.
2: Puskás Mihály, hogy készül a hittan érettségére?
5: Hát ugye van ez a hetente egy egyszerű alkalom a csütörtök, ahol a témaköröket így átbeszéljük. Ez ilyen másfél-két órás alkalom szokott lenni. Ugye itt nagyon sokat lehet tanulni, fogok készülni, viszont szerintem kevesebbet, mint más tantárgyakra, hiszen ugye a hitamból már eléggé nagy a tudásom a többi tantárgyhoz képest.
2: És akkor a tanárnőt kérdezem, Orosz Adriánt, az, hogy ön találkozik csütörtökönként még a diákokkal, ez egy önként vállalás? Jól gondolom?
3: Ez természetesen igen, ez alapvetően, tehát ez nem kötelező, hanem alapvetően így beszéltük meg az utolsó hónapokban, hogy alapvetően azokra a témakörökre fókuszálunk, és akkor alapvetően itt igazából a dupla fakultációs óránknak az időpontjában a csütörtöki napom az mindig úgy nézett ki, az első két óra a fakultáció, és utána külön-külön a 11-kel, 2-12-es osztálya, tehát az első 4 órám az mindig a 12-esekkel volt, és akkor bő 2 tantárgyi órának megfelelően, de néha akár még többet is, akár egy szünettel, tehát ez alapvetően egy 90-120 perces felkészülés hetente.
2: Úgy érzi, hogy már majdnem felkészültek ezek a hallgatók, diákok az érettségére? Hogy látja őket? Ön mennyire izgul értük?
3: De azért izgulok értük természetesen. Ezt gondolom, hogy tényleg a hittan azért alapvetően tényleg nem a legnehezebb tantárgyak közé tartozik, az egyik legkomplexebb, viszont azt gondolom, hogy tényleg, amint mondták, hogy azért nagyon kiskoruk óta, ugye akár ugye mind a két család református elköteleződésű, ugye Blankáik ugye erdélyi származásúak, vannak a családban otthon is ugye keresztjén tanítások, tanok, tehát sokkal könnyebb azoknak a diákoknak, akiknek otthon van családi református kötődés, rendszeres bibliaóra, rendszeres ifjúsági óra, közös táborok, közös ifi órák, közös istentiszteletek, tehát alapvetően, hogyha van egy segítő, lelki segítő háttér otthon, akkor az nagyon-nagyon sokat jelent, hiszen a hit az alapvetően egy gyakorlatban megélt dolog, tehát az ő hitéletük az nem merül ki a 245 perces hittanóra keretén belül, hanem alapvetően, ahogy mondták ők is, hogy az életüknek a szerves része, a bibliaolvasás, alapvetően ezeket az alkalmakat is egy áhítattal szoktuk kezdeni, tehát egy áhítat, illetve egy közös imádság óra előtt, óra után szerves részét képezte, illetve képzi az alkalmainknak folyamatosan.
2: Az ön szempontjában még az érettségére visszautalva, hogy önnek is az első lesz, ez már kiderült a beszélgetés közben. Ön magától, ettől a vizsgahelyzettől mennyire tart, hogy most akkor érettségiztetnie kell, hiszen ön fogja kérdezni a diákokat.
3: Igen, én fogom kérdezni, tehát én érettségiztettem már református hittanból, református intézménybe évekkel ezelőtt, más tantárgyakból, például történelemből több mint 10 éven keresztül, illetve ugye németből is voltak csoportjaim közép és emelt szinten, illetve én magam is voltam többször érettségi elnök is több helyen, úgyhogy én az asztalnak mind a két oldalán ültem, úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez újdonság, tehát ugye nem tudom, hogy az ország valahol máshol van-e még rajtunk kívül olyan csoport, akik katolikus, illetve más felekezetű iskolában, ugye református hittanból érettségiznek. Nem tudom, tehát én nem ismerek ilyen személyeket. Én azt gondolom, hogy igyekszünk Isten kegyelméből alázattal állni ez a szituációhoz, és a tőlünk tehető a legtöbbet megtenni a siker érdekében.
2: Nem akarok sem nagyon provokatív, sem nagyon bulváros lenni, de egyszerűen nem tudom nem megkérdezni, most egy ilyen fiktív jelenetet képzeljünk el az érettségén. Valami olyan témát húz ki a két érettségiző valamelyike, amiből én úgy gondolnám, hogy esetleg egy pillanatra megfagyhat a levegő a teremben, mondjuk egy jó reformáció témája, vagy valami olyan, ami nem egyezik a katolikus és református tanításban. Ezt a pillanatot hogyan képzelik el az érettségén, vesznek egy levegőt és mondják, amit kell, vagy ez semmi gond nem lesz ebből, nem lenne ebből természetes, hiszen itt éveken át készülhettek a református érettségizők.
3: Azt gondolom, hogy azért alapvetően, ugye mivel vallásszabadságban, ezért tiszteletbe tartjuk mi is a másoknak a hitét és a vallását, és azt hiszem, hogy ők is tiszteletbe tartják a miénket, tehát nem hiszem, hogy olyan témakör, vagy olyan provokatív kérdés lehetne. Természetesen nyilván, mivel van lehetőség ugye énekeskönyv használatára, biblia használatára, térkép használatára, tehát ők nem maradnak eszköz nélkül, akkor más nem egy jó bibliai igével válaszolnak.
2: És akkor egy utolsó téma az érettségin túlra, hogy már egyszer itt említettem, hogy van az intézményen belül rendszeresen egy úgynevezett önreflexiós bűnbánati alkalom, és ezt külön említette tanárnő, hogy ez milyen jó, hogy van ebben az intézményben, úgyhogy zárásként még erről beszéljünk, hogy ez hogyan van jelen a gimnázium életében, és ez kinek mit jelent, és akkor Orosz Adriennel kezdjük.
3: Alapvetően az iskolának a pedagógiai programjának a része, mivel ugye ez egy egyházi intézmény, így azért a hittanórák keretén belül azért nagyobb a mozgástér, és a katolikus hitoktató, illetve vallástanár társak ugye összeállítottak ilyen különböző témaköröket. Évente 4 van, tehát mindegyik évfolyamon van egy ilyen ráhangolódó az iskolára év elején. Ezek alapvetően vagy a templomban ugye ezek ilyen elmélyülős alkalmak, esetleg ugye van lehetőség a katolikusoknak gyónáson részt venni, vagy esetleg ott elmélkedni, beszélgetni, de amiken én rendszeresen részt veszek, azok ilyen kis csoportos beszélgetések, ahol általában ugye a katolikus hittantanár, illetve a katolikus pap mindenképpen ugye részt vesz, illetve vagy az osztályfőnök, vagy felkérnek még egyéb szaktanárokat, aki ugye éppen szabad, vagy esetleg van szabad kapacitása, egy bibliai igerészből, vagy egy bibliai igerészből és egy történetből szoktunk indulni, általában az osztályteremben, vagy ahol tartják a katolikus ittant, onnan indulunk, az egy 5-10 perces közös témafelvetés, és utána kérdésekkel, kérdéscsoportokkal 3-4-5, de inkább alapvetően 3 csoportra szoktunk ugye oszlani, és mindenki viszi azt a 8-10-12 diákot, aki éppen ugye rá van bízva, és akkor azon a hittanórán keretén belül a maradék 35 percben pedig ugye csoportos beszélgetéseken vesznek részt. És mivel ugye kisebbségben vannak a reformátusok, ezért alapvetően én ugye katolikus diákokat szoktam kapni, tehát volt olyan alkalom, amikor a saját diákjaim közül nem jött velem senki, mert úgy volt éppen a csoportbeosztás, akkor sincsen semmi gond, alapvetően egy kisebb beszélgetéssel szokott, egy rövid bemutatkozással, és ezek kötetlenebb alkalmak, tehát 4 van egy évben, évelején ugye tanévnyitás alkalmával, az adventi időszakban, ráhangolódva lelkileg ugye a karácsonyra, illetve ugye ráfordulva az év végére, megnézni, hogy hogyan, milyen volt ez a naptári évünk, milyen nehézségeink és milyen áldásaink voltak. Utána következő az nagybőjt, tehát alapvetően ugye egy február-márciusi időszakban van, ugye ott a húsvétra készülünk, ami számunkra ugye a legfontosabb keresztény ünnepünk, Jézus Krisztus ugye halála és feltámadása, és az utolsó az pedig most következik, illetve a hetekben zajlik, az az évnek a lezárása, lelki, tanulmányi és egyéb értelemben, ez egyfajta lelki morzsaszedegetés, hogy mit viszünk tovább ebben a tanévben, illetve ugye akik már ugye elballagtak, számukra mit jelentett az elmúlt 4, illetve 6 év.
2: És akkor ezzel zárunk, hogy nektek ezek az alkalmak mit jelentettek, mit jelentenek, Bozsoki Blanka?
4: Szerintem hasznosak ezek a lelki beszélgetések, mivel ugye kis csoportokba vagyunk szedve, így elég nagy a bizalom köztünk, és olyan dolgokat is megtudok az osztálytársaimról, amiket így eddig nem is sejtettem, és szerintem minden alkalommal egyre jobban megismertem őket. Ezek a beszélgetések alkalmával, illetve ez kölcsönösen is így van, hogy én is kicsit többet oszthattam meg magamból, és jó volt, hogy meghallgattak.
2: Puskás Mihály.
5: Igen, ugye a Pierista gimnáziumnak ez egy ilyen különlegessége, hogy van egy ilyen része is, hogy ilyen lelki beszélgetés. Ennek az az előnye, hogy ugye megoszthatok másokkal olyan dolgokat, amit amúgy meg lehet, hogy soha nem jönne szóba, mert ugye vannak ilyen kérdések, és akkor azokra szoktunk így válaszolni sorban, körbeülünk, és akkor mindenki válaszol, és a hétköznapokban lehet, hogy nem is kerülne elő ez a téma, vagy ez a kérdés, de ott viszont előkerül, és ki tudjuk beszélni, ami sokszor nagyon hasznos, és hogy a lelkünket így megnyugtatja.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Orosz Adrien református vallástanárt, a Dugonics András piarista gimnázium pedagógusát és két érettségizőjét, Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Jelzett turista utakra, így a Kék Túra egyes szakaszaira is kerülhetett azbeszttel szennyezett kőzúzalék a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint. A szövetség a túrázók biztonsága érdekében folyamatosan tájékozódik a potenciálisan szennyezett helyszínekről, amelyeket egy rendszeresen frissülő online térképen is elérhetővé tett. Hónapokkal ezelőtt vált ismerté, hogy Nyugat-Magyarország több településén vagy azok külterületén igazolták az azbeszt tartalmú kőzúzalék jelenlétét. Az ausztriai kőbányákból származó, az egészségre rendkívül veszélyes építőanyagot jellemzően útépítésekhez használták fel. Került belőle magánutakra, közterületekre, parkolókba, erdészeti utakra is, így felmerült a gyanú, hogy turista utakra is. A szabványosan jelzett turistaút hálózatot országszerte menedzselő, arról kormányrendelet alapján nyilvántartást vezető Magyar Természetjáró Szövetség a túrázók egészsége érdekében megkezdte az azbeszt szennyezésben potenciálisan érintett utak feltérképezését. Eddig a Szombathelyi Erdészet ZRT és az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság jelezte, hogy a területükön igazoltan vagy feltételezhetően vannak azbeszttel szennyezett turistautak. Amennyiben egy turistautat igazoltan érint az azbeszt szennyezés és van rá lehetőség, a túrázók biztonsága érdekében az MTS fontolóra veszi a turista útvonal nyomvonalának ideiglenes vagy akár végleges módosítását. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport. Tájékoztatásuk szerint a Vasúttársaság a Közlekedési és Beruházási Minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Emellett kiemelten kérik az utasokat, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra. A Volán Budapesten két helyen, a Kelenföldi, valamint a Népliget autóbuszállomáson, ezen kívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon oszt ásványvizet, többek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon és Nyíregyházán is. Több forgalmas állomáson, így a nyugati és a déli pályaudvaron, valamint Debrecenben és Pécsen párakapuk is működnek, amelyek helyszínét a következő napokban tovább bővítik. Új mentőegység állt szolgálatba Miskolcon, ahol az Országos Mentőszolgálat első vidéki gyors beavatkozású egyszemélyes egysége kezdte meg működését, közölte a Vármegye Székhely sajtóosztálya. Az új szolgálat a Diósgyőri Bagolyvár bázisáról látja el feladatait, ahol az önkormányzati rendészek és a polgárőrök mellett mostantól mentőszolgálati szakemberek is szolgálatot teljesítenek. A gyors beavatkozású egységet képzett mentőtechnikusok és mentőápolók alkotják, akik riasztás esetén azonnal elindulnak a helyszínre. Működésüknek köszönhetően az Újgyőri főtér térségétől egészen Bükkszentkeresztig gyorsabban érkezhet segítség a bajba jutottakhoz. A részleget elsősorban azokban az időszakokban riasztják, amikor a forgalmi viszonyok miatt a mentőautók kiérkezése hosszabb időt venne igénybe. A szakemberek ilyenkor megkezdik az életmentő ellátást és stabilizálják a betegek állapotát a mentőegység megérkezéséig. A fejlesztés tovább erősíti Miskolc és térsége sürgősségi ellátását, hozzájárulva ahhoz, hogy baj esetén minél gyorsabban érkezzen szakszerű segítség a rászorulókhoz, olvasható a Városháza közleményében. A hadtörténeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A politikus felidézte, a hadtörténeti múzeum eredetileg 1937. májusában jött létre a Kapisztrán téren, az egykori nádor laktanya épületében. A gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát, 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, majd 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik, vélekedett Kürtös László. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, fogalmazott a politikus. Az intézmény előtt óriási feladat áll, az újrakezdés nem csak nagy felelősséggel jár, hanem egyben nagy lehetőség is a megújulásra. Az ezredforduló után születettek, de különösen az Z és az alfa generációk számára a hagyományos kiállítási formák immáron nem elegendőek. Az intézmény kincseit és szellemi tőkéjét ma már a 21. századi módszerekkel kell átadni a látogatóknak, elsősorban a tanuló ifjúságnak.
0: Az időjárásról.
1: A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcskertész, Szent Péter eset. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú
4: esetén.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: A hunok különben az úton is mindig csak harci fogásokról beszélgettek. Egyik azt mondta, hogy a harcos a lovában bízzék. A másik azt mondta, hogy csak is a lovától féljen. Sok ló elbukik, vagy megijed, vagy beleugrik a veszedelembe. Némelyiknek próbált erejű amulettje volt, másiknak olyan kardja, amely már 100 ellenséget küldött a más világra. Olyik embervérrel dörzsölte be a lova orrát, másik meg abban a kiáltásban bízott, hogy hopp, uram Istenem, ördög az ellenség. Az ilyen tanácsok, bármi ostobák is mindig érdekesek háborús időben. Én csak azt tudtam, hogy a lovam Csátnak a legjobb lovaiból való. A karom, ha nem is olyan erős, mint a másoké, az eszem mindig helyén van, ahol azt látom majd, hogy veszedelmes az egészségemre az állapot, a lovamat félreugratom, visszarángatom. Ha netán közibe sodródik a rómaiaknak, lerántom a sisakom tarajáról a bőrt, a rostégombról a tollat, s ordítok latinul. Ha meg azt látom, hogy a hátán vagyunk az ellenségnek, én ordítok leghunabbul. Húj, húj, a kutyafáját! S én dolgozok majd legserényebben. A fő a tanú, vagy a levágott fej. Azon a napon mégis, hogy a tengernyi ellenséget láttam, valami hideg sugallat járt a fülem körül. Zéta, itt maradsz. Sok ezer ember marad itten. Hol a bizonyosságot, hogy élve kerülsz ki a veszedelemből? Délután még mindig helyezkedett a római hadsereg. Látni lehetett, hogy a bőrpajzsos vizigótok barna vonala kanyarodik elő. Azokat is az első sorokba viszik. A mi táborunk is egyszerre megcsördül. Hirrit, hirrit! Ide-ide hallom a gót tisztek kiáltását. S megindultak a gótok. Hosszú vonalban kígyóztak elő a sátorok közül. A tisztek egymás után tűnnek elő, a fekete arcú akrán, a kékszemű hóbortos ejszárn, a szaporán lépő fillainc, az örökké mosolygó, sodrot bajszú fiszkja, aztán jöttek a többiek is. Gilta, Nikils, Milit, Nuta, Roix, Szavil, s a fiatal Skura, akinek mindig fél fülön a süvege. Táncolt tegnap Dudaszó mellett. Akkor már, hogy a római sereg elhelyezkedett, Attila a vizigótokkal szembe a maga osztrogótjait állította. Pokoli gondolat, testvér testvér ellen. A vizigótok gyűlölték az osztrogótokat, hogy miért nem tartottak velük, mikor megszöktek Attilától. Az osztrogótok szintén gyűlölték a vizigótokat. Azt mondták, hogy meghódolni, azután megszökni gazság. Ellenség ellenséggel megbékülhet a hadban, de testvér a testvérrel nem. Káin fegyvere a leggonoszabb. S így harcolhatnak majd egymással az alánok is. Középen a hunok maradtak, fekete és fehér hunok együtt. Ardarikot a gepidákkal jobbra állította Attila. Oda kerültek a kazárok, a jászok, kvádok, rugok és szarmaták is. A rómaiak válogathatnak majd a népfajokban. A herulokat nem látom, szólalt meg mellettem Szabad Görög. Északnak küldte Attila őket, felelte verejtékét törölve a gazdám. Magyariakkal együtt a hátába kerülnek a rómainak. Egy dárdalövő gépet vontattak el mellettünk nagy zörgéssel, 6 ökör húzta. Már akkor mindenfelé rendezték a gépeket, dárdalövőket, faparittyákat, kőhányókat, gépíjakat. A parittyás népfajok a szekerek tetejét szállották meg. A tömött zsákok, hordók és bugyrok tetején vígan dolgozhattak. A szekerek előtt a lándzsás alánok és kaszás gelonok ültek. Azok majd csak akkor elegyednek az aratásba, ha az ellenség a szekér vonalig hatol. Azt gondoltam, hogy még azon a napon megkezdjük a harcot, de nem. Csak helyezkedtek egymás mögé, egymás elé, ahogyan Attila rendelte. Beesteledett. Mintha az eget korommal festették volna be. Az őrtüzek kigyulladtak mind a két sereg előtt. Az őrségek olyan közel álltak egymáshoz, hogy átlőhették volna egymásra a nyilaikat. Az utolsó parancs azon az estén az volt, hogy a síposok és kürtösök hallgassanak, s mindenki korán térjen pihenőre. Negyvenötödik fejezet. Csak Attila sátrának nyílt oldalú termében égtek a fáklyák. Az asztalon azok a csirkék illatoztak, amelyeket Troa városa küldött ki Attilának. A hun főurak és egyéb királyok szótlanul falatoztak. Ott ült közöttük Lupus püspök is. Még akkor is a püspöki süveg volt a fején, és az aranyos kazula a testén, a nagy ezüst feszület előtte. Nemigen evett, csak a szakállát simogatta, s olykor aggódva nézett Attilára. Olykor fölrántotta a szája szélét, és sziszegett. Köszvény bántotta a jó embert. Aztán ott ácsorogtak a sátor előtt a különféle nemzetek vezérei is, parancsra vártak. Attila még vacsora közben is oda-oda intett ménaságnak, hogy mutassa a táblát. Fekete deszkalapon színes vászon szeletkék jegyezték a két tábor csoportjait. Attila untalan azt nézegette, s evés közben is rendelkezett, hogy melyik hadcsoport hova helyezkedjen, mikor induljanak a lovasok, mikor mozduljanak a gyalogosok, ha a római hajnalban kezdené a támadást. Közbe-közbe kémek érkeztek, s előőrségi jelentések. Oda át semmi se készül. Gondolható volt, sötétségben nem mozoghatnak a hadak. Hold nincs. A csillagok világítását eltakarja a felhő. A vacsora végén sajtot tálaltak, és borban főtt gyümölcsöt. Lupus püspök fölkelt, és a serleget maga elé tette. Hatalmas király, királyok királya, kezdte ünnepélyesen. Engedd meg, hogy szóljon a szolgáknak szolgája. A hír véres betűkkel írja a te nevedet. Az égen üstökös jelenti megindulásodat. A föld megrendül, ahová árnyékod vetődik, és elsápad a bátraknak arca, ha reájuk nézel. De mondjanak bár világfarkasának, vérivó ördögnek, ha én előbb jutok az Isten színe elé, elmondom neki, hogy városomon átvezetted el világtipró hatalmas népedet, s városom lakói nyugodtan alszanak a mai éjszakán. És jóságos öreg szemében hála érzése csillogott. Az urak nem értették őt. Legfőjebb a Nekár Frankok ifjú királya, meg Orestész, meg én, de a hangja ünnepi volt, és a beszéde magasztos, mint a zsoltár ének. Attila hátradőlt a széken. Kiálló szemöldök csontja árnyékot vetett a szemére, nem láthattam, hogy tetszik-e neki, amiket a püspök beszél. Mert csak a szeme árult el olykor valamit annak az embernek a lelkéből, az arca mozdulatlan volt, mint a kőszobroké. Az öreg folytatta. A világ ez idő szerint nyugtalan, mint a hullámzó tenger. Minden nép egy-egy hullám. A hullámok nyugat felé zajlanak. Isten akarja ezt. Attila intett Orestésznek. Tolmácsold a vendégeimnek, amit az öreg mond. A püspök hallgatott, míg a tolmács elmondta az addigi szavait, aztán átszellemült arccal folytatta. Az óvilág népe eljött ellened, s talán már holnap kihúzod a fegyveredet, hogy összemérd az övékkel. Sok vér folyik majd, de a történelem tanulsága, hogy az emberi faj könnyben és vérben újhodik meg. Minden nagy viharban sok a törés, romlás, pusztulás. Termések sárba verődnek, nyájak szerte szóródnak, fák kiszakadnak tövestül, sziklák leomlanak és zúznak élőket. Mennyi kár, mennyi síralom az omladékokon. De ha a vihar elzúgott, éltető erővel teljesedik meg a levegő. A ledölt fa gyökere háromszorosan hajt, s az emberi lélek munkára buzdulva folytatja életét. Attila, nagy király, te vagy a vihar, melyet Isten bocsátott az emberi fajra. Híred zúgó szélvész, kardod villám, néped dübörgő fergeteg. Isten akarja, hogy így legyen, mert semmi sem történhetik az ő akarata ellen. De mert jó ember vagy, tisztellek téged, ha rettegve nézem is óriás dúlásodat. Isten boldogítson azzal, hogy a vihar után lásd az újraéledést, s ahogy az Isten a te kezeddel verte a világot, a te kezeddel is áldja. Odalépett Attilához. Attila kezét nyújtotta neki. Az öreg meg akarta csókolni azt a kezet, Attila azonban magához ölelte őt. Áldás! Kiáltották a hunok. Vivát! Kiáltották az idegenek. Hoh! Kiáltották a gót vezérek. S ittak Attila egészségére. A király kissé hunos latin nyelven csak úgy ültében felelt. Hiszem, hogy az emberi élet nem ezen a földön kezdődik, és nem ezen a földön végződik. Bolygunk és küzdünk itt, s nem tudjuk miért. De van, aki tudja. Engem a hunok istene küldött, aki istene a világnak is. Kardot adott a kezembe, hát én azt nem is ejtem el. Kiállhat meg én velem szemben! A hunok lelkes áldásra csattantak. Attila szeme is csillogott. Méltóságos mozdulattal emelte a püspök felé a poharát, jeléül, hogy az ő egészségére köszönti, s fölkelt. Negyvenhatodik fejezet. A társaság egy része eloszlott. Hargita, Beteg, Urkon, Kamocsa, Madarász, Bálán, Vacsar és Upor is. A többi még ott maradt. A szolgák elhorták és összehajtogatták a tábori asztalokat. A székeket a sátorterem falához rakták. Sietést dolgoztak. Már vacsora közben is láttam, hogy valami különös jövésmenés, mozgolódás van a sátor előtt. De annyira lekötötte a figyelmemet az asztalnál folyó beszélgetés, hogy kifelé nem is ügyeltem. Csak vacsora után néztem szét, mi az a különös duhogás, forgolódás a sátor előtt. Látom, hogy egy lombos leveles nyírfát ásnak le, s annak a tövéhez bunkózzák be a földet. A nyírfától 10 lépésnyire kis mágiát raknak a jámborok. A táltosok mind ott tesznek-vesznek a mágia előtt. Györhe egy fehér ürüt meg egy fekete kost tart kötélen. Bucsa egy 7 szögletű követ hoz a fején, Sármánd meg kerek fekete követ. Másik 2 táltos kezében 2 rézüst csillanik meg. Tehát Isten tisztelet. Az urak arra várnak. A mágia ugyan föllángol, s megvilágítja a körülötte mozgó papokat, Kámát és Ittárt fehérben, Zobogányt, Bogárt és Győrhét vörösben, a többit feketében. A torosztók és jámborok csak a közönséges hadiruhájukban sürgölődnek, csupán a fejükre tették föl a hosszú, hegyes áldozati süveget. A nyírfa alá 3 félmeztelen papi zenész kutyorodik. kettőnél hosszú dob van, a harmadiknál tölcséres aljú hosszú síp, hunszóval tárogató. Az urak Attila körül alacsony székekre helyezkednek el. Kint a mágja mögött nézők sokasága áll, leginkább a vezető öregek. A dobosok megbüfögtetik a dobjukat. A tárogatós valami keserves és borzalmas melódiát vonyít. Egy pap nagy fehér viasz gyertyát gyújt, másik pap vizet vagy mit locsant valami magasra emelt tálból az ürű hátára. Az ürű megrezzen. Zobogány meghajlik előtte, mint valami ember előtt, s egyszer csak tőre villan, belemélyezti. Vitostáltos épít cselekszik a fekete kossal. A két állat bégése és hörgése belevegyül a zenébe. A fehér ürű vérét ezüstálban fogják fel, a feketét vasedényben. A papok serényen dolgoznak. Bogár és Györhe felgyűri a köntöse ujját, és széles görbe késsel sebesen megnyúzza a két állatot. Damonog szekercét érint a tűzhöz, és leválasztja a fekete kos két szarvát, adja Vitosnak. Vitos a süvege szélébe illeszti a két szarvat a füle fölé. A zene elhallgat. Az öreg Iddár felhág a nyírfába vert fogakon, s a lombok között megáll. Széttárja a kezét, és reszkető hangon énekli. Csönd, csönd, csönd! Mindenki leveszi a süvegét. Attila is. Zobogány kimetszi a fehér ürű nyelvét. Nagy ezüst kanálba teszi, és fölemeli a tűz előtt. Iddár a fán kelet felé fordul, s a magasba kiállt. Teremtőnk, Isten urunk, napnak holdnak vezetője, föld ura, víz ura, csillagos egek ura, fordítsd felénk orcádat, hajlítsd felénk szívedet, tűzben, lángban néked áldozunk. Zubogány beleveti a nyelvet a tűzbe, a papok kórusban kiáltják. Segíts bennünket, teremtő Isten urunk, légy velünk! Iddár leszáll a fáról, fogja a szent kanalat, amelyben a fehér ürű szíve piroslik, magasba tartja. Imádkozik. Föllegek fölött lakó, villámoknak parancsoló, eget dörgető, földet rengető, hatalmas öreg atya. Mint ez a szív ég a tűzben, a mi szívünk nem különben ég irántat szeretetben, légy velünk! Légy velünk, zúgják rá a táltosok, és velük a nép. Iddár beleveti a szívet is a tűzbe. A szent zene ismét megszólalt. Iddár ismét fölhág a fára, magával viszi a viaszgyertyát is, a lombok közé rejtőzik. Csönd, csönd, csönd, énekli lenn Zobogány. A zene elhallgat. Egy elfojtott köhögés hallatszik a külső nézők közül. A főtáltos néhány percig csöndben és mozdulatlanul ül a fán, aztán fölemeli a fejét és kiált. Mennyben lakó hun szellemek, éjszakákban lengő árnyak, kössétek föl kardotokat, vonjátok föl íjatokat, üzzétek el az idegen szellemeket, földbe, vízbe, örökös sötétbe. A fehér ürű vérét a tűzbe csorgatják. A tűz sistereg, gőzoszlop gomolyog föl, Iddár leszáll, Zobogány kardot nyújt neki. Iddár a karddal elcsap hétszer a lángokban jobbról bal felé, s közben érthetetlen igéket mormog. Vitos lép elő. A két dob tompán pereg. Vaskanálba veszi a fekete kos nyelvét és szívét, szól síri hangon a földre nézve. Ártó lelkek ura, hatalmas gonosz, ördögök ura, rettenetes gonosz, búnak, bajnak kavarója, fekete gonosz, ne árts nekünk! Ne árts nekünk, mormogják mindnyájan. Az áldozókő aláveti a nyelvet a gödörbe, a vastál vérét is odaönti. A tűz már nem lángol, csak a parázs ég. Iddár beleveti

0: be. 1848. március 15-én Petőfi Sándor a homlokzat előtti téren szavalta el a nemzeti dalt. 1848-ban Párizsban kitört a munkások felkelése, a júniusi csata, a történelem első nagy szocialista megmozdulása. Párizs munkásai barikádokat emeltek, miután a francia nemzetgyűlés végrehajtó bizottsága a ráfizetéses nemzeti műhelyek bezárását rendelte el. Június 26-án a hadügyminiszter vérbefojtotta a felkelést, amelynek során mintegy 11 ezer ember vesztette életét. 1941-ben Németország lerohanta a Szovjetuniót, ez volt a Barbarossa terv. Ezen a napon született 1906-ban Billy Wilder, amerikai Oscar-díjas rendező, író, producer. 1906-ban Anne Morrow Lindbergh, amerikai írónő, aki Charles Lindbergh felesége volt. 1913-ban Veres Sándor költő, író. 1944-ben Klaus Maria Brandauer, osztrák filmszínész és rendező. 1948-ban Cserháti Zsuzsa énekesnő. 1949-ben Meryl Streep Oscar-díjas amerikai színésznő. 1953-ban Cindy Lauper amerikai énekesnő, zeneszerző, színésznő. Ezen a napon hunyt el 1851-ben Kovács Mihály orvos nyelvújító, az első magyar törvényszéki orvostani könyv írója. 1969-ben Judy Garland énekesnő, színésznő. 1976-ban Csík Tibor, olimpiai bajnok, ökölvívó. 1987-ben Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. 1992-ben idősebb Szívós István, olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, edző.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Hallgass rám, szolgám, Jákób, Izrael, akit kiválasztottam. Ezt mondja az Úr, a te alkotód, aki megformált az anyaméhben, és aki megsegít. Ne félj, szolgám, Jákób, Jesúrun, akit kiválasztottam. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Növekednek, mint a fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. Egyik ezt mondja majd, én az Úré vagyok, a másik Jákób nevére hivatkozik. A harmadik a kezébe írja, az Úré vagyok, és dicsekedve említi Izrael nevét. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura. Én vagyok az első és az utolsó. Rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én? Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta hajdan népet alkottam, és mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla. A bálványszobrok készítői mind hiába valók, és amiket kedvelnek, nem érnek semmit. Tanúik nem látnak és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak. Ki formált Istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is, csak emberek. Jöjjenek össze, álljanak elő mind. Majd megrettennek és szégyent vallanak valamennyien. A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzószénnél. Pörőjjel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszíti erejét, ha nem iszik vizet, kimerül. Ha az ácsmester kifeszíti a mérőzsinót, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol és ember alakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője. Vesz belőle, hogy melegedjék, befűt és kenyeret süt. De Istent is csinál belőle és leborul előtte, bálványszobrot készít és imádja azt. Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jól lakik, közben melegszik, és ezt mondja, de jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét. A fa többi részéből Istent készít, bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá, ments meg engem, mert te vagy az Istenem. Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná. Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst is sütöttem és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok, és egy fatuskót imádok. Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti meg magát, és nem mondhatja ezt, csak hazugságra támaszkodtam. Gondold meg, Jákób, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Újongjatok, egek, mert ezt tette az Úr, harsogjatok földnek mélységei. Újongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákóbot, megmutatja dicsőségét Izraelen. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamében formált. Én az Úr alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet. A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. Én váltom valóra szolgám beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Szeptemberben állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, ezt Magyar Péter kormányfő nyilatkozta egy interjúban. A miniszterelnök elmondta, mégsem nyújtják be a jövő héten a parlamentnek a hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvénytervezetet. A miniszterelnök várakozása szerint viszont nyár végére létrejöhet az új szervezet. Elkészült az orvosok kommunikációs etikai kódexe, tudatta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az állásfoglalást a jövő héten adják közre. Megjegyezte, úgy hiszi, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható. Minden sportág esetében szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására, jelentette be közösségi oldalán a területért felelős belügyminiszter. Pósfai Gábor hozzátette, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, és abban az esetben támogatják a nagyobb események rendezését, ha a költségvetés átlátható, valamint észszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a színházakhoz hasonlóan több közgyűjtemény dolgozói részéről is folyamatosak és visszatérőek a panaszok az intézményeken belüli állapotokról. Életbe lépett a vörös kód, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, jelentette be Kátai Németh Vilmos, szociális miniszter. A vörös kód célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, illetve a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Két egymást követő, egy 4,6-es, majd egy 5,3-es magnitudójú földrengés rázta meg Krétát szombat délután. Az epicentrumot a Kréta déli partjainál fekvő apró Gavdos szigetének közelében, nagyjából 14 kilométeres mélységben a tengerfenék alatt regisztrálták. Komolyabb anyagi károkról, személyi sérülésekről nem érkezett jelentés.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Évvégével lejár a Magyarországi Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása, ezért idén ősszel tisztújító választás lesz. Jelenleg a Magyarországi Református Egyház mintegy 1300 egyházközséget számlál. Az egyházközségek 27 egyházmegyéhez tartoznak, amelyek vezetése az esperesek és az egyházmegyei főgondnokok feladata. Az egyházmegyék 4 egyházkerülethez tagozódnak, ezek közül adáskörzetünk megyéi 2-höz, a Tiszán inneni és Tiszán túlihoz. Az egyházkerületek élén a püspökök és egyházkerületi főgondnokok állnak. A választási folyamat során az említett tisztségekre választ a Református Egyház tisztségviselőket. Ennek részleteit hallják Gál Sándor nyírségi egyházmegyei esperestől, a kérdező Gál Tamás.
2: Hadd kezdjem egy történettel, ennek a tájékoztatás legyen egy tájékoztatás, erre nagyon nagy szükség van, azt gondolom, mert rengeteg félreértés lehet a még a leghűségesebb egyháztagjaink között is. A történet arról szól, egy igehirdetésben hallottam a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, egy kolléganőnk prédikált, egy Németország Diakonissa Intézet dolgozóit, diakonisszákat kérdezték, hogy milyenek a vezetőik, és akkor azt mondták lelkesen, hogy nekünk nagyon jó vezetőink vannak, nekünk mindig nagyon jó vezetőink vannak, és a kérdező hát egy kicsit ráncolva, homlokát rá kérdezett, hogy egyáltalán igaz-e ez, és hogyan lehetséges? És a lehetséges voltát azt a válaszban megtaláljuk. Azt válaszolt a diakon, megkérdezett diakonissa, hogy mi addig imádkozunk, amíg egyetértésre nem jutunk a vezetőink dolgában. Tehát megismételném, ha nem tartják nagyon gyermeteknek a kedves hallgatók, addig imádkozunk, amíg egyetértésre nem jutunk a vezetőink személye dolgában. Ezt azért nagyon fontos elmondani, mert ugye egy parlamenti választás esemény után vagyunk, és tudjuk, hogy mennyi nyüggel, fáradtsággal, diszonanciával, mennyi sok tekintetben haraggal, egyetnemértéssel jár ez még baráti körökön, családokon belül is. És hát választani az egyházban is csak úgy lehet szavazólapokon, és dönteni kell. Tehát döntés nélküli választás az nem választás. Tehát nem akarom most itt a szavak magyarázkodásába belemenni. Nagyon-nagyon fontos lenne az, aki csak hallja itt ezt a műsort, hogy a választás az azzal kezdődik, hogy döntünk Isten mellett. Az egyház vezetői dolgában végtelenül fontos az, hogy minden egyháztag, aki érintett a választásban közvetlenül vagy közvetetten, szálljon be ebbe a szolgálatba is, legyen kedves imádkozni azért, hogy Isten azokat az arcokat, azokat a személyeket hozza elő, akik nem feltétlenül előlépnek, hanem a Szentlélek által is az egyház hitben járó tagjai által szem elé kerülnek. Szóval ez volt a bevezető, ha szabad ilyen, nem szoktam ilyen hosszú bevezetést mondani. Bárcsak mi is elmondhatnánk, hogy jó vezetőink vannak, lesznek, mert addig imádkoztunk, amíg egyetértés nem jutottunk ebben a dologban. Itt nem erőfitoktatás, szavazatszámlálás, vagy a szavazatszámok, persze azok döntenek fizikailag, azok mondják ki a végpontot, de ha ezt megelőzné ez a jó értelemben vett steril hozzáállás, hogy Isten elé visszük, még talán arcok név nélkül az ügyet, hogy az egyházunknak jó vezetői legyenek, az egy nagyon fontos dolog lenne, és az egy erős egyházhoz vezetél bennünket. Hogyan néz ki ez a kérdés, a Magyarországi Református Egyház tisztújítása? A gyülekezeti tisztségviselők választása, ugye a presbiterek, főgondnokok választása 3 évvel ezelőtt történt, 6 éves ciklusra, ez az egyházunk törvénye szerinti rend, és annak érdekében, hogy az egyházmegyei, egyházkerületi, illetve zsinati vezetőknek a megválasztását ne egy új presbitérium, nem egy újként megválasztott közösség végezze el, ezért pont a derekánál középen a ciklus harmadik évének a végén történik, tehát már most a presbitereink, akik újonnan lettek válaszol, ők már harmadik éve vannak szolgálatban, illetve más gyülekezeti tisztségviselők is nyilván. A lelkipásztor választás nem ehhez igazodik természetesen. Szóval a fél időben történik, hogy kiknek a választása történik, ez fontos megjegyeznünk, az egyházmegyei tisztségviselőké, elsőrenden és köztudottan az egyházmegye esperese és presbiteri tisztségviselője, vezetője, ez a főgondnok, illetve az ő helyettesei, az esperes helyettese, a lelkészi főjegyző, az egyházmegyei főgondnoknak a helyettese, a presbiteri főjegyző. Ezek azok a tisztségek, akik a gyülekezetek presbitériumai által leadott szavazatok eredményeként kapják meg ezt a megbízatást, illetve az egyházkerületben, ugye a tiszántúli egyházkerületben 9 egyházmegye van, az országban 27 egyházmegye, az egyházkerület előjárói a lelkészi oldalról a püspök, presbiteri oldalról pedig a főgondnok, és ugyanúgy az egyházkerületnél a püspöknek a helyettese, a legegyszerűbb így fogalmazni, az egyház kerületi presbiteri lelkészi főjegyző, a főgondnoké pedig a presbiteri főjegyző. Ugyanígy történik a gyülekezetek presbitériumai által az ő megválasztásuk, ami azt jelenti, hogy 416 gyülekezet van a Tiszántúlon, a Nyírségi Egyház megyében, hogy leképezzük, 79 gyülekezet van. A 79, illetve a 400 feletti gyülekezetek presbitériumai azok, akik megkapják majd a szavazólapot, és ők döntik el a szavazataikkal, hogy ki legyen az esperes, főgondnok, püspök, főgondnok, főjegyző minden szinten. Hogy hogyan kezdődik ez a folyamat? Ez a szeptemberi hónapban kezdődik. A szeptemberi hónapot arra jelölte ki a zsinatunk, illetve ez a választási törvényünk rendje szerinti, hogy minden egyházmegyében, tehát itt a mi esetünkben a Nyírség egyházmegyében, de mindenki a maga, aki hallja, a maga egyházmegyéhez tartozva, egyházmegyei közgyűlést hív össze az egyházmegye elnöksége, ez jelölő közgyűlés, így nevezzük, amelyet nyilván a meglevő esperes, illetve főgondnok hív össze, azonban a jelölő közgyűlés jelölés részének a levezetését már nem ők végzik, hanem egy többnyire a közgyűlés által megjelölt, a szokás jog alapján a főjegyzők, a lelkész, illetve a presbiteri főjegyző az, aki a jelölő közgyűlésen az elnöklés feladatait ellátja, de ezt a maga közgyűlés is megerősíti. Ezen a közgyűlésen kerül sor arra, hogy jelöljenek az előbb felsorolt tisztségekre személyeket. A jelölés az úgy történik, hogy a közgyűlés alkotó tagjai közül egy valaki feláll, és megjelöl valakit mondjuk az esperesi tisztre. Ahhoz, hogy a jelölés érvényes legyen, egy másik alkotótagnak ezt meg kell erősítenie. Tehát feláll Tóth Péter, és azt mondja, hogy Nagy János javaslom esperesnek. Ahhoz kell Kovács Piroska is, még mondjuk az alkotó tagok közül, hogy azt mondja, hogy igen, én is mellé állok, és kérem, hogy vegyék fel a jelöltek listájára, és az így felkerült nevek kerülnek a szavazólapokra, hogy jelölté válhasson. Tehát ez még nem a végső döntés. Megjelölik, hogy kiket szeretnének, ezek felkerülnek a szavazólapokra. Minden egyházmegyében van választási bizottság, akik ezt összesítik, és kiosztják a jelöltekre vonatkozó szavazólapokat, és az a jelölt, marad jelölt, aki legalább a jelenlevők 10%-ának a bizalmát megkapja. Tehát lehet sok jelölt is. Ezzel nem dőlt el a választás, hanem a jelöltség dőlt el. Tehát megvan az esperes, főjegyző, püspök, főjegyző jelölteknek a neve, és akkor a választási bizottság az előre meghatározott terminusok alapján a szeptember utáni hónapokban, október-november hónapban minden egyes testület meghatározza maga választási menetrendjét, a zsinat által kiadott javaslat alapján. Minden egyes presbitérium megkapja, minden gyülekezet presbitériuma az egyház megyei és az egyház kerületi tisztségekre való jelölteknek a nevét, illetve a választáshoz szükséges szavazólapokat. Amikor ez megérkezik, akkor hát ez célszerű nyilván megvárnia minden gyülekezetnek, hogy az egyházmegyei, illetve egyházkerületi választási bizottságtól megérkezzenek ezek a szavazólapok, összejön a presbitérium, megtárgyalja, titkos szavazással, ugye személyi kérdésekben mindig titkos szavazás történik, személyre szabottan minden presbiter megkapja a szavazólapot, összesítik, az összesítés eredményét pedig egy összesítő szavazólapon kell feltüntetnie, amit ugye látnia kell nem csak egy embernek, hanem a presbitériumnak. Minden egyes gyülekezetnek van szavazati számértéke, ez nagyon fontos tudnia a kedves hallgatóknak. A szavazati számérték általában egy szokott lenni az önálló anyagyülekezetekre és a missziói gyülekezetekre vonatkozik ez. Akkor nem egy a szavazati számérték egy gyülekezetnek, hogyha mondjuk két megválasztott lelki pásztora van, akkor kettő lesz. Illetve akkor is nő egyel a szavazati számérték, hogyha a választói névjegyzékben több mint 1000 tag van, tehát ha 1001 tagja van egy gyülekezetnek, akkor ott már a szavazati számérték egyel több lesz. Ha 2001 tagja van, ilyen nincs az egyházmegyén közösségében, akkor ott már 3 szavazati számértékre jogosult a gyülekezet.
1: Bocsánat, a kíváncsiság kedvéért, a Nyíregyháza városi református egyházközség hány szavazattal?
2: Helyet adunk a kíváncsiságnak, 5 szavazati számértéke van, és hogy begyakoroljuk ezt nagyon. Én nagyon szeretem azt, hogyha az egyháztagjaink tisztában vannak minden dologgal, így lehet felelősen dönteni. A mi gyülekezetünkben itt Nyíregyházán 4 megválasztott lelkipásztor van, és több mint 1000 a választói névjegyzékben levő, 1470 a választói névjegyzékben levő egyháztagok száma, tehát a maximumot, és ezzel egy következő információt is megosztottam a hallgatókkal, hogy ezt a végtelenségig nem lehet gyarapítani, hanem maximalizálva van a választói törvény szerint, maximum 5 szavazati számértéke lehet egy gyülekezetnek. Nyilván ez a méretbeli nagyság, tehát nem minőségbeli nagyságot jelent. Gyülekezetek között nincs minőségbeli nagyság különbség, tehát minden gyülekezet Isten országa szempontjából egyformán fontos és értékes. Itt a fizikai számok adják meg a szavazati számértéknek a nagyságát. Szóval elkészülnek ezek a szavazólapok, így, hogy gyakorlatilag fogalmazzunk, Nyíregyházán 5 olyan szavazólap lesz előkészítve, amit megkapunk mondjuk az egyházkerülettől, és amire rá kell vezetnünk a legtöbb szavazatot kapott személy, a gyülekezet által támogatott számot, mind az esperes, mind a egyházmegyei főgondnok, mind a püspök, mind az egyházkerületi főgondnokra vonatkozóan. Az előző választási ciklustól egy változás is beállt az egyházmegyei, egyházkerületi lelkészi főjegyző esetében. Nem a gyülekezetek döntenek, hanem a alakuló közgyűlésen, amikor megválasztották az esperest, a püspököt, akkor ő maga jelölheti meg a helyettesét, a legközelebbi munkatársát, a lelkészi főjegyzőnek a személyét, és akkor azt az adott testület megerősíti majd egy következő közgyűlésen, vagy az alakuló közgyűlésen.
1: Vagyis ez akkor idő intervallumban mit jelent? Tehát 2027 január-februárjában már felállhat az új tiszt.
2: Sőt, fel kell állnia, hogyha törvényszerűen zajlik a szavazás, akkor december eleje körül célszerű ennek lezáródnia, azért arra is kell gondolni, hogy az egyházi törvény is körültekintő, vagy igyekszik körültekintő lenni, ami azt jelenti, hogy a fellebbezésre, tehát jogorvoslata is van hely, mert van helye a jogorvoslatnak, bárhol hiba történik, emberi botlás, mondjuk ezt így, akkor, hogy korrigálni lehessen, ezért a különböző testületekben a választási bizottságokhoz lehet fellebbezni, és hát ezeknek is megvan a terminusa. Ezzel nem fárasztanám most a hallgatókat, szerintem rengeteg olyan információ ment most is át, de szívesen ismétlem én ezt máskor is, mert nagyon-nagyon fontos, hogy higgadtan, józanul, és ahogy a bevezetőben mondtam, nagyon-nagyon sok imádsággal és alázattal kell ezt nekünk elkezdeni, hogy Isten által választott vezetőket találjunk rá.
3: No, még azért egy kérdés, hogy ez mennyiben érinti a gyülekezeti tagokat, az egyház tagokat. Tehát az egyház tagokat a presbiter választás érintette 3 évvel ezelőtt, akkor megválasztották a presbitereket, most pedig a presbiterek választják akkor tisztségviselőket. Tehát az egyház tagok ilyen szempontból, mint szavazók nem érintettek.
2: Most nem, hanem kvázi mondhatjuk így, hogy képviseleti jog van a presbitérium, vagy a gyülekezeten belül van képviseleti jog, ami azt jelenti, hogy azért választottuk meg a presbitereket, hogy ők döntsenek ebben a kérdésben, és így közvetetten van lehetősége. Hát a gyülekezeti tagoknak is van lehetősége és felelőssége ebben az imádság, illetve hát a tájékozódás vonatkozásában. Tehát azt szabad elmondani, hogy ilyen tapasztalatom van, ez az érzésem, meglátásom is el lehet mondani a presbiterek felé, és akkor ezt a presbiterek meggyőződésük szerint tudják képviselni.
1: Évvégével lejár a Magyarországi Református Egyház tisztségviselőinek 6 éves megbízatása, ezért idén ősszel tisztújító választás lesz. Püspököket, espereseket és főgondnokokat választanak a tisztújítás során, erről Gál Sándor tenyészségi református egyházmegye esperesét hallották.
4: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, most a hírek következnek. 8 óra után folytatjuk a kontinentális reggeli műsorát.

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság, az ÖBB 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Néhány hete egyértelművé vált, hogy a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A MÁV néhány hét alatt megállapodott az osztrák ÖBB-vel, ennek köszönhetően a balatoni kék hullám Intercity-n 4 első osztályú kerékpár szállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem középpontjába kerülő Békés Intercity-n 2 első és 2 másodosztályú kocsi közlekedik. Május végén történelmi jelentőségű megállapodást kötött az új kormány az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként 16,4 milliárd euró uniós forrást tud hazahozni, és ebből elindulhat 35 új Intercity motorvonat beszerzése. Vitézi Dávid egy újabb posztban azt is közölte, hogy a MÁV vezetőivel meglátogatta a járműjavítót, hétvégi bejárást tartott. A cél a 780 dolgozóval egy éve egy helyben álló üzem megmentése, talpra állítása. A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi a Tisza egyik képviselője az országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában. Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság tiszapárti elnöke által benyújtott javaslat nemzetgazdasági érdekből a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás és a helyi közszolgáltatások elsődlegessége érdekében a 2024-es szinten fagyasztja be a főpolgármester, a megyei jogú városok polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármestere, a vármegyei önkormányzat közgyűlésének elnöke, valamint a polgármesterek illetményét, megakadályozva az automatikus évről évre történő emelést, amelyet jelenleg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 6-szorosa alapján számolnak. Az új szabályok szerint a jövőben a 2024-re vonatkozó nemzetgazdasági átlag keresetet kell alapul venni. A törvénymódosítás 2026. július 1-én lépne hatályba, tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011-es törvény szerint a 2025-ös nemzetgazdasági átlagkereset alapján számított automatikus illetmény emelésre 2026. július 1-től lennének jogosultak. A tanév végét követően júniustól augusztusig tart a matrica vásárlási főszezon. Tavaly, amint egy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek, írja a Pénzcentrum. A nyáron értékesített matricák több mint 50%-át a 10 napos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mintegy 59%-a külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is, csak hogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút útdíj üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után. Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése. A termesztett növények számára a hőség komoly stresszt jelent, ami általánosságban hatással van mind a termés mennyiségére, mind a minőségére. Ráadásul a helyzetet tovább súlyosbítja, ha az éjszakai lehűlés elmarad, mert 18-20 Celsius fok feletti éjszakai hőmérsékletnél a növény nem tud regenerálódni, és a felhalmozott tartalékait éli fel a légzéssel, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kamara a hőség általános élettani hatásai kapcsán jelezte. A növények optimális hőmérséklete általában 25-30 Celsius fok között mozog. 30 Celsius fok felett a növények anyagcseréje lelassul, 35 Celsius fok felett pedig a fotoszintézis hatékonysága jelentősen csökken. Ebben a helyzetben a kamara a védekezési lehetőségek között elsőként azt emelte ki, hogy a kora reggeli vagy késő esti öntözés elengedhetetlen.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Ne égj ki! Első rész. Hálát adok annak, aki engem megerősített és szolgálatra rendelt. Pál első levele Timóteushoz első fejezet, 12. vers. Tudtad-e, hogy az orvosi hivatást folytatók hajlamosabbak a szenvedélybetegségekre? A Brit Orvosszövetség jelentése szerint nagyjából minden 15. orvos szenved valamilyen függőségben, amihez nagyban hozzájárul az is, hogy az emberekkel találkozva kizárólag gondokról és negatívumokról hallanak. Ha továbbra is hatékonyan akarsz szolgálni, tanuld meg a következőket. Először is alakíts ki új szokásokat. Csukd be az ajtót, némisd le a telefonod és lazíts. Mindenek felett pedig ne lepődj meg rajta, ha gondok adódnak, hiszen Jézus előre megmondta, hogy így lesz. M. Scott Peck író szerint, ha kemény életre számít az ember, akkor az általában kevésbé bizonyul annak. Másodszor rendszeresen szabadságold magad. A szabad napjaidon pedig csinálj valami mást, mint amit egyébként szoktál. Ne feledd, a Teremtő is megpihent, és tőled sem vár el hosszabb munkahetet. A megnyugvás épp oly szükséges az elmének, mint az alvás a testnek. Ha nem pihenünk meg, összeroppanunk, mondta Spurgeon. Gyertek velem egy csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit, mondta Jézus, aki ugyanis nem hajlandó időnként félreállni, az szét fog hullani. Harmadszor mozogj és aludj eleget. Gyalogolj, úsz, lélegezz mélyeket, mert jót tesz. Dr. Arch Hart azt írta, hogy az adrenalin szint megemelkedése csökkenti az alvás igényünket, ez azonban csapda, és előbb-utóbb meg kell fizetnünk az árát. A felnőttek többségének 8-9 óra alvásra van szüksége. Negyedszer, tanulj meg ellazulni. A relaxációs válasz a stresszreakció ellentéte. Ha naponta mindössze 20 perc erejéig nem zsarnokoskodhatnak felettet sem jelenvalók, sem eljövendők, már az is ellensúlyozhatja a stressz káros hatásait. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a folytatásban is a Nyíregyházi stúdió műsora szól. Az Európa Rádió mikrofonjánál Demeter Zsuzsát hallják. Június 22-e van, hétfő. Az év 26. hetét kezdtük. Most hallgassanak meg rövid ízelítőt második óránk tartalmából.
2: Az én részemről 230 darabos sárospataki kerámiát tudtunk most itt felvonultatni, megmutatni, ami az 1800-as évektől egészen, mondhatjuk úgy, napjainkig bezárólag minden kerámia típust itt most meg lehet nézni.
1: Különleges összefogás eredményeként létrejött kiállításon csodálhatják meg tehát a sárospataki kerámiák legkülönlegesebb darabjait Perbenyiken, a szlovákiai Bodrogközi település egykori zsinagógájából kialakított Nemzetek Galériájában.
3: Számos levéltár pedagógiai órát tartunk, amelyeknek az egyik fő eleme mindig az eredeti iratokba való beletekintés. Na most ezt ugye látjuk és tapasztaljuk, hogy ez egy olyan jellegű érzelmi töbletet ad az ide látogató diákoknak, de sokszor még a felnőtteknek is, amelyet a tankönyvek szövegéből, száraz adatokból nem kapnak meg.
1: Levéltáros lett a Megyei Honismereti Egyesület elnöke, aki tehát fontosnak tartja a fiatalok levéltári látogatását is.
4: Nyárra ajánljuk minden családnak, hogy látogasson el hozzánk, akár kötelező irodalmat, akár csak kedvenc olvasnivalót keresnek, szeretettel várjuk az olvasó családokat, hogy miért érdemes hozzánk eljönni ingyen, beiratkozási lehetőség van kicsiknek és nagyoknak, rengeteg játék lehetőség van, akár társas játékozhatnak is nálunk, tehát a könyvtár nem csak az olvasásról szól, legóval is játszhatnak itt a gyerekek. Egy jó kikapcsolódási forma, hogyha nagyon nagy meleg van, akkor azért klimatizált helyiségekben várjuk önöket szeretettel itt a gyermek és a teljes könyvtár területén.
1: Sokrétű szórakozást nyújt a könyvtár nyáron is. Kedves hallgatóink, ezek lesznek tehát mai témáink. Ha idejük engedi és felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk.
5: Oda meg vissza, ha beülök a buszba.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Különleges összefogás eredményeként létrejött kiállításon csodálhatják meg a perpenyikiek, a sárospataki kerámiák legkülönlegesebb darabjait, amelyeket a neves pataki fazekas dinasztia a Szkircsák család hagyatékából, a helyben fellelhető edényekből, valamint a perpenyiki református lelkipásztor családjának gyűjteményéből állítottak össze a szervezők, a szlovákiai bodrogközi település egykori zsinagógájából kialakított nemzetek galériája. A kiállítás megnyitó előtt a Szkircsák hagyaték kezelőjét, gondozóját, Szkircsák Mihály Ferencet kérdezte a kiállításról, a gyűjteményről és a pataki kerámia történetéről Bódisz Attila.
2: Hát az ötlet az onnan jött, hogy Valikánál voltam cigándon, a cigáni tájháznak a főszervezője volt, és engem oda meghívott, mert hát mi szoros kapcsolatot ápolunk, mint szakmai szempontból. Ő nagyon segít nekem ebbe a gyűjtemény felelésében, megszakértésében. És akkor Cigándon voltam egy rendezvényen ezekkel a kerámiákkal, és ott találkoztam az itteni múzeumnak a vezetőjével, és akkor érdeklődött, hogy ez milyen jellegű. És akkor mondtam, hogy ez egy magán családi gyűjtemény, és megkérdezte, hogy nincs-e kedvem itt náluk kiállítani. És akkor, amint láthatod, ez lett a vége. Az én részemről 230 darabos sárospataki kerámiát tudtunk most itt felvonultatni, megmutatni, ami az 1800-as évektől egészen mondhatjuk úgy napjainkig bezárólag minden kerámia típust itt most meg lehet nézni.
3: Ugyan a sárospatakiaknak egyértelmű a sárospataki kerámia története, illetve az emberek nagy részének, de azért a hallgatóknak mondjuk már el, hogy miért olyan különleges ez a kerámia, hogy tehát egy ilyen kiállítás készül belőle, amely azért járja a vidéket.
2: Azért különleges, mert ennek a régiónak, Tokajhegyalja, Bodrogköz, ennek egy meghatározó stílus irányzata volt, tehát erre a környékre, erre a régióra ez volt jellemző, és hát azért ilyen fontos, mert hát mint végül az utolsó fazekas dinasztia, a Szkircsák dinasztia volt Sárospatakon, és nekik köszönhetően maradt fent ez a úgymond sárospataki kerámia.
3: Az ő munkáikon kívül van-e más bemutatott kerámia?
2: Van. Eleve van a sárospataki kerámia gyárból kerámiák itten, de vannak itt más régebbi elfeledett sárospataki fazekas mestereknek a munkái, amik még hát hosszas háttérmunkát igényel, hogy be tudjuk őket azonosítani. De a túlnyomó többsége, amint hogyha látod, most a rádióhallgatóknak elmeséljük, nagyon sok kerámia szignózva van. Tehát ugye ezek eredeti Szkircsák kerámiák.
3: Hogy ezt is leírjuk a hallgatóknak, milyen jellegű kerámiákat lát itt az ember, meg hát arról is beszéljünk már, hogy ezeknek a mintázata is teljesen más. Ott a sarokban látok egészen díszeset, amit azért ritkán látunk sárospataki kerámiában.
2: Az az egy, amit ott látunk, az kivételesen nem sárospataki, az pont azért...
3: Kiszúrtam.
2: Így van, azt azért hoztuk el, hogy legyen egy minta, hogy más régiókban, Dunántúlon például, milyen motivumvilágot alkalmaztak, és akkor az ideérkező látogatók egy ilyen viszonyítási alapot tudnak látni, mert hogy itt, amint látod, hogy túlnyomó többségben sárospataki kerámiák láthatók, sárospataki motivumokkal, főleg ez a sötét, fekete, engóbos alap a mintáknak, de látható fehér is. Ez itt például ez a régi fazék, ez konkrétan már ilyen nagyon korai pataki, vagy hát attól függ, hogy honnan nézik, korai vagy késői, ez 1880 és 90-es évek datálódik például. De itt ez a nagyméretű asztali vagy padlóváza, ez már a kerámia gyárban készül, de Szkircsákok által, Szkircsák Ilonka néni tarkázta, és Szkircsák Feri bácsi korongozta. Ezeken is látható a szignó. Hogyha közel jössz, itt látszik, hogy SI, bele van építve a motivumba, és SF.
3: Ezen kívül még, amiket említettünk, milyen tárgyak vannak, és ennek milyen arányát használtuk, hiszen azért ezek a jó részük alkalmas a lakás díszeként is, de hát alkalmas arra is, hogy együnk belőle, tároljunk benne valamit.
2: Itt megint ez egy érdekes kérdés, mert attól függ, hogy melyik időségben nézzük, mert hogyha a régi időkről beszélünk, az 1900-as évek, 1910-20,

0: 20-30 egészen 40-es, még akár az 50-es évekig visszamenőleg. Ezekbe például a szilkékbe szilvalekvárt, a köcsögökbe tejfölt, tejet raktároztak a akkori kor emberei, de vannak a lakodalmas tálak, a hatalmas lakodalmas tálak, amiket itt látsz, ezek ilyen óriásiak. Ezeket például család ünnepi alkalmakkor, tehát esküvő, vagy temetés, halotti tor, vagy gyermekáldás, gyermekkeresztelőnél használtak. De a modernkori vázák már például, az már direkt kifejezetten a mostani polgári életvitelnek, tehát mint díszítő elem. Funkcionálnak.
1: Említettük ugye, hogy pataki kerámiák, az Kircsák családot. Itt a mostani kiállításon kik adták még össze, mert hogyha jól tudom, akkor három helyről származik.
0: Igen, az meg a helyi falu múzeumnak a tárlata azzal kezdődik, ott a legelső asztal, utána a helyi pop úrnak a gyűjteménye, és akkor amit látsz a falon és vegyesen, az meg már mind a mi családi gyűjteményünk.
1: Melyik a legidősebb tárgy ezek közül?
0: 1880-90-es évek, de itt látsz 1950-es évekből, mert szignózva vannak, akkor ez a sorozat, amit itt látsz, 1935-ös időszak, van sok, aminek a hátulján van, itt például ennek a fazéknak, ennek egy érdekes története van, ezt Kircsák Bertalanné csinálta, és ennek van egy olyan verziója, amit magának, Rákosi elvtársnak a 60. születésnapjára csinált a déd nagymama. Ennek az alján is, odafordítom feléd, 1954-es dátum van.
1: És itt látunk egy 500 forintost is.
0: Hát ez a Rákóczi 350-nek az évfordulójára van. Hát mivel hogy a Rákóczi hozzátartozik ugyanúgy a Bodrog közt Tokajhegyen, mert hát itt volt a központ, tisztelgünk előtte, mert hát annak idején Sárospatakra a fazekas kultúrát kinek köszönhetjük a Habának révén, második Rákóczi Ferencnek, mert ő telepítette be a Habánokat, amiből később az én dédszüleim is a fazekas soron ténykedtek.
1: Czap György, a Perbenyiki Kulturális Intézmények vezetője elmondta, a kiállítás előkészítése során szembesültek saját gyűjteményük értékével is.
2: Egy személyes találkozóval Cigándon volt, a múzeumok napja alkalmával találkoztam Szkircsák úrral, ahol Cigándon a múzeumportán volt egy kiállítása, és akkor elkezdtünk beszélgetni, ismerkedni, és mondtam, hogy van nekünk Perbenyikben egy ilyen zsinagóga, amit kiállításokra szoktunk használni, és hogyha úgy gondolja, eljöhetne, ami meg is történt rá egy hónappal az első kiállításunk alkalmával, eljött, körbenézett, és azt mondta, hogy rendben van, és tulajdonképpen ennyi. Felvettük a kapcsolatot, tegnap előtt eljött barátaival, és nagyon tetszett neki minden, felrakták, két hétig lesz látogatható. Perbenyik és Sárospatak között pedig annyi a kapcsolat, hogy a Bodrogközi Gazdasági Kisvasút, amely 1912-ben nyílt, egyenes vasútvonal kötött össze két település alsó Bodrogközön keresztül, tehát így a sárospataki kerámiák is egyszerűen és gyorsabban tudtak Perbenyikbe érni. És a Nemzeti Galériaként működő zsinagógánknak ebben az évben van a 20. évfordulója, és ugyanúgy ebben az évben ünnepeljük a Perbenyiki Helyi Múzeumunk 25 éves évfordulóját, és amikor egy hónappal ezelőtt a Szkircsák Ferenc úr eljött meglátogatni, megmutattam a múzeumunkat, hogy nézzen körül, én nem értek ehhez, tehát ebben nem vagyok szakértő, de ő megmutatta, hogy mi milyen kerámiánk van, talált Sárospatakit, és nagyon örült neki, és gondoltuk, hogy ebben a kiállításon belül egy külön kis szekcióban bemutatjuk a Perbenyiki Múzeumban található kerámiát.
1: És ezekről mit lehet tudni?
2: Ez egy vegyes válogatás, tehát van benne korondi, sárospataki, új és régi, de már tegnap kaptunk tőle ajándékba 4-5 darab kisebb pataki kerámiát a gyűjteményük gyarapítására, de Perbenyiki család adott a kiállítás idejére egy kis hamutálcát, ami szintén sárospataki kerámia, de van Korondi Jánostól a nemzeti címet ábrázoló tányérunk, amelyet például körülbelül két hónappal ezelőtt Ófehértóról kaptunk ajándékba. Itt van több más is, másfajta, máshonnan. Ide került, a múzeumba került anyag, kis kosarakban elhelyezve. A szakértők azt mondta, hogy ez itt pont tökéletes lesz, egy szép kis vegyes válogatás a Perbenyiki Múzeum gyűjteményéből.
1: A helyi református lelkipásztor Nyakas Gergő családja is jelentős pataki kerámia gyűjteménnyel rendelkezik, az egykori sáros pataki segéd lelkésznek, a szintén egykori pataki diák édesanyja is nagyon szereti a pataki kerámiákat, gyűjteményükből természetesen nem hiányozhat az úrasztali kehely és a kenyértartó sem.
3: Ennek a története hát egészen régen, még valahol 2010 környékén kezdődött, amikor édesanyám Sárospatakon tanult katekét a lelkipásztori munkatárs szakon a teológián, és ő nagyon beleszerelmesedett ebbe a pataki kerámiába, és hát mondhatni, hogy a családban mindenki megtalálta a maga stílusát a pataki kerámiákon belül, így be volt osztva, hogy ki mit gyűjthet, ugye édesanyám a lila ibolyás készleteket gyűjtötte. Én inkább egy vegyesebb kollekciót állítottam ma ki. Én egy picit igyekeztem csípni a modernebb korból, tehát itt a különböző, az elmúlt 10 évnek a motívumai láthatóak, valamint nekem is van egy kisebb gyűjteményem a régebbi, tehát az 50-es évek környékéről. De vegyes története van ezeknek a kerámiáknak. Van olyan, amit szentelésre, lelkészé szentelésemre kaptam ajándékba. Debrecenbe szenteltek, és ott sárospataki kerámiát kaptunk, egy urasztali kelyhet és egy kenyértartó tálat, de igyekeztünk minél szélesebb skálát felölelni az élet mindennapjaiból. A pataki tálat, amit a családomban mai napig használunk, és nagyon-nagyon szeretjük.
4: Nagyon jó kacsasült benne egyébként.
3: Így van, így van. Meg hát a zöldségek is kellemesen összeérnek benne az ízek, de amikor meghallotta a család otthon, hogy ez a kiállítás készülőben van, akkor még a kisöcsém is azt mondta, hogy ő is elhozná azt a pataki bögrét, amiből ő a kakaót szokta fogyasztani, úgyhogy egészen több generációs kiállításról beszélünk. És így kapcsolódunk egyházi vonalon ebbe bele, hogy nem csak kegytárgyak vannak, amik pataki kerámiából készültek, hanem olyan egyedi darabok is, amelyek az évek hosszú sor alatt hozzánőttek a szívünkhöz.
5: Különleges összefogás eredményeként létrejött kiállításon csodálhatják meg a perbenyikiek, a sárospataki kerámiák legkülönlegesebb darabjait, amelyeket a neves pataki fazekas dinasztia a Szkircsák család hagyatékából, a helyben fellelhető edényekből, valamint a perbenyiki református lelkipásztor családjának gyűjteményéből állítottak össze a szervezők, a szlovákiai bodrogközi település egykori zsinagógájából kialakított Nemzetek galériájában. A kiállítás megnyitón készült összeállítást hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Tisztújító közgyűlést tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei honismereti egyesület. A szervezet élén 8 éven át dolgozó Bene János elnök és Luca János titkár nem vállalt újabb megbízatást, ezzel teret adva a fiatalabb generációnak. A tagság új vezetőséget választott, amelynek elnöke Garas Norbert levéltáros, a megyei levéltár igazgatóhelyettese lett. Vele beszélget Pokrovenszky Gergely.
2: Bene János volt ennek az egyesületnek az elnöke korábban, dr. Bene János, aki ugye nagyon sokáig a József András Múzeumnak volt az igazgatója. Milyen érzés volt ezt az egyesületet, civil szervezetet önnek átvennie, és hogyan jött a felkérés?
3: Megmondom őszintén, ennek a úgymond az érzelmi részével még mindig küzdünk egy kicsit, vagy nem küzdünk jobban mondva, tehát ez még hirtelen az adminisztrációs ügyekben még ezt nem volt időnk úgy teljesen realizálni, hogy itt innentől kezdve akkor mi, mint fiatal generáció vettük át ezt ennek a nagymúltú vármegyei egyesületnek a vezetését. Ahogy ugye hallottuk, Bene János már régóta tagja az egyesületnek, de alapító tagja tulajdonképpen, és 2018-tól mint elnök vezette ezt a civil szervezetet, az ő segítségére volt Luca János titkárként. Az idei május 11-én tartott egyesületi közgyűlés, ez egyben egy tisztújító közgyűlés is volt, és itt így úgy döntött az egyesület korábbi vezetése, hogy már nem vállalnak újabb megbízatást, lehetőséget adva a fiatal nemzedéknek is a szerepvállalásra. Én magam részéről már 2021 óta, tehát szinte a levéltárba kerülésem óta tagja vagyok ennek a honismereti egyesületnek. Részt vettem egyes feladataiban is, előadások megtartásának formájában, illetve egyéb rendezvényszervezéseknek a formájában. És 2025, tehát a tavalyi évben merült ez föl, hogy akkor, mint vezető átvehetném ennek az egyesületnek az irányítását. Megmondom őszintén, hogy ugye sok kérdés és félelem és remény és motiváció is van ilyenkor az emberben, hiszen azért mégiscsak egy megyei szintű egyesületnek és egy nagy múltú egyesületnek lesz az ember ilyenkor a vezetője, és itt ugye két fontos feladat van ilyenkor az ember előtt, vagy az új vezetőség előtt: minél inkább megőrizni és tiszteletben tartani elődeinknek az örökségét, és ezt tovább vinni. Ezt egyébként fontos feladatomnak és feladatunknak is tartjuk, az egész új elnökséget beleértve, illetve pozícionálni az egyesületet itt a 21. századnak a viszonyai között. Itt nem csak a technológiai viszonyokra gondolok, hanem a kulturális életnek, illetve az ehhez kapcsolódó közéleti érdeklődéshez is igazítva.
2: Nagyon nagy sikerrel rendezték meg az egyesület tagjai a honismereti vetélkedőket. Fognak-e folytatódni, és hogyha igen, akkor mikor és milyen formában?
3: Igen, igen, ezeknek az ilyen jellegű rendezvényeknek, kezdeményezéseknek mindig nagy sikere volt. Ezek a vármegyei honismereti egyesületek ugye részét képezik az Országos Honismereti Szövetségnek is, és az ezen belül is folyamatosan igyekszünk bekapcsolódni az országos szintű rendezvényeknek a szervezésébe is, vagy valamilyen módon azért ugye itt is jelen lenni. Az idénre rendezvények terén még amit mindenképpen szeretne az egyesületünk megvalósítani, ugye, amit már említettem a levéltár kapcsán, a helytörténeti pályázatban is részt vesz, mint kiíró, tehát itt is szeretnénk szerepet vállalni, illetve ugye, hogyha az ilyenkor szükséges adminisztrációs folyamatokon átmegyünk, az átadás, átvétel, bejegyzés, minden egyéb, akkor szeretnénk egy kicsit megismerkedni és magunkat is megismertetni a vármegyében működő kisebb helytörténeti, honismereti körökkel, egyesületekkel, közösségekkel. Ugyanis itt a honismereti egyesületnek egy fontos feladata az is, hogy természetesen természeti épített örökségünket, történelmi emlékeinket, kultúránkat óvjuk, ápoljuk, megismerjük, továbbadjuk, de ehhez kapcsolódóan fontos egy közösségépítési feladat is, hogy ezen tevékenységek mentén, vagy ezekhez kapcsolódóan a kultúra kedvelő és kultúra szerető, és ezt feltárni, megismerni és továbbadni kívánó közösségeket is megismerjük, és akár új ilyen közösségeket is szervezhessünk.
2: Mi a önök hosszú távú célja? Mit szeretnének az egyesületként elérni?
3: A célunk között mindenképpen szerepel az, amit már említettem, hogy elődeink örökségét ezt továbbvinni, tehát ezt megőrizni, illetve valóban feltárni még a megyénkben lévő kulturális, természeti épített örökséget, vagy nem is biztos, hogy a feltárni itt a jó kifejezés, mert sokszor ezt a feltáró munkát már elvégezték, hanem hogy a tevékenységünkkel ráirányítani a figyelmet, jobban tudatosítani, esetleg a szélesebben vett vármegyei történeti köztudatban is ezeknek az értékeknek a jelentőségét és valóságos értékét, illetve amit még kitűztünk célunkként, az a fiatal generáció irányába való nyitás. Ehhez az elnökségben vannak jó kilátások, vannak közgyűjteményi szakemberek, pedagógusok az egyesület elnökségében, akik ebben partnerek, és a fiatal generációt is megpróbáljuk egy kicsit ebbe az irányba megmozgatni.
2: Mit javasolnak ők, hogyan lehet a fiatalok felé kitárni a történelem és a tények kapuját?
3: Ebben a kérdésben természetesen a pedagógus kollégákra majd számítunk, tehát mégiscsak az oktatási intézmények azok a területek, ahol ennek valóban teret lehet majd adni. Viszont ugye arról is kell beszélnünk, hogy az oktatás szintereivé valamilyen szinten a közgyűjteményeket is be kell vonnunk, tehát a közgyűjtemények azok lehetnek az oktatásnak a szinterei. A levéltár kapcsán számos levéltár pedagógiai órát tartunk, amelyeknek az egyik fő eleme mindig az eredeti iratokba való beletekintés. Na most ezt ugye látjuk és tapasztaljuk, hogy ez egy olyan jellegű érzelmi töbletet ad az ide látogató diákoknak, de sokszor még a felnőtteknek is, amelyet a tankönyvek szövegéből, száraz adatokból nem kapnak meg. Ilyen irányba szeretnénk tényleg a fiatalokat is kicsit becsatornázni ebbe a tevékenységbe, hogy igen, menjenek el egyes történelmi emlékeket megkeresni, megnézni saját szemükkel, ismerjék meg annak a történetét, és azáltal, hogy ismerjük ezeket az értékeket, akár kulturális, akár szellemi, akár épített, természeti, tehát nagyon sok féle van, akkor azáltal, hogy megismerjük, fogják is tudni értékelni. És így valóban a jövő generációja számára is tudunk egy olyan töbletet adni, amit úgy gondolom, hogy majd jó eredményként tud elkönyvelni az egyesület.
1: A Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei Honismereti Egyesület tisztúító közgyűlésén Garas Norbert levéltárost, a megyei levéltár igazgató helyettesét választották elnökké, míg a titkári feladatokat Vitális Zsombor, a Demecser Öröksége Egyesület elnöke látja el. A közgyűlés megválasztotta az elnökség, valamint az ellenőrző és számvizsgáló bizottság új tagjait is, ezzel lezárult a szervezet vezetői generációváltása. Az iménti percekben az új elnököt, Garas Norbert levéltárost hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Megkezdődött a nyári szünet a diákok számára, ilyenkor pedig sok szülő keres a gyermekének hasznos és tartalmas elfoglaltságot. Erre az egyik alkalmas helyszín lehet a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár gyermekkönyvtára, ahol idén is változatos programokkal és táborokkal várják a fiatalokat. A részletekről Urai Melinda, a gyermekkönyvtár munkatársa beszél Pokrovenszki Gergely mikrofonja előtt.
2: A következő percekben a gyerekeknek szeretnénk kedvezni, hiszen rengeteg programmal várja a városi és megyei könyvtár őket, de nem csak itt Nyíregyházán a központban, hanem a különböző fiók könyvtárakban is. Nézzük meg, hogy milyen programokkal próbálnak kedveskedni nekik.
3: Egész nyáron szeretettel várja a Vécsei utcai a Olvasó Létre program, olvasásfejlesztő program a gyerekeket, és a díjazásra szeptemberben kerül sor. A Józsavárosi Könyvtár is készül a júliusi programjával, egy vizes programmal várja a gyerekeket, és hirdette meg programjait, illetve mi is készülünk és várjuk a táborozókat, a Léte a változás címmel, illetve az olvasóteremben lesznek helyileg azok a gyerekek, akik könyv képregény rajzoló táborba érkeznek, és papíron és illetve gépen is rajzolni fognak, és ez a szenvedélyük, ezért jelentkeznek ebbe a táborba nagyon sokan. Július 6-tól könyvtárunk nyitvatartása módosul, 9 órától 17 óráig leszünk nyitva, ez a központi épületünkre vonatkozik. Kérjük olvasóinkat és látogatóinkat, hogy érdeklődjenek, illetve tájékozódjanak a közösségi oldalakról, vagy telefonáljanak be a könyvtárba nyitvatartásunkat, illetőleg, hogy mindenképpen nyitva találják az intézményeket.
2: Sokan nem tudják, hogy hétvégén, nyáron nyitva van-e a könyvtár, hogyan alakul a nyári nyitvatartása?
3: Továbbra is nyitva vagyunk szombaton, a központi könyvtárunk 9-től 13 óráig van nyitva minden szombaton, kivéve az augusztusi 17-i hetet, amikor augusztus 17-től 22-ig zárva lesz de nyitva tartanak a fiók könyvtáraink közül az Örökösföld és a Vécsei utcai könyvtár várja az olvasóinkat azon a héten.
2: Interjú előtt beszélgettünk, és azt mondta, hogy több iskola jelezte, hogy szeretne itt nyári táborban részt venni. Mely iskolák ezek, akik jönnek, és hogyan zajlik a jelentkezés? Lehet-e még jelentkezni nyári táborba ide önökhöz?
3: Nyári táborok látogatnak el hozzánk, köztük a Jókaima Református Általános Iskola gyerekei jönnek, illetve a katolikus tábor is jelezte felénk, hogy szeretnének ellátogatni a könyvtárba, jön a vízügyi tábor is hozzánk, tehát folyamatosan várjuk a táborozókat programjainkkal.
2: Hogyan néz ki egy tábor? Kik alakítják, önök, vagy az az intézmény, aki ide elhozza a gyerekeket?
3: A Léte a változás, ez a mi programunk, tehát egy hétig nálunk tartózkodnak a gyerekek, június utolsó hete, július első hetében van ez a programunk, ez a táborunk, már megvannak a jelentkezők, lezárult a jelentkezés, szinte túl jelentkezésről beszélhetünk, úgyhogy sok gyerekkel leszünk együtt, illetve jönnek hozzánk táborozók, felkérnek minket, hogy milyen programokat tudunk ajánlani, és kiválasztják a számukra kedvező programot, és ezen vesznek részt, egy-két órás programokra jelentkeznek a könyvtárba.
2: Aki esetleg nem jelentkezett, és nem tagja a könyvtárnak, itt a gyermekkönyvtári részlegen, annak áruljuk el, hogy miért érdemes ide nekik beregisztrálniuk, és milyen előnyökkel járhat az, aki részt vesz ebben a könyvkölcsönzésben.
3: Hát nyára ajánljuk minden családnak, hogy látogasson el hozzánk, akár kötelező irodalmat, akár csak kedvenc olvasnivalót keresnek, szeretettel várjuk az olvasó családokat, hogy miért érdemes hozzánk eljönni. Ingyen beiratkozási lehetőség van kicsiknek és nagyoknak, rengeteg játék lehetőség van, akár társas játékozhatnak is nálunk, tehát a könyvtár nem csak az olvasásról szól, legóval is játszhatnak itt a gyerekek. Egy jó kikapcsolódási forma, hogyha nagyon nagy meleg van, akkor azért klimatizált helyiségekben várjuk önöket szeretettel itt a gyermek és a teljes könyvtár területén.
2: Több kötetet hozott ide. A gyerekeknek próbálunk kedvezni és kedveskedni azzal is, hogy most egy pár könyvet szeretnénk nekik ajánlani. Egyébként, hogyha valaki ide jár és ide itt kölcsönöz ki könyveket, akkor egy alkalommal 10 könyvet lehet kikölcsönözni, 3 hétig lehet önöknél a családoknál, majd egy alkalommal meg lehet hosszabbítani, ha nincs rá igény és nincs rá előjegyzés. Nézzük meg, hogy milyen könyvek érkeztek most ide, mely könyveket ajánlja ön a családoknak és a gyerekeknek.
3: Az 1-4 osztályosokra gondoltunk a Most én olvasok sorozattal, ahol nagyon sok érdekes könyv van, akár angol nyelven is olvashatnak, vagy egyik oldal angolul, a másik magyarul van kiadva. Tehát ezt szeretik a gyerekek, és fejleszthető az olvasásuk nagyon könnyen. Érdekes és gyors történetekkel, rengeteg illusztrációval vannak ellátva a könyvek. Továbbra is a hatalmas nagy siker a Berg Judit sorozatok, a Lengemeséket nagyon keresik a könyvtárunkba. Természetesen szeretik a Bogyó és Babócás meséket, akár még az általános iskolás is, mivel nagybetűvel van szedve, szeretettel, jókedvel olvassák. Illetve ajánljuk a nagyobbak számára a krimihez kicsit köthető történeteket, ahol felfedezések történnek, akár egy kisebb bűntényt is meg kell oldani, tehát nagyon sok író jelent meg ebben az évben, könyvtárunkba is mutatta be a könyveit, és az ő könyveiket nagyon nagy szeretettel ajánljuk.
2: Ezek a könyvek tanítanak is, hiszen általános iskolásoknak kiváló könyvolvasási lehetőség, de én úgy gondolom, hogy a kisebbek is tudják forgatni a szülők segítségével.
3: Így van, a kisebbekre is gondolunk. Vannak olyan történetek, például a Vadadi Adrián Matricás Laci történetei, amit az óvodáskorúak is nagyon boldogan hallgatnak végig, ahogy pedig bekerülnek az iskolába, ők maguk forgathatják ezeket a történeteket és könyveket, de szeretik újraolvasni, nagyon sok gyereknél találkozhatunk azzal, hogy újra kírja azt a történetet, mesét. Ajánljuk a népmeséket is, mert hogy az ősi tudásunk ebben rejlik, és várjuk, hogy a szülők ezeket a könyveket is kölcsönözzék, a Benedekelektől, Jézs Gyulán keresztül, Kriza Jánostól összegyűjtött köteteket, hiszen ebben találhatóak azok a mély tudások, amiket a népünk összegyűjtött, és a gyerekeknek szükségük van még most is arra, hogy találkozzanak ezekkel a sárkányokkal, tündérekkel, boszorkányokkal, amit a legújabb irodalomban lehet, hogy kevésbé találnak meg. Továbbra is igen kedvelt sorozataink a Harry Potter sorozat, amit nagyon sokan akár újraolvasnak nyáron, a Leiner Laura sorozatokat a lányok gyakran kölcsönzik, örök zöld marad a Ropi naplója sorozatunk, illetve nagyon szeretik a gyerekek a Szimat sorozatot, amihez ragaszkodnak. Ezekre folyamatos előjegyzések is vannak, mert azért most is vannak olyan gyerekek, akik nagyon-nagyon szeretnek olvasni, és gyakran látogatnak a könyvtárunkba.
1: Urai Melindát, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár gyermekkönyvtárának munkatársát hallották, aki a nyíregyházi nyári programokról, a gyermekeknek szervezett táborokról, valamint a vakáció idejére ajánlott olvasmányokról nyújtott információkat.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli mai adása hamarosan véget ér. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk, és írjanak, ha van véleményük, kérdésük az elhangzottakkal kapcsolatban. Internetes elérhetőségünk a vélemény@europaradio.hu.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 10. fejezetének 21. verséből hallgassuk meg. Abban az órában így újjongott Jézus a Szentlélek által. Jól értjük, Jézus újjong? Igen. Igaz, hogy csak itt, ezen a helyen olvasunk róla, ám szerintem máskor is megtette. Milyen jó lenne, ha a kialakult és tovább alakításra kész Jézus képünket sikerülne ezzel gazdagítani. Azzal, hogy Jézus újjongva örül. Mondjak valamit. Veled is. Miattad is. Jézus, az Isten fia, örül, kitörő, mámoros hangulatban újjong. Hogy fér ez bele a szigorú, bűnbánatra hívó, utolsó ítéletről beszélő Jézus képünkbe? Úgy, hogy szétfeszítjük. Úgy, hogy az egyébként csupa megalapozott igazságot tartalmazó szép, igaz, viszont sötét, hidegebb árnyalatokkal lelkünkre akasztott Jézus képünkbe belerajzoljuk a mosolygó, nevető, kacagó, újongó Jézus színeket. Mi okunk van rá? Nem kevesebb, mint hogy a jókedvű Isten Jézusban újongó, érzelmekkel teli emberré lett. Hiánytalanul megtartotta isteni voltát, tulajdonságait, személyiségét, ám emberi alakba bújt Betlehemben, és isteni egyéniségével együtt 33 évig meg is maradt benne, míg el nem végezte mindazt, amit ő és az Atya a Szentlélekkel hármas egységükben korábban megbeszéltek. Amikor elvégeztük azt, amit ránk bízott, merjünk újongani Jézussal. A mai igemagyarázat a Szeged honvédtéri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Ezen a héten kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank. Megjelenik az államháztartás május végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, a Központi Statisztikai Hivatal pedig foglalkoztatottsági és munkanélküliségi, valamint turisztikai adatokat közöl. A június 8-án megjelent gyors tájékoztató szerint májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere. Egy évvel korábban 129,5 milliárd forint volt a szuficit. Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A május 26-ai ülésen változatlanul 6,25%-on hagyták a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosó két szélesen változott. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön közli a májusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000 tett ki, a munkanélküliek száma 216.000 volt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%. Pénteken a turisztikai szálláshelyek májusi forgalmáról teszi közzé az adatokat a Központi Statisztikai Hivatal. A közúti fuvarozás évek óta tartó veszteségességét 10-12%-os díjemelés ellensúlyozhatja, közölte a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. A csaknem 2500 személy és áruszállító vállalkozás érdekképviselete szerint a kedvezőtlen gazdasági környezet indokolja a kompenzációt. A költségek emelkedése 2026 elején sem állt meg, a nemzetközi fuvarozásban 6,9%-kal, a belföldi fuvarozásban 3,5%-kal nőtt. Csak a forint erősödése járművenként akár 500 000 forintos veszteséget is okozhat a kis és közepes vállalkozások, ezres nagyságrendben fejezték be a tevékenységüket. A magyar cégek a közlemény szerint régiós szinten is háttérbe szorultak, a belföldi árualap több mint felét külföldi vállalkozások szállítják. Az Egyesület sürgeti a magyarországi piac szűrését, hogy kiszoruljanak a más országokból érkezők, akik álláspontjuk szerint ellehetetlenítik a törvénytisztelő magyar fuvarozók működését. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal tájékoztatása szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütő kolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a bringás büfékben, kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kis településeken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszer biztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító, vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén. A vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. A szakemberek ellenőrzik a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e. Májusban a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren több mint 1.820.000 utaztak a légikikötőn keresztül, 7,1%-kal többen, mint a tavalyi év azonos hónapjában. A legtöbben Londont, Párizst és Milánót választották úti célul, az első 5 hónap utasforgalma meghaladta a 7,6 milliót. Az összesítés szerint májusban a kargó üzletág erősödése lendületes maradt, 11,7%-kal több árut kezelt, mint egy évvel korábban. A tájékoztatásban arra is kitértek, a Budapest Airport elkötelezett az esélyegyenlőség támogatása mellett, ezért kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élő utasok igényeire. Ezt a célt szolgálja az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósult Danova Next projekt, amely egy magyar nyelven is elérhető beltéri navigációs alkalmazással segíti az utasok, köztük a látássérült és a kerekesszékes utasok tájékozódását és közlekedését a repülőtér 2-es termináján. A digitális fejlesztés mellett a Budapest Airport további vezetősávokat is telepített látássérültek számára. A repülőtéri taktilis sávok teljes hossza közel 2 kilométer.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma Erdélyről beszélgetünk majd, főleg turisztikai szempontból. Vajon mióta utazunk Erdélybe, és hogyan változtatta meg Trianon Erdélyt turisztikai szempontból? Milyen volt Erdély abban a 4 évben, amikor visszatért Magyarországra, és milyen ma?
2: A nyelvileg megközelíthető, ilyen egzotikus világként tudott megjelenni, autentikus, egzotikus világként tudott megjelenni. Tehát nagyon sok magyarnak szerintem egy ilyen nagyon pozitív kultúra élményt adott ez, még akkor is, hogyha ez lehet, hogy bántó volt a helyiek számára.
1: Vendégünk Pusztai Bertalan, a Szegedi Tudományegyetem professzora, turizmuskutató. Ez a mai témánk, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hazafias dolog-e Erdélybe utazni? Egyáltalán mióta utazunk Erdélybe? Erdély már azelőtt szimbolikus tere és turisztikai célpontja volt a magyarságnak, hogy elcsatolták volna azt Magyarországtól, de hogyan változtatta meg Trianon a kis Magyarország turizmusát, és hogyan Erdélyét? Vendégünk Pusztai Bertalan professzor, a Szegedi Tudományegyetem turizmus szakának felelőse, illetve a kommunikáció tanszék vezetője.
2: Egyáltalán az az alapkérdés rögtön felmerül, hogy turizmusról úgy általában mikor beszélhetünk. Két megközelítés van, az egyik szerint történész szem lát nagyon sok mai turizmussal kapcsolatba hozható jelenséget a régmúltban. Római fürdőkultúra, velencei szervezethajós zarándoklatok a középkorban, amikor ugye már csak úgy lehetett eljutni a Szentföldre, tehát magyarán van egy olyan elsősorban a történettudományra jellemző megközelítés, amely szerint a turizmus az egy elég régi jelenség. Nyilvánvalóan egy nem alapvető emberi sajátosság, tehát van neki története, de egy régmúltja van. És van egy társadalomtudományi megközelítés, és amelyik azt mondja, hogy ezek turisztikus jelenségek, de ez nem turizmus, mert a turizmus hátterében a 19. századi polgári átalakulás, a szabadon elkölthető jövedelmek megjelenése, a szabad idő törvény, egy idő után törvényileg is garantált jelensége, munkaidő és szabadidő fogalmának megváltozása kellett ehhez. Nem elválaszthatóan még mondjuk a tömegmédia megjelenésétől és mondjuk a modern nemzet jelenségétől, amelyik hát nyilván kijelölte a saját kulturális örökségét. Tehát van ez a másik megközelítés, amit mondjuk nevezünk társadalomtudományos megközelítésnek a turizmussal kapcsolatban. Az egyik szerint tehát tulajdonképpen egy 2000 éves jelenségről beszélünk, a másik szerint tulajdonképpen egy 200 éves jelenségről beszélünk. A másik megközelítés igazából a 1840-es évekre teszi a turizmus kezdetét, amikor egy első hallásra távoli jelenséghez kapcsolódik ez. Egy Közép-Angliában egy Thomas Cook nevű elkötelezett antialkoholista aktivista egy antialkoholista gyűlésre akarta elvinni magával egy nagyobb csoport, szintén elkötelezett antialkoholistát vagy leszokott alkoholistát. Megkereste a helyi vasúttársaságot, hogyha ők többen szállnak fel a vonatra, egy nagyobb csoport, akkor milyen kedvezményt kap, és kapott kedvezményt. És hát ez a Thomas Cook, ez nem csak egy antialkoholista aktivista volt, de ezen kívül egy jó üzletember is, aki észrevette, hogy ezek szerint itt árkedvezményt lehet elérni, hogyha az ember csoportokat utaztat. Hát a történetnek az lett a vége, hogy az 1850-es években már komoly európai körutazásokat szervez Thomas Cook utazási irodája. Az 1860-as, 70-es években Skandinávia, egy idő után a Níluson való felhajózás, Egyiptom meglátogatása tartozik a iroda profiljai közé, vagy bővíti az iroda profiját, és hát egy hatalmas vállalkozásra nőtte ki magát. Ma már nem a család tulajdonában van, de mint márkanév továbbra is létezik a Thomas Cook utazási iroda. Úgyhogy hát a turizmus kezdetei valahol a 19. század közepén vannak ezek szerint.
1: És akkor, ha ezt átültetjük Magyarországra, mik az első olyan morzsák, amik ilyen turisztikai üzeneteket hordoznak, vagy helyeket hordoznak, mi volt mondjuk az első desztináció, hogy egy mai szót használjunk turizmuson belül, Magyarországon belül, a Kárpát-medencét értve ez alatt?
2: Ha ezt így konkretizálni kellene, hogy hol látunk látunk először mondjuk olyan tevékenységet nagyobb volumenben, amely mondjuk úgy, hogy megszakítatlanul folytatódik és fordul bele a turizmusba, akkor tulajdonképpen ezek ugyanitt kell kapizsgálnunk, a zarándoklatok ugyan, mint kegyességi szokás a barokkor után visszaszorulnak, társadalmilag is, tehát az alacsonyabb társadalmi rétegek a parasztság körébe szorulnak vissza, viszont szinte ugyanabban a pillanatban berobban a turizmus, mint egy modern szabadidő eltöltési szokás, és az egyház nagyon hamar észreveszi azt, hogy ez egy evangelizációs lehetőség, ráadásul olyan rétegek körében, a városi középosztály körében, akit hát pont elvesztenének. Úgyhogy a 19. század végén, egész pontosan 1900-ban a római szentévre már nagyon komoly szervezett utazások, tehát sok száz, sok ezer, néha tematikus, egyesületi alapon, civil érdeklődési alapon tematikusan szervezett zarándokút indul, ezt persze zarándoklatnak hívja a kor résztvevője, de szervezettségét tekintve ez teljesen nyilvánvalóan vallási turizmus. Tehát itt egy ilyen érdekes folytonosságot figyelhetünk meg, a zarándoklatok, ahogy éppen eltűnnének, akkor szinte új formában születnek újra, némileg más jelentéssel, de más társadalmi csoportba és más célpontokra fókuszálva. Van egy másik érdekes előzmény, korai előzmény, ez éppen ez a bizonyos fürdőkultúra, amelynek már ugye a török időkben ez fennmaradt. Nem feltétlenül direktben öröklődnek ezek a tudások és örökségek, de a helyszínek néha ugye azok kontinúsan használtak. És aztán a 18. század végén már szép számmal jelennek meg olyan fürdőhelyek, amelyek kifejezetten egészségügyi célból ajánlottak, és kifejezetten egészségügyi okból látogatottak. Ezek vegyes utazások, mert vannak benne vízkúrára, tehát ilyen vízterápiára kapcsolatos utazások. Érdekes módon, hogy elsősorban a víz fogyasztását jelentette ez ebben a korban, kevésbé a benne fürdést, ugye, mert az meleg víz, termálforrások kellettek volna, és ezek sokszor inkább felszíni források voltak. De minden esetre kialakul egy ilyen gyógyászati része a vízzel kapcsolatban, és nagyon érdekes, hogy ehhez kapcsolódnak akár ugyanazokon a helyeken, akár más helyeken olyan levegőkúra helyszínek, amelyekben ez ugye általában a hegyi levegőt jelenti egész pontosan, ahol az ilyen légúti betegségek ellen, vagy az abból való tünetmentesítés céljából utaztak a kor emberei. A 19. századnak ezek az évtizedei tulajdonképpen arról szólnak, hogy a gyógyászat mellett hogyan alakul ki egy ilyen társas időeltöltés a nemesség körében, aztán a dualizmus után egyre inkább a polgárság körében. És akkor gyakorlatilag a dualizmus kora az, amikor ezek a helyszínek fokozatosan elkezdenek átalakulni, és hát úgy mondjam, a gyógyászati dimenzió háttérbe kerül. Ez persze nem szűnik meg teljesen, Csát Géza maga a századfordulón, ugye fürdő orvos volt, nem két helyszínen. Tehát az orvoslás megmarad valamennyire, de megjelennek azok a látogatók, akik kellemes társaságot, kimozdulást, nyári új ismerettségeket keresnek a velük azonos társadalmi rétegben. És akkor ez egy ilyen, hát úgymond a nyaralás egyik ilyen helyszínévé válik. És akkor ott egyre kevésbé, ez most talán egy meglepő, amit mondok, egyre kevésbé illik betegnek lenni, ugye hát ezeken az eredeti gyógyhelyeken, ellentétben egyre jobb, hogyha az ember jól tud táncolni mondjuk az esti zenés alkalmakon. Úgyhogy akkor itt van ez a másik láb, ez a fürdőre járás, tehát az zarándoklatvallási turizmus fürdőre járás, és akkor a harmadik láb, ami így a turizmus kezdeteit kijelöli itt a Kárpát-medencében, szintén egy hallatlanul felfoghatatlan méretű kultúrtörténeti dimenziója van ennek. Ez a felvidéki diákvárosoknak a gimnáziumai köré kapcsolódik. Nagyon korai 16.-17. századi első említéseket találunk azzal kapcsolatban,

0: Konkrétan a táj leírásával, felfedezésével, akár térképészeti leírásával, rögzítésével, flóra és fauna feltárásával. Ez a felvidéki, mondjuk úgy túramozgalom, amelyik a természet megismerésével is összefüggött, egyfajta ilyen atletikus gyakorlat is volt nyilván, tehát egy ilyen diákság által követett tevékenység. Ez aztán gyökeret ver az Erdély-Szigethegység környékén is, ugye szintén számos kiváló protestáns iskola diáksága, és ugyanezek a természetfelfedező, természettájleíró mozgalmak. Na most ez a tevékenység, amelyik, ahogy mondtam, 16. századi, 17. századi gyökerekkel bír, ez aztán szintén a dualizmus korában egy ilyen egészen felfoghatatlan lendületet kap. A 19. század végén, azt hiszem a Révai Nagy Lexikonban a turistáskodásnak a szócikke az konkrétan alapvetően erről szól, hogy ilyen túrázás értelemben definiálja ezt. És akkor egy kicsit későbbi történet, de nyilván az osztrák mintákat követve ugye megjelenik a magyarok tengerparti turizmusa, elsősorban a Horvátországhoz tartozó területek bizonyos részein. Ott elkezdődik egyfajta ilyen külön magyar turisztikai desztináció fejlesztése is. Úgyhogy ezek körülbelül ezek az alapok, amelyen elindul. Ahogy látjuk, ugye itt is bőven a 19. század közep előtt már látjuk ezeket a jelenségeket, és aztán nyilván mindezeknek egy hatalmas lökést ad az a polgári átalakulás, a modern magyar nemzet megszületésének, a dualizmus korabeli kiteljesedésének, kulturális kiteljesedésének a környezeten.
1: És akkor elfordulva Erdélyre, leszűkítve a bevezető után, hogyan változik meg Erdély turisztikai látképe Magyarországról nézve azzal, hogy aztán 1920-ban elcsatolják mindezt Magyarországtól? Tehát ekkor eszmér rá az ország, hogy ja, egyébként oda jó lett volna elmenni, mert van Medvetó, meg Hargita, meg szép városok, vagy előtte is megindult egy ilyen turisztikai folyamat abba az irányba?
0: Ez egy nagyon érdekes változás, ami itt történik, mert tulajdonképpen a magyar turizmus bölcsői tűnnek el. Tehát igazából, ahol fejlett a magyar turizmus, és ahol kialakult, ugye ez a Tátrának a vidéke, a Felvidék, illetve az Erdély-Szigethegység környéke, azok ugye konkrétan eltűnnek Trianon után, és hát gyakorlatilag egy ilyen egészen drámai átalakulást látunk, újra kell rajzolni a turisztikai térképet Magyarországon. Mert lehet egy ugye ilyen nosztalgiában ez ott marad, ezeknek valami fajta fejlődése és fejlesztése folytatódik nyilván az utódállamokban, ami ezek persze nem teljesen mentes a nyilván mindenféle ideológiai körülményektől, bár hát ezek azért ugye nem egypártrendszerek voltak, meg nem tervgazdaságok még ekkor, tehát voltak bizonyos természetes fejlődési tendenciák, de talán ebben érdekesebb az, ami itt történik nálunk, mert hogy tulajdonképpen nem mondhatjuk azt, hogy nem voltak turisztikai attrakciók ekkor Trianon előtt, mondjuk ugye ez a kis Magyarországnak nevezett területen, de ezek mindenképpen másodlagosak voltak Budapestet kivéve, és itt egy egészen újfajta ilyen turisztikai világot kell létrehozni. Nagyon érdekes, vicces kis kutatást csináltam egyszer ezzel kapcsolatban, ugye a Vasárnapi Újság a 19. század utolsó harmadának meghatározó tömegmédiuma volt, széles körben olvasott népszerű újság, amely nagyon sokat tett a turizmus kialakulásáért, a turista cselekedetek, turista viselkedés körülírásáért. Nagyon izgalmas megnézni azt, hogy hogyan formálódik az ilyen a turistákról alkotott tudás a Vasárnapi Újságnak a tárcáin, írásain keresztül. Van egy másik dimenzió is, ami most a jelen beszélgetésünkhöz jobban kapcsolódik, hogy a Vasárnapi Újság nagyon sokat tesz a turisztikus helyszíneknek a kialakulásáért, a desztinációk, attrakciók népszerűsítéseért is. Ebben egyébként igen, csak jótóló munkatársaik voltak, mert Jókai Mór is írogatott ide olyasmit, aminek aztán hatása lett a ugye Balatonnal kapcsolatos írásaira gondolok itt, aminek aztán hatása lett a hazai turizmusra. Így, hogy említettem, ugye azért fontos megjegyezni, a Balatonnak is volt már a Trianon előtt is némi vonzása. Ezt nem mondhatjuk, hogy ez Trianon után alakul ki. Azonban a vicces kutatás, amit elvégeztem, az, hogy egyszer rákerestem a Kékes tetőre, hogy hányszor szerepel ebben az 1914 után nem sokkal megszűnő újságban. És hát azt hiszem egyszer van megemlítve a Kékes tető, amelyik, hogyha így belegondolunk a történelmi Magyarország világában, hát igazából egy nem különösebben jelentős helyszín. Tehát ugyan miért írtak volna a Kékes tetőről? Na most egy ilyen átalakulás kezdődik el, vannak, akik ezt egyenesen a turizmus történetével foglalkozó kutatók közül egyfajta egy új honfoglalásnak nevezik el, amikor így be kell lakni, újra kell formálni a turizmus, turisztikai fogyasztás szempontjából, ki kell emelni a meghatározó helyeket, létre kell hozni azt a azt az attrakció bázist, amire aztán lehet turistáskodni, mert hiszen sokáig még utazási korlátozások is vannak Trianon után. És ennek egy egészen jelentős mozzanata a kék túrának a létrehozása.

0: Ekkor, aminek egész egyszerűen az a szerepe, hogy ezt a összeszűkült látványosság halmazt, ezt most így újra kell definiálni, és akkor ki kell benne jelölni, hogy mit is akarunk megismerni, milyen, meddig is tart ez a kis ország, hol is vannak ebben azok a látnivalók, amit látnunk kell. Ez egy radikális átalakulás, és ez párhuzamosan van egy másik érdekes változás is, hogy tudnék, a falusi turizmus is ekkor jelenik meg. Nem teljesen elválaszthatóan attól, hogy eltűnnek meghatározó turisztikai helyszínek, hogy a tengerpart például nem érhető el egy darabig, nem érhetőek el ezek a bizonyos gyógyászati és közösségi turizmus szempontjából fontos helyszínek javarésze nem érhető el. Ugye a felvidék összes gyógyfürdője, amelyek azért az igazi vonzást gyakorolták ekkortájt, ezek nem megközelíthetőek könnyen. Ez is hozzájárul a falusi turizmus fellendüléséhez, illetve megjelenik egy ilyen újraértelmezendő vonzása a falunak, amelyben ez egyfajta ilyen a kultúrát őrző, autentikus világ, ahova a nagyvárosi, lehet, hogy furcsa ezt mondani, a nagyvárosi ember ellátogathat, és ott valami fajta ilyen eredetibb élményeket élhet meg, akár a magyar kultúrával kapcsolatban. Talán elsőre furcsa ezt mondani, hogy nagyvárosi ember, de igazából éppen a 19. század végi tömegsajtóban látjuk azt nagyon szépen megjelenni, hogy hogyan válik Budapest a 19. század végén a kor emberei számára már egy zsúfolt, mai szemmel szintén viccesnek az egyik szennyezett, szintén talán megmosolyogtató, tömeges helyszínné. És akkor ezzel szemben hogyan jelenik meg a vidék, amelyik igazából nem sok mindent tud kínálni úgy a magas kultúrát tekintve, viszont tud egy érdekes másik attrakciót felkínálni, és ez pedig az autentikus kultúra. Jelentsen ez bármit is, mert hiszen valójában itt egy viszonyfogalomról beszélünk, minden kor más lát autentikusnak.
1: Szinte ugyanezekkel a szavakkal jellemzi később az erdélyi Magyarországhoz visszacsatolt területeket és azok magyarságát a korabeli sajtó és korabeli turisztikai kiadványok, tehát amikor 1940 és 44 között visszacsatolják ezeket a területeket Magyarországhoz, például az Országos Magyar Idegenforgalmi Hivatal kiadványaiban lehet ilyesmiket olvasni, hogy igazi magyarok és autentikus kultúra, és hogy meg kell látogatni Erdélyt. És van is ide egy idézetem az Omichtól, ami így szól, hogy az örök magyar Erdélyt mindannyiunknak ismerni kell. Tehát egyfajta egy ilyen hazafias kötelesség lett ott a 40-es évek elején, hogy a visszacsatolt Erdélyt meg kell látogatni. És akkor egy csomó turisztikai fejlesztés elindult, ami érdekes lehet ezután 20 évvel, amikről az imént beszéltél, hogy akkor elindult a 93 ezer négyzetkilométeren egy új honfoglalás, és aztán jön 4 év, amikor meg visszatérnek területek, és akkor ott is fejlesztenek turisztikailag.
0: Egy pillanatra ehhez szeretnék kapcsolódni annyiban, hogy ennek a hátterében szintén azért a 19. század utolsó harmadát kell keresnünk, és a nemzeti romantika korát, a dualizmus korát, mindegy, hogy most milyen tudományok felől próbáljuk ezt tematizálni, ezt a korszakot. Nagyon jelentős ez az időszak olyan szempontból is, hogy kialakul egy sajátos, csak az én csúnya magyarításomat tudom mondani, a nemzetközi értelmező fogalomnak egyfajta nemzeti tájtudat. Ez a nemzeti tájtudat, ez értékeket, ez mindenek előtt létrehoz egyfajta kánont a nemzeti tájban, tehát melyek az értékes tájaink, ezekhez jelentést kapcsol, ezek a jelentések, ezek mindenféle szimbolikus értékekkel is összekapcsolódnak, és ennek az utolsó fázisa az, hogy szinte antropomorfizálja 19. század vége ezeket a tájakat. Ennek a számos kiváló, úgy értem irodalmi minőségét tekintve is kiváló alkotás gerjeszti ezt a folyamatot, és ezt a jelentést hozza létre. De ilyen szempontból ismét Jókait azért meg kell, külön ki kell emelnünk, aki a Magyar Tempevölgy című, egyébként a Balatonról szóló, és már a címével is nyilvánvalóan ugye a Tempevölgy az antik istenek gyülekező helye. Tehát ezek szerint a Balaton az meg ezen a vidéken a Tempevölgy. A Magyar Tempevölgy címmel ír a Balatonról egy olyan könyvet, ami nagyon komoly alapját jelenti mindannak, ahogy ma kötődünk ehhez a tájhoz. Viszont ebben a kötetben van egy rész, ahol arról ír, hogy melyik magyar tájnak milyen jelentése van, milyen szimbolikus jelentése van, nyilván nem ezeket a szavakat használja, és hát ő aztán egyenesen ilyen profilokat hoz ebből létre. És ő azt mondja, hogy hát az Alföld az az édesanyja, ugye, aki sosem vitatkozik, sosem perel velünk, mindig bőkezően adja a termést, és mindig táplál minket, és életben tart. Na és hát nagyon érdekes, hogy mit ír Erdélyről, mert hát ő még nem tudta Trianont, hogy az jönni fog. Igaz, meg kell jegyeznünk ugye, hogy Erdély az mindig egy ilyen érdekes szelet volt, ugye ne felejtsük el a 48-as követeléseket. Erdélyre ő a titokzatos menyasszonynak a szerepét osztja, akitől annyira fáj a megválás. És hogyha az ember így elolvassa ezeket a sorokat, ahogy ő arról ír, hogy, hogy a titokzatos mennyasszonya mennyire jó együtt lenni, de hogy fáj tőle az elválás, és utána mert ma már tudjuk, hogy hogy folytatódik ez a történet, hát akkor ilyen egészen megdöbbentő így ezt olvasni. Na most, tehát ezek a tájak, ezek feltöltöttek ilyen szimbolikus tartalommal, és Erdélynek nagyon erős volt már a szimbolikus tartalma, bőven, tehát már Trianon előtt is nagyon erős volt a szimbolikus tartalma, hiszen hát eleve a magyar kultúra védőbástyájaként gondolhatunk rá, a magyar függetlenség megőrzés, ennek a helyszíneként gondolhatunk rá bizonyos történelmi olvasatokban. Tehát ez már egy eleve feltöltött táj volt, amelybe aztán ugye ez az eredetiséget kereső, az eredeti magyar kultúrát, az ősi magyar kultúrát kereső vágy, az megtalálta a célpontját.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pusztai Bertalan turizmuskutatóval, a Szegedi Egyetem professzorával. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Szeptemberben állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, ezt Magyar Péter kormányfő nyilatkozta egy interjúban. A miniszterelnök elmondta, mégsem nyújtják be a jövő héten a parlamentnek a hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvénytervezetet. A miniszterelnök várakozása szerint viszont nyár végére létrejöhet az új szervezet. A rendkívüli hőség miatt az élő környezetért felelős minisztérium a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet, továbbá arra is, hogy ne pazaroljuk az ivóvizet és figyeljünk oda az állatokra is. Közleményében a szaktárca hangsúlyozta, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A nyári időszakban az újra tölthető kulacsot vagy palack használatát javasolják, hogy csökkentsük a műanyag palackok használatát és a keletkező hulladék mennyiségét. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban sem embert, sem állatot, ne hagyjunk még pár percre sem. A házi kedvencek sétáltatását lehetőség szerint a reggeli vagy esti időszakra időzítsük. Mindig legyen előttük friss ivóvíz, és biztosítsunk számukra árnyékos, hűvösebb pihenőhelyet. Minden sportág esetében szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására, jelentette be közösségi oldalán a területért felelős belügyminiszter. Pósfai Gábor hozzátette, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, és abban az esetben támogatják a nagyobb események rendezését, ha a költségvetés átlátható, valamint észszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is. Horvátország jelentősen visszaesett az Európai Környezetvédelmi Ügynökség fürdővíz minőségi rangsorában. Szakértők szerint azonban a helyezés romlása nem jelenti azt, hogy a horvát tengervíz minősége érdemben romlott volna. Az idei jelentés szerint a horvátországi fürdővizek 86,2%-a kapott kiváló minősítést, miközben ez az arány az elmúlt években rendszerint meghaladta a 95%-ot. Horvátország így a korábbi 5. helyről a 12. csúszott vissza az európai rangsorban, bár továbbra is az uniós átlag fölött teljesít. Horvát szakértők szerint a visszaesést részben az magyarázza, hogy az összesítés nem kizárólag a tengerparti strandok adatait tartalmazza, hanem az édesvízi fürdőhelyekét is. A két kategória között jelentős a különbség. Horvátország a tengerparti fürdővizek alapján a 14., az édesvízi fürdőhelyek alapján viszont csak a 22. helyen áll a vizsgált országok között. A spliti szakértők szerint a horvátországi tengervíz nagy arányban továbbra is kiváló minőségű, ezért a fürdőzőknek nincs okuk aggodalomra. A gyengébb összesített helyezés szerintük elsősorban a számítási módszertanból következik.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Pusztai Bertalannal, a Szegedi Tudományegyetem professzorával, turizmuskutatóval. A következő percekben szó lesz a táncház mozgalomról, a muzsikás együttesről, akiket akár turistaként is értelmezhetünk, és a beszélgetés végén arra is keressük a választ, hogy hogyan érdemes gyermekeinkkel Erdélyt járni, és közben miről érdemes beszélgetni. Vendégünk Pusztai Bertalan, a Szegedi Tudományegyetem professzora. turizmuskutató.
3: Ha tovább menjünk az időben, akkor ez hogyan változott? Mert hogy aztán 44 után ugye a terület Romániához kerül, Erdély. Magyarországon aztán elég nehéz idők jönnek, gondolom nem olyan túl sok ember ruccanhatott ki Erdélybe szétnézni a madarasi hargitáról. Van ebben valamikor enyhülés a Kádár időszakban?
4: Mindenképpen egy konkrét elemet emelnék ki, talán másfajta utazások is voltak, de ez mindenképpen egy nagyon fontos kulturális hatását tekintve mindenképpen egy jelentős dolog, még ha a mennyiségét tekintve, tehát a turisták mennyiségét tekintve nem is olyan jelentős, hogy ugye a paraszti kultúrának egy sajátos reneszánsza kezdődik el a Kádárkorban. Ez egyébként két irányra bontható, vagy két részre bontható. Az egyik ez az államilag színre vitt paraszti kultúra, ugye az állami népi együttesnek a világa, a különböző munkásparaszt szövetséget szimbolizáló, a paraszti kultúrának ilyen színre vitt verzióit felmutató tevékenység, aminek érdekes alcsapása ugye az, hogy kezdi el a fokozatosan kinyíló késő Kádárkor a nyugati turistáknak színre vinni a magyar paraszti kultúrát, és hogy alakul ki ugye ez a paprika gulyás típusú magyarság kép a nyugati turisták előtt, hát ez is megér egy beszélgetést, de most ne térjünk ki erre. Viszont ami itt Erdély kapcsán egy érdekes jelenség, Magyarországról egyébként nagyon jó turizmus, aminek a kulturális hatása szerintem azért kiemelendő, az a táncház mozgalomhoz kapcsolódik, ugye, tehát ez a paraszti kultúra olyan jellegű újjászületése, ugye a tulajdonképpen organikus formájában megszűnő paraszti kultúra kétfajta formában került így újrahasznosításra, mondjuk ezt, ugye az egyik ez az állami kontroll alatti ideológiai keretezett verzió, és akkor van itt valami más, ugye ez a tűrt határmesdjén mozgó értelmiségi fiatalok által felemelt és felfedezett és kultiválni kezdett a paraszti kultúra expresszív részleteivel, elsősorban itt most a tánccal kapcsolatos, azt középpontba állító táncház mozgalom. Amely esetében nyilván naivitás azt mondani, hogy itt a paraszti kultúra továbbéléséről beszélhetünk, hiszen hát aki jelentés, funkció és forma között különbséget tud tenni, a számára világos, hogy ez nem a paraszti kultúra túlélése. Egy formakincs túlélése, egy örökség új kontextusba való helyezése, amelynek ráadásul nagyon fontos kultúra és közösségalkotó szerepe van ekkor. Mára azt tisztán látjuk, hogy ez lényegesen többet hatott és többet tett ennek a paraszti kulturális örökségnek, vagy nevezük, bár a szó talán rosszabb és tévútra vezet minket, de népi kulturális örökségnek a fennmaradásáért ez a bizonyos táncház mozgalom. Nem véletlen, hogy ez egy egészen kiemelkedő magyar örökség. Ehhez a mozgalomhoz kapcsolódóan egy olyan sajátos réteg turizmus, amit itt szerintem érdemes megemlítenünk, ez ahogy felfedezi a késő Kádárkor értelmisége Erdélyt. Ezek a látogatások, ezek gyakran formakincs körül bontakoznak, ki népművészeti érdeklődéssel kötődnek össze. A legnagyobb visszahatása Magyarországra az a zene és a tánc. Ugye, tehát ahogy elkezdődik egy népzenei örökséget megőrizni akaró, esetleg újra feldolgozni, vagy inspirációnként használni akaró látogatás Erdélybe, azokba a közösségekbe, ahol az a tradicionális, ünneplési, rituális célú zene, hogy úgy mondjam, még az eredeti formájában, ha az eredetit itt ugye a 19. század végi időszakra értjük, ebben a formájában létezik. És itt egy nagyon érdekes, azt kell mondjam, interkulturális találkozás ez tulajdonképpen, mert hát olyan emberek, akik korábban nem hoztak családból ilyen örökséget, azok egy intellektuális indítatástól vezetve, gyakran a román államhatalom komoly gátjait leküzdve, látogatnak el ugye Kalotaszegre, mezőség rendkívül szék lesz ugye itt ennek az egésznek az egyik epicentruma, a mezőségi szék települése. Látogatnak el ezek az emberek, és találkoznak olyan zenészekkel, akik hát igazából, hogy úgy mondjam, ilyen ünnepi szolgáltatói a helyi magyar közösségnek. És akkor itt elkezdődik egy tanulási folyamat. Azt hiszem, hogy akik Magyarországra mentek, ott a tanulás tárgya az nyilvánvaló. Ennek hatásait aztán a késő 80-as évek egyetemi kultúrájába berobbanó együttesek, mondjuk talán a muzsikást érdemes itt megemlíteni, elképesztő népszerűsége mutatja, és aztán az, ahogy az egyetemi világban ez a szabadidő eltöltési forma, a tánc, ezek teljesen organikus részként fejlődnek ki. Ennek egy késői hatását volt szerencsém még nekem is egyetemistaként látni, amikor már nagy egyetemek bölcsészkarán nemhogy tudományos kutatás folyt ugye a néprajzi tanszékeken, hanem egyenesen önképző körökben jelentek meg a népi tudással kapcsolatos tartalmak, és hát ilyen egészen hosszúra nyúlt alkalmakon lehetett ilyesmivel találkozni, amelyek aztán néha már ismét tagadni, ugye ilyen ezoterikus tartalmakig jutottak el, amelyben a amennyiben a népi kultúrának bizonyos formakincsét sajátos módon értelmezték néhányan. Ez szerintem ez egy nagyon korai, speciális turizmus. Nyilván most persze néhányan esetleg kérdezhetik, hogy hát hogy beszélhetek a muzsikás együttes fiatal tagjairól, mint turistákról, de hát valójában a turizmus ezt ugye egyfajta látogatásnak látja, amely egy kulturális látnivaló, attrakció, vonz erőt, látogat meg egy másik világban, akkor is, hogyha az infrastruktúra ehhez nem volt adott, és akkor is, hogyha a politikai környezet néha kifejezetten gátló volt. Végül is ezt bizony a turizmus egy korai turizmusnak látja Erdélyben. Ez szerintem hatását tekintve rendkívül jelentős, nagyon komolyan értékeli fel a városi értelmiségi közegekben ezt a tájat, fenntartva egyébként ugyanazokat a szimbolikus tartalmakat, amelyeket már itt láthattunk ugye a 20. században többször, de ne felejtsük el, hogy itt azért van egy nagyon komoly cezúra, tehát ezeket szinte újra kellett építeni, ezeket az értelmezéseket Erdélyről.
3: Ha itt ugrunk egyet Kádár korszak végéről rendszerváltozás utánra, jobban átléphetők lesznek a határok, mi változik, elindul egyfajta mai értelemben vett tömegturizmus a rendszerváltozás után Erdély felé, megnézni ezeket az autentikus és ősi tájakat, és mennyiben változik, ezt most idézőjelben mondtam, és mennyire változik meg ennek a tartalma, tehát ez ilyen lesz-e, mint amit mondjuk a 40-es évek turisztikai szövegeiben látunk, vagy amit a 70-es, 80-as években, vagy ez változik ez az identitás, vagy köré font gondolat, amivel elindul egy utazó?
4: Igen és nem a pontos válasz, ami persze így mindenre ad lehetőséget, de valójában az identitás köré font turizmusnak ez a volta, ez nem változik meg. Elképesztően felfut az Erdélybe irányuló turizmus, de ez alapvetően mind identitás központú turizmus. A változás, tehát ez egy folytonosság, a változás az, hogy nyilván egy bizonyos mértékben bekerülnek új helyszínek, átterelődnek hangsúlyok finoman azért, itt látunk elmozdulásokat. Én azt gondolom, hogy 1990 után a kulturális másság, amit az ember Erdélyben megtapasztalhat, most ezt értsük ugye a helyén, tehát tudunk beszélni az erdélyi magyarokkal nyilván, de ugyanakkor érezzük másságukat is. Ez a másság, ez nagyon sokszor ugye valamifajta eredetiségként ételeződik, valamifajta romlatlanságként, változatlanságként, állandóságként. A gond az, hogyha folytatjuk ezt az asszociációs sort, akkor persze a maradiság is előbb-utóbb fel fog kerülni a szinonimák közé, és látszik, hogy azért a most technikai célból így mondom, hogy a kismagyar képzelet, kismagyarországi képzelet, az hajlamos ezeket ráagatni az erdélyi magyarokra, és egy idő után ez terhes tud lenni. Tehát nagyon szép példáim vannak arról, hogy ugye én is fiatal kutatóként még készített kenyereket élveztem és csinálhattam is Gyimesbe, és aztán, amikor 10 évvel később az ember visszament, és egy csíkszeredai pék kiváló kenyérrel ellátta az egész Gyimes földjét, a helyiek pedig abban a pillanatban abba hagyták a rendkívül fáradtságos kenyérkészítést, akkor hát fülembe csengenek talán még az én gondolataim is azzal kapcsolatban, hogy hát itt elveszett valami, kérem szépen. És amikor a helyieket megkérdeztük, akkor ők mondták, hogy igen, elveszett, egy nagyon fáradtságos munka az elveszett, és ők nem nagyon szomorkodtak ezen. Tehát visszatérve, ezt én azt hiszem, hogy az a legpontosabb, hogyha egyfajta egy interkulturális rácsodálkozásnak nevezzük, amelyben egyfajta egzotikum jön létre. Ez az egzotikum, ez nem független egyáltalán Erdélynek ettől a történelmi sorsától és a korábbi korszakok előkészítő munkájától, amelyben ugye hasonló az autentikusság, az eredetiség világa volt. Viszont ne felejtsük el, hogy az egzotikum az mindig tulajdonképpen szintén egy ilyen relatív fogalomról beszélünk, amelyik egyfajta kulturális távolságot jelez, amelyben egy szerethető idegennel találkozunk. És az egzotikumnak a tárgya az ugye ebben az általában ugye a modernitásból a premodernbe visszatekintő ember szeme előtt tételeződik. Na most ez egy darabig, ugye az ember elnézte erdélyi barátait, megismert ismerőseit, akik hát én ugye néprajzi antropológiai terepmunkát végeztem, ott tehát nagyon sokszor az idősebb generációból kerültek ki, és úgy kedvesen, szeretettel fogadták ezt az érdeklődést, viszont fiatalabb barátaim számára, és ezt néha ugye meg is fogalmazták, hogy ez zavaró, mert hogy van benne egy ilyen erősen, úgy mondaná ezt a modern társadalom tudomány, de nem akarom ennyire elméletivé tenni ezt a beszélgetést, hogy ilyen posztkoloniális tekintet van ebben, de hogy valójában hát ebben van egy nagyon erősen tárgyasító, tematizáló, egyfajta konkrét jelentést ráaggató, és hát itt a látogató felől, tehát a turista felől érkező jelentés által megfogalmazott jelentés, és ezt az én művel tanult, világjárt nyelveket beszélő fiatal barátaim ezt néha nehezményezték, hogy hát ők igazából nem szeretnének egy rezervátum élő szereplői lenni. Na most így oda menni, és akkor így rácsodálkozni az erdélyi emberek romlatlanságára, ebben azért volt egy nagyfokú, kedvesen lekezelő, kedvesen leegyszerűsítő attitűd. Ennek ellenére nyilván a kulturális távolság és az erdélyek kapcsolatban, ugye, ahogy már mondtam, a 19. századtól felhalmozódó jelentések, azok nagyon sok magyar számára adták ezt az aha élményt, ezt a nagy, mert nyilván a látogató számára ez ugyanakkor egy ilyen otthonos, kedves, kicsi, intim, szeretettel teli, és akkor talán hogy támogatásra szoruló világként tételeződött, és mindenképpen alkalmas, elérhető nyelvileg nekünk, akik számára ugye az idegen nyelv az kihívás, sajátos nyelvünk miatt is, meg az ezzel kapcsolatos tanulmányi problémák miatt is, nyelvileg megközelíthető ilyen egzotikus világként tudott megjelenni, autentikus, egzotikus világként tudott megjelenni. Tehát nagyon sok magyarnak szerintem egy ilyen nagyon pozitív kultúra élményt adott ez, még akkor is, hogyha ez lehet, hogy bántó volt a helyiek számára. Ezt egy darabig nyilván ki tudja használni egy adott desztináció, építhet ilyen nosztalgia turizmust, viszont hát egy idő után ez nagyon zavaró tud lenni, ugye, amikor már gátja azoknak a folyamatoknak, amelyet a helyiek esetleg egy az életmódjuk javulásaként komfortosabb voltaként élnek meg. És ekközben persze azt ne felejtsük el, hogy természetesen mindaz nagyon fontos volt, hogy ismét látogathatóvá váltak olyan helyszínek, amelyeket hát az ember egy jobb gimnáziumban számos alkalommal olvashatott ezekről a helyekről, az oda kötődő történelmi szereplőktől, tehát nem tudom, Mátyás király szülőházát meg lehetett nézni, azért ezek rendkívül jelentős dolgok, hogy itt a magyar kultúra és örökségnek egy hallatlan fontos szeletéről beszélünk, amelyet aztán ugye el lehetett kezdeni meglátogatni, és persze nyilván eközben szembesülni azzal, hogy a mindenkori politikai hatalom az éppen helyi hatalom, országos hatalom az éppen mit akar ezzel, akadályozza ezt, átfesti esetleg egy másik fajta trikolor színeire, ahogy Kolozsvár főterével történt, történelmi jelentőségű szobrok alatt hirtelen dák településeket talál le. Tehát ezek mind ilyen nagyon érdekes, ilyen rövidtávú változások voltak, amelyben az ember, mint valami fajta ilyen útvesztőben bolyongott, hogy most éppen mihez fog hozzáférni, meg mihez nem fog hozzáférni. Vannak bizonyos célmódosulások ugyanakkor, és erről utána érdemes beszélni.
3: Milyen célok módosultak, és hova jutottunk el ma? Tehát talán ma már nincs ez a, bár Kolozsvárra régóta jártam, de mióta nem Funár a polgármester, azért nem nemzeti színű még a kuka is, meg az ásatás is megszűnt a főtér alatt. Milyen célok vannak, és ebben mondjuk hagyd tegyem ide kérdésként azt, hogy mennyiben Bukarest és mennyire Budapest határozza ezt meg, vagy mennyire az erdélyi magyarok tudják akár a turisztikai célokat módosítani.
4: Az utolsó kérdés ez elég nehéz azért. Én azt látom, hogy itt három diskurzus van erről a helyről, három helyről értelmezik ezt a tájat. Annyiben az a nagyon furcsa, hogy a legtöbb helyet a helyiek értelmezzik. Ritkán tapinthatók ennyire nyilvánvalóan más erők, két erőközpontnak, két távoli erőközpontnak, akik ráadásul tele vannak imaginációkkal, történelem során felhalmozott elképzelésekkel, a törekvése arra, hogy a saját jelentésüket jelenítsék meg. Az egyik erőközpont nyilván ezt államhatalmi eszközökkel tudja megtenni, inkább törvénykezéssel, szabályokkal, korlátozásokkal és engedélyek érdekesen kiosztott formáival. A másik, ugye azt látjuk, hogy a magyar fejlesztéspolitika határon túli formái azok nagyon komolyan tudnak létrehozni. Hát talán nem azt mondom, hogy területi egyenlőtlenségeket, de nagyon egyenlőtlenül osztanak el, emelnek ki lokalitásokat, és esetleg engednek el lokalitásokat. És ezek nem feltétlenül esnek egyben nyilvánvalóan a másik erőközponttal. Azt gondolom, hogy ha jól követem, akkor nem feltétlenül esnek egybe egyébként helyi értelmiség elképzeléseivel sem mindig. És ez gyakorlatilag fenntart egy ilyen hármas diskurzust, amelyben aztán hát az egyszerű magyar turista próbálja meg megtalálni a helyét. Ugye belép ebbe a világba, vannak a kis Magyarországon nagyon népszerűsített helyek, és oda csoportosított hazai források, tehát az anyaország forrásai, és akkor nyilván ott meg lehet tapasztalni dolgokat, vannak korlátozások persze a román hatalom által, amelyek pedig korlátoznak bizonyos dolgokat, és aztán nagyon izgalmas kalandokat lehet átélni, hogyha az ember megtalálja azt, hogy például a helyiek mit találnak érdekesnek. Mondjuk milyen magas hegyi desztinációkat ismernek ők, amelyekről mi nem is tudunk, nekik viszont mondjuk 100 éve a fontos turisztikai helyszín. A turizmus egy rituális természetű cselekedet, konkrétan egy ritusként értelmezhető. És ezt azért hozom fel itt ezen a ponton, mert mi ebben a rituális cselekvés sorban jelenünk meg ott, ráadásul egy kvázi vallási dimenziót is megélve, ugye a nemzet és a nemzet veszteségeinek a szinte szakrális világában bolyongunk olyan helyszíneken, ahol a helyiek, hogy úgy mondjam, élnek. Nehéz elképzelni ugye nekünk azt, hogy hát hogy lehet itt élni, így hétköznapilag. Tehát, hogy itt lehet így hétköznapi módon hétköznapokat megélni, hiszen nekünk ezek mind rituális és szakrális világok. Márpedig emberek ott is valószínűleg felkelnek, elmennek a boltba, elküldik a gyereket az iskolába, tehát zajlanak ezek a hétköznapok, amit a turista sosem tud megérteni. Ennyire nyilvánvalóan, mint nekünk Erdélyben, talán csak a túlturizmustól sújtott, meghatározó globális desztinációkban csodálkozhatnánk rá hétköznap és turista értelmezés különbségére. Mondjuk Velencében vannak lakosok, Velencében, és hétköznap is iskola. És ugyanez van nekünk egy kicsit Erdélyen. Na most itt szerintem van egy alapvető dolog, amiről azonban beszélni kell, mindenképpen ki kell emelni, hogy a rendszerváltás után egyértelműen létrejön egy olyan turisztikai desztináció, ami azt gondolom, hogy a teljes magyar glóbusznak egy újfajta szakrális középpontját hozza létre, és ez ugye Csíksomlyó. A magyar néprajz, antropológia számos jelentős munkát szentelt, most is születnek új munkák ezzel kapcsolatban, komoly monográfiák, amelyek egészen frissen vehetőek meg, és nagyon izgalmas anyagokat tárnak elénk a Csíksomlyó történetéről, Csíksomlyó vallási szerepének a fokozatos, folyamatos változásáról, és arról, hogy hogyan válik ez aztán 1990 után fokozatosan egy ilyen összmagyar spirituális központtá, amelyet azt hiszem nem itt az Európa Rádiónban sem túlzás azt állítani, hogy hát ma már messze nem csak katolikusok látogatnak, hanem, és akkor tulajdonképpen miért is megyünk egy katolikus kegyhelyre ezek szerint, ha már nem csak katolikusok látogatjuk, sőt, megkockáztatom, különösen a friss népszámlási adatokra tekintette, hogy hát igazából nem is vallásosok látogatjuk már talán legtöbben Csíksomlyót. Tehát itt egy rendszerváltás utáni magyar kulturális tájkép szempontjából is egy kiemelkedő jelenségről beszélhetünk. Ezt most teljesen értéksemlegesen szeretném csak hangsúlyozni, hogy ez egy mindenképpen figyelemre méltó, tanulmányozandó jelenség, hogy ez a fajta ilyen szakrális magyarság megélésnek, ilyen pseudovallási nemzeti élmény megélésnek a helyszíne az tulajdonképpen egy kisebbségi térben születik meg, vagy jön létre. Amelynél ismételten persze ne legyünk azért naívak, és nyilván próbáljunk meg túllátni a saját turista szemüvegünkön, ismételten nagyon-nagyon sokféle értelmezés csúszik egymásra, hiszen ott vannak a helyiek, ott vannak azok a gyimesi, alcsiki, felcsiki közösségek, akik tradicionálisan oda jártak, és gyalog jártak ebbe a búcsúba, és talán szeretnének néha ismét egy intim búcsú élményhez is jutni, ha nem lenne ott még körülöttük 200-300 ezer ember, akik politikai indítatásból, ami nagyon markáns, nagyon jelentős, ugye politikai legitimációszerzésnek egy nagyon fontos eszköze a anyaországi politikusoknál, hogyha majdnem azt mondtam, kanosszát járnak, elzarándokolnak Csíksomlyóba. Nyilván van egy nagyon erős egyházi, pasztorációs, evangelizációs dimenziója, valamifajta szakralitás élmény megélésének lehetőségét kínálja fiatalok számára is. Ez a hely nyilván egy rendkívül erős nemzeti kulturális dimenziója. Tehát itt nagyon sok olvasat kerül egymásra, amelyik mindenképpen társadalomtudományi szempontból, néprajzi antropológiai szempontból, mindenképpen vallástudományi szempontból, mindenképpen egy hallatlanul izgalmas jelenségként értelmezhető ez, ami azt gondolom, hogy 1990 után hát egy egészen újszerű ilyen szakrális központját teremtette meg a nemzetnek.
3: Minden nyomán, amiről beszéltünk, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy szerinted ma hazafias dolog Erdélybe utazni? Van a magyarországi utazókban egy ilyen érzés, még mindig egy ilyen szemlélettel, hogy valami romlatlant látna, vagy úgy érzi, hogy na ez nekem kötelességem, vagy ez eltűnt már szerinted, mint a 40-es évek szövegéből idéztem. Mit gondolsz?
4: Ez semmiképpen nem tűnt. Nagyon érdekes kultúratudományi vizsgálatok vannak éppen arról, hogy a Magyarországról Csíksomlyóba látogató búcsújárók ugye hogyan látogatnak el az 1000 éves határhoz, aminek hát aztán végképp semmilyen vallási dimenziója értelemszerűen nincsen, ugye az utolsó őrházhoz, a Gyimes völgyébe, vasúti őrházhoz. Ez teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy amit már előzőleg is mondtam, hogy én úgy érzem, hogy itt remélem nem bántok meg ezzel senkit, de hogy itt a vallási dimenzió helyett azt nagyon komoly mértékben felülrétegzi egy ilyen nemzeti turizmus, amit itt láthatunk. Tehát itt tulajdonképpen a nemzetvallás kegyhelye Csíksomlyó. Szándékosan használom ezt a fogalmat, amellyel ugye arra akarok utalni, hogy nem feltétlenül a vallás kegyhelye Csíksomlyó. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a jelentések mind élnek, és ezek mind irányítják és mozgatják az utazót. És nyilván én azt gondolom, hogy ma Magyarországon szülőként például, mert nyilván én is most már gyerekeimmel utazok az utóbbi időben Erdélybe, néhány évente ez mindenképpen előfordul, hogy ellátogatunk, és ott egy szerintem a szülői felelősség nagyon jelentős, hogy tulajdonképpen mi az az értelmezés, amit itt adunk amellé, amit ott látunk.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pusztai Bertalant, a Szegedi Egyetem tanárát, turizmuskutatót hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európarádió.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europarádió.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europarádió.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám plusz 3630 073 3636. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
0: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd a frakciók képviselőinek napirend előtti felszólalásai hangzanak el. Az országgyűlés vizsgáló bizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslat alapján vétséget követne el az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgáló bizottság munkáját. Tárgyalják a képviselők a kormánypárti politikusok által benyújtott a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosítását. A közmédia szervezete átalakul, létrejön a Magyar Rádió és Televízió non-profit részvénytársaság, és ismét önálló lesz a Magyar Távirati Iroda. A parlament tavaszi ülésszaka egy hete véget ért. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azért kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását, mert a napirenden szereplő előterjesztésekről történő szavazás őszi ülésszakra halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné. A Hormuzi szoros közlekedését érintő egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások első fordulójának napirendjén Genfben, közölték az egyeztetésekben résztvevő amerikai diplomaták. A beszámoló szerint Irán képviselői változatlanul Svájcban tartózkodnak, és a tárgyalások folytatódnak, a témák között az első napon is szerepeltek a térség biztonságát érintő kérdések. Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden eleméről. Donald Trump, amerikai elnök vasárnap több figyelmeztető bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, az egyikben arra szólítva fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben az amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapást. Előzőleg Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter a Fox News hírtelevíziónak arról számolt be, hogy a Hormuzi szoroson szombaton több mint 65 hajó haladt keresztül, ami megegyezik a konfliktus előtti forgalommal. Egy tengerhajózással foglalkozó biztonsági vállalat ugyanakkor vasárnap azt közölte, adatai szerint nagy mértékben visszaesett a kritikus vízi útvonalon közlekedő hajók száma. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. A hőség miatt megerősített készenléti szolgálatok működnek a közlekedési társaságoknál, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint a cél, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban be tudjanak avatkozni. A másodfokú hőségriasztás idején az ország egész területén a MÁV és a GYESEV több állomáson ingyenes ivóvizet biztosít. Átadták az országos színházi találkozó díjait vasárnap Debrecenben. A szakmai zsűri 12 kategóriában, a Mask Szídosz színész zsűri pedig 4 csoportban hirdetett győzteseket. A versenyprogramban 14 előadás mutatkozott be, közölte a szervező Csokonai Nemzeti Színház. Az összegzés szerint az elmúlt évekhez hasonlóan most is 7 nagy színpadi és 7 stúdió előadás versenyzett. A Revizor nyerte a legjobb előadásért járó díjat, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, a Gyulai Várszínház, a Nemzeti Színház és a Győri Nemzeti Színház előadásában. Nívódíjas lett az Ördög Katlan produkció Reggel és este című darabja. A legjobb férfi színész idén Kónya Ütő Bence, a legjobb női szereplő Kovács Adél és Tóth Ildikó megosztva lett. A legjobb rendezőnek járó elismerést Bocsárdi László kapta a Rinocéroszok darabért, a Figura Stúdió Színház és a Sepsi Szentgyörgyi Tamási Áron Színház előadásában. A legjobb színházi zene kategóriában Rozs Tamás nyert a Reggel és este darabbal. A legjobb dramaturg díját Zsigó Anna és Koltai M. Gábor vehette át a Szegedi Nemzeti Színház Marica grófnő előadásért. Az előadások mellett számos izgalmas, szakmai és szórakoztató program várta az érdeklődőket a Csokonai Teátrumban, a Csokonai Fórumban, valamint Debrecen belvárosában.
0: Az időjárásról.
2: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Zöldellő minden kedves hallgatóját, én Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, a mai környezetvédelmi magazin műsorunkban a vándortáborokról hallhatnak. A vándortáborok olyan többnapos táborok, ahol a résztvevők naponta vagy minden másnap más szálláshelyre vándorolnak. A természet megismerése, az aktív, egészséges életmódra nevelés az egyik legfőbb célja ezeknek a táboroknak. Petényi Mirkóval, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjével beszélgetünk majd. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, a természet megismerése, az aktív, egészséges életmódra nevelés az egyik legfőbb célja az Aktív Magyarország által szervezett vándortáboroknak. Ezek egyedülálló lehetőséget kínálnak a fiataloknak arra, hogy változatos, élményekben gazdag szabadidős tevékenységekben legyen részük, miközben megismerteti őket hazánk természeti és kulturális értékeivel. A vándortábor egy olyan többnapos tábor, ahol a résztvevők naponta vagy minden másnap más szálláshelyre vándorolnak. A vízitábor esetében kenuval, a kerékpáros táborban bringával, még az erdei és zarándok táborban gyalogosan fedezik fel az útvonalakat. Az egyik helyszínről a másikra való vándorlás során, valamint a táborhelyeken különböző kulturális és élményprogramokra van lehetőség, a várlátogatástól kezdve az íjászat kipróbálásán át, egészen a szalmabálákon való ugrálásig és a fürdésig. Az erdei vándortáborokban leginkább arra hívják fel a figyelmet, hogy mi mindent tehetünk meg azért, hogy a lehető legkisebb legyen az ökológiai lábnyomunk, hogyan tudjuk óvni a környezetünket. Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője nyilatkozik rádiónknak.
2: Valójában a vándortáborozásnak hosszú évtizedekre visszamenő hagyományai vannak, szerintem az idősebb hallgatók is visszaemlékezhetnek arra, hogy már a 60-as, 70-es években is voltak itthon vándortáborok. Aztán valahogy a 90-es, 2000-es években ezeknek a szerveződése, lelkesedése úgy alábbhagyott, elég sok helyen ezek megszűntek. Egészen addig, amíg 2017-ben fel nem élesztettük a vándortáboroknak a mozgalmát, és elindult a vándortábor program, úgyhogy 2026-ban már a 10. évad van, viszont az elmúlt 10 évnek a története az azt mutatta be, hogy hatalmas nagy az érdeklődés, a lelkesedés a vándortáborok iránt. Igazából a 60-as években a gyermekek pont ugyanolyanok voltak, mint a 2020-as években a gyerekek. Szeretnek kimenni a természetbe és felfedezni. És idén már 41 túraútvonal van, és 4 vándortábor közül lehet választani. Van erdélyi vándortábor, ez a gyalogos vándortábor, vízi vándortábor, ez kenus, kenuval kirándulnak a gyerekek, van bringás vándortábor, és van zarándok tábor, ami gyalogos az is, és lelkiségi programot kínál, sőt, vannak kombinált táborok is, tehát van olyan, ami gyalogos és vízi, illetve kerékpáros és vízi vándortábor.
1: Melyik egyébként a legnépszerűbb? Mi az, amire a leggyorsabban betelnek a helyek?
2: Hát az a helyzet, hogy ezt nehéz megmondani, mert hogy ez változik minden évben. Jellemzően azért az erdei vándortábort, a gyalogos az, amit leggyorsabban néznek meg az emberek, illetve leginkább jelentkeznek rá, egyszerű oka van, ez sok szempontból a legegyszerűbb. A többinél mindeniknél van egy kis csavar, hiszen sokan tartanak attól, hogy fú, biciklivel kell menni, fogom el biciklivel bírni, vagy vízen kell menni, van, akik tartanak a víztől, és látjuk is, hogy ezek fontos kérdések, és erről beszélgetünk a legtöbbet a jelentkezőkkel, hogy kell-e tartani a víztől, kell-e tartani a biciklizéstől, fogják-e bírni a gyerekek az útvonalat.
1: Mik egyébként többnyire a helyszínek? Mert azért sejtésem szerint más és más, hiszen mondjuk teljesen más egy erdei vándortábornak a helyszíne, mint mondjuk egy vízi vándortábornak. De ahogy például látom, azért nagyon sok van itt Észak-Kelet-Magyarországon, az Európa Rádió térségében, tehát akár vízi vándortábort tekintve, akár bringás vándortábort tekintve is.
2: Igen, hát az a helyzet, hogy az egész országot lefedik a vándortáborok. Hát valóban gyakorlatilag minden folyón, ahol lehet kenúzni, ott van vándortábor, tehát pont ott mondjuk Borsod-Bahus-Zemplén megyében a Bodrogon van vándortábor, illetve egy kicsit keletebbre a Felső-Tiszán is van vándortábor, vagy a Tiszatavon, ugye a megye csücskében szintén van ilyen tábor, de távolabb is érdemes menni, mert a Dunakanyarban, a Sziget közben, Körösökön, Rábán, Moson-Dunán, Ráckevei-Dunán, a Duna alsó szakaszán és a Tisza alsó szakaszán is vannak vízi vándortáborok, tehát akár vízen is bejárható az egész ország, de ugyanez a helyzet a gyalogos vándortáborokkal, Zemplénben, Mátrában, Bükkben, gyakorlatilag minden

0: elképzelése róla, hogy hogyan zajlanak ezek, de mégis azért ezt a négyféle vándortábort egy kicsit mutassuk be nekik.
1: Először elmondom azt, ami mind közös, és aztán nézzük végig, hogy mik a specialitások, mert talán így kapnak teljes képet a hallgatók. Ami közös mindegyik vándortáborban, az az, hogy egyhetes turnusokról beszélgetünk, minden tábor egy hétig tart. Ez egy államilag támogatott program, tehát a szervezés jelentős részét és a költség jelentős részét az állami program átvállalja. Ezek a közös dolgok. És akkor vannak az egyéni dolgok, és akkor menjünk végig mondjuk az erdei vándortáborokon. Itt kétféle fontos tábor van. Vannak a csomagszállításos táborok, és vannak a kihívás jelentő csomagot cipelős táborok. Ez nagyon érdekes dolog, sokat vitatkoztunk a szervezőkkel is, hogy bírják a gyerekek majd azt, hogy a nagy hátizsákot viszik, vagy sem, és érdekes, hogy a csomag, a saját csomagot cipelős táborok ugyanúgy nagyon gyorsan betelnek, sőt, vannak olyan csoportok, akik kifejezetten ezt keresik, tehát, hogy itt is látszik az, hogy valójában nem kell attól féltenünk a gyerekeket, hogy ne a kihívásokat keresnek, nagyon sok gyerek lelkesen jön, és kifejezetten élvezi azt, hogy ő ezt meg tudja csinálni nagy csomaggal és egy hétig cipeli. De persze gondolunk a kisebbekre, vagy azokra, akik mondjuk gyengébb fizikumok, vannak csomagszállításos táborok. Tehát ez egy fontos különbségtétel a táborok szervezésénél. Az erdélyi vándortáborokat erdészek segítik és szervezik igazából. Az Országos Erdészeti Egyesület az, aki ennek a főszervezője, és minden állami erdőgazdaságot bevon a szervezésbe. Tehát ott a helyszínen, ahol a táborok vannak, ott mindig vannak erdei iskolai és erdészeti foglalkozások, találkoznak a gyerekek erdésszel, és megnézik azt, hogy mi az az erdő, mire kell benne vigyázni, mi az erdőnek a különlegessége, megvizsgálják a fákat, a növényeket, az állatokat, van, ahol van madárgyűrűzés, nagyon sokféle erdélyiskolai foglalkozást találnak ki, és úgy is hirdetik az erdélyi vándortábort az erdészek, mint az év legzöldebb hetét. Ugyanis kifejezetten figyelnek arra az erdélyi vándortáborokban, hogy lehetőleg ne termeljenek semmilyen hulladékot. A gyerekeknek saját csajkájuk van a vándortáborokban, nem használnak eldobható műanyag evőeszközöket, műanyag poharakat, amik egy eldobhatóak. Nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy az ökológiai gondolkodás, illetve a közvetudatos nevelést átadjuk, és ez a szemléletet a gyerekeknek, hogy amikor hazamennek, akkor is tovább tudják vinni ezt a gondolatot a mindennapjaikba, hogy hogyan lehet úgy élni, hogy minél kevesebb olyan dolgot használunk, amire nincsen szükségünk valójában, illetve minél kevésbé termeljünk szemetet. De az erdélyi vándortáboroknak a felépítése és gondolata. A vízi vándortábor az egy kicsit más, hiszen vízen történik. Itt nagyon fontos az, hogy nagyon figyelünk a gyerekekre, természetesen mindig táborban, de itt ugye bizonyos szempontból még inkább figyelni kell, hiszen a víz az veszélyes tud lenni, hogyha az ember nem tudja, hogy mire kell figyelni. Ezért minden ilyen vízi vándortábor elején oktatjuk, tanítjuk a gyereket, hogy hogyan kell vízre szállni, hogyan kell a hajóban mozogni, hogyan kell megfogni a lapátot, fölveszik az úszás segítő mellényt, hogyha esetleg beborulnak, akkor se legyen gond. És hát itt is teljes ellátást kapnak a gyerekek, és benne van természetesen minden eszköz, a kenuk, a lapátok, a vízhatlan hordók, a mentő mellény, tehát figyelünk arra, hogy minden rendben legyen, nem kell külön készülni a gyerekeknek arra, hogy bármit is hozzanak. És ezekben a vízi vándortáborokban is vannak kiegészítő programok, vannak pihenőnapok jellemzően, vagy olyan pihenő délutánok, amikor kevesebbet kenúznak, és olyankor azt nézzük meg, hogy a közelben, ahol vannak, milyen kulturális programok vannak, vagy esetleg szórakoztató programok vannak, itt nyilván mindig a helytől függ, hogy merre felé vagyunk. Itt ennek a tábornak a fő lebonyolítói a Magyar Kajakkenu Szövetség, illetve a Magyar Víziturisztikai Szövetség. A harmadik féle tábor, amiről még nem beszéltünk.

0: ezek a bringás vándortáborok. Itt is kétféle csoport van, van csomagszállításos, és valamikor a gyerekek maguk hozzák a csomagjukat, és akkor a kerékpárokra rákerülnek a táskák. Ami fontos, mindig megkérdezik, hogy de hogyha nincsen a gyereknek biciklije. Semmi baj, hiszen a bringákat adjuk. És nagyon fontos is, hogy itt mindenkit megkérünk, hogy ne is hozza a biciklit, mert fontos és sokkal könnyebb úgy lebonyolítani, hogy ugyanolyan biciklijé vannak a gyerekeknek. Ez azért is fontos, mert hogyha valamelyik gyerek, valamelyik kerékpárral műszaki probléma van, akkor egyből tud a vándortábort kísérő, segítő kereket cserélni, gumit cserélni, hiszen az adott kerékpárokhoz alkalmas felszámok ott vannak nála. Kapnak természetesen a gyerekek bukósisakot, sőt, egy olyan pólót, ami jól látszik az úton. Nagyon fontos, sokan kérdezik meg, hogy merre felé mennek itt a vándortáborok, mindig bicikli úton mennek-e. Nem, mert nincs elégséges mennyiségű összefüggő kerékpár úthálózat Magyarországon, de nagyon figyeltünk az útvonal kialakításánál, hogy ahol van kerékpárútot, nyilván kerékpárúton mennek, illetve azon kívül kisforgalmú utakon, illetve erdészeti utakon mennek. Tehát nem kell attól félni, hogy a gyerekeket beküldenénk forgalmas utakra. Az összes útvonalat többször végigjárjuk, előkészítik a vándortábor szervezők, tehát jól ismerik az útvonalakat, kipróbálják és le is biciklizték előre az útvonalakat, tehát nem kell attól tartani, hogy ezek bármilyen módon veszélyesek lennének, illetve a kísérő tanárok közül elől-hátul van tanár is figyel arra, hogy hát senki nem maradjon le, és senkinek ne legyen problémája. És akkor a speciális, az rándoktábor, négy ilyen útvonal van, az rándoktáborok azok, ahogy mondtam az elején, ilyen spirituális, lelkiségi táborok, alapvetően a keresztény, katolikus zarándok hagyományból építkeznek, és ezeknek a táboroknak a témája az, ami nagyon izgalmas, azon kívül, hogy gyalogosan az erdőben mennek Tihany panhalma között, vagy a mecsekben van tábor, illetve a Börzsönyben is. Tehát, hogy ezeken az útvonalakon van egy zarándok füzete a gyerekeknek. És minden napnak van valamilyen témája, amit kis csoportban beszélgetnek meg, és dolgoznak föl. Ezek lelkiségi kérdéseket, olyan kérdések, amelyek foglalkoztatnak igazából minden embert, a gyerekeket különösen. A viszonyom magammal, a társaimmal, a világgal, a Jóistennel, miért vagyunk itt, mi a célom az életben, felnőtté válásnak a kérdései, és ezekről beszélgetnek a kísérőkkel kis csoportban, és így válik egy ilyen egyhetes erdélyi vándortáborozás egyben egy nagyon erős lelki élménnyé is.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk tovább a témát, maradjanak velünk!

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, a természet megismerése, az aktív egészséges életmódra nevelés az egyik legfőbb célja az Aktív Magyarország által szervezett vándortáboroknak. Ezek egyedülálló lehetőséget kínálnak a fiataloknak arra, hogy változatos, élményekben gazdag szabadidős tevékenységben legyen részük, miközben megismerteti őket hazánk természeti és kulturális értékeivel. A táborok során külön figyelmet fordítanak arra, hogy átadják az ökológiai gondolkodást, illetve a környezettudatos szemléletet a gyerekeknek. Például saját csajkájuk vagy kulacsuk van, nem használnak az erdei vándortáborokban műanyagot. Petényi Mirkót, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjét hallják.
2: A vándortáborok azok az iskolai év végétől, ugye vége van az iskolának mondjuk pénteken, és már hétfőn indulnak az első turnusok, és nagyjából augusztus 20-ig tartanak turnusok. Az a hét a záró hét. Megint csak turnustól, meg tábortól függ az már, hogy az induló helyszínen találkoznak-e a csoporttal, vagy van egy találkozási helyszín, és együtt utaznak oda. Ez szintén turnusonként és táboronként tud változni, tehát ezeket is az adott turnusra kell már egyeztetni. De utána ez pontosan ugyanígy történik, és végig járják. Szerencsére nem kell aggódni a szülőknek. Egy dolog van, amit szoktunk visszajelzésként kapni, hogy hát mindig megkérdezik, hogy hát lehet-e telefont hozni, meg vagy hol lehet tölteni a telefont, mert ugye ezek ilyen fontos
3: komoly kérdések.
2: Hát igen, de tehát, hogy valójában legyünk őszinték, a gyerekek azok példán keresztül tanulnak, és mivel a legtöbb szülő kezében ott van a telefon, ezért a gyerekek is úgy érzik, hogy a telefon nélkül nehéz megmoccani, tehát ez egy fontos kérdéssé vált. Aztán a visszajelzés az, hogy hát hogy nem a hívások, meg a bejelentkezések elbradoznak. Ugyanis egy-két nap után annyira magával ragadja a gyerekeket a vándortáborozás, hogy egyszerűen elfelejtik, hogy amúgy a telefonjuk ott van, és mi ennek rettentően örülünk, tehát hogy nyilván el lehet hozni. Javasoljuk, hogy tegyék be a táskájuk aljára, és aztán garantáltan a többség elő se veszi később.
3: Annál is inkább, mert ahogy éppen elképzelem ezt, hogy mondjuk akár egy bringás vándor, vagy egy vízi vándor tábornál, hát fura is lenne mondjuk ott a csónakban, vagy a biciklin ülve, és éppen tekerve telefonozni, meg hát szerintem nincs is eszükbe ilyenkor a gyerekeknek, ahogy hallhattuk is. Mik a visszajelzések, mik a titkai ezeknek a táboroknak? Mert azért azt is nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok cikk jelenik meg arról, hogy mennyire keveset mozognak a mai gyerekek, mennyire sokat ülnek, nagyon sokan közülük számítógép vagy képernyő előtt, és ugye nincs meg az a mozgás sokuknak, pláne akik nem sportolnak, nincs meg az a mozgás, ami kellene. Ezek pedig azért mindegyik olyan tábor, mind a négy típusú tábor, ahol aztán nem üldögélés van.
2: A visszajelzések nagyon jók. Azt látjuk, hogy nagyon sok olyan turnus van, vagy tábor van, ahol visszatérő csoportok jönnek, és évről évre jönnek vissza a gyerekek. Én sok olyan csapattal találkoztam, ahol egymással teltek a gyerekek, hogy hányadik táborukban vannak, és hol járták végig. És nagyon jó egyébként ezt hallani, amikor már 34. táborában van egy 15-16 éves srác vagy lány, és pontosan tudja azt, hogy hol van a zselic, és a zselicben merre felé jártak, vagy éppenséggel mik a Zemplének a várai, és azért tudja ezeket, mert ott járt, mert látta a szemével, és nem azért, mert földrajzórán nagyon figyelt, hiszen sokkal erősebb tudást ad az a személyes tapasztalás. Tehát azok a gyerekek, akik eljönnek táborba, ők közülük nagyon nagy arányban jönnek vissza későbbi években is. De az a probléma, amit felvetett, hogy a gyerekek nem mozognak, valójában itt ezt a kérdést nem lehet leszűkíteni a gyerekekre. Valójában a társadalmunk nem nagyon mozog, és ebben a gyerekek sem kivételek. Ez így pontosabb. Azt látjuk saját magunk is, felmértük az elmúlt években a magyar társadalomnak a mozgás igényét, illetve a mozgási szokásait. És nagyon-nagyon alapban azt lehet mondani, hogy a magyar társadalom egyharmada az bizony aktív életet él. Tehát mozognak, kimennek, kocognak, sétálnak, ki mit tud, és ez jellemzően független attól, hogy valaki mennyi idős, az egyharmad az nagyjából igaz. Az egyharmad az, aki megszólítható a mozgásnak, aki tudja azt, hogyha megkérdezik, hogy ez fontos-e az életében, meg fontos lenne, akkor azt mondja, hogy igen, ez egy szükséges dolog, de olyan nehéz megmozdulni, de motiválható. És van egyharmad, akik pedig hát jelenleg nagyjából menthetetlenül passzívak, ők nem nagyon akarnak csinálni semmit sem. Tehát, hogy nagyjából ezt az arányt látjuk, és a gyerekeknél is egyébként hasonlóak az arányok, egy kicsivel jobbak egyébként, mint a felnőtteknél. Viszont az igaz, hogy ha megnézzük a NetFit kutatásokat, van egy ilyen kutatás, amit minden évben végeznek az iskolákban, hogy a gyerekeknek milyen a fizikai állóképessége, azt látjuk, hogy sajnos évről évre romlik a fizikai állóképesség a gyerekeknek a testnevelési órák, a napi testnevelési órák ellenére is. Tehát azért ez nem sok jót jelez előre, és ami még szomorúbb, hogy akkor, amikor kijönnek a gyerekek a középiskolai oktatásból, és fiatal felnőttek lesznek, akkor van egy teljes beszakadás. Ott 19-20 pár évesen gyakorlatilag aki előtte mozgott, azoknak is nagy részt abba hagyja, és aztán, amikor már valószínűleg saját csapat alapítanak, és azt látják, hogy nekik is idekük van, akkor visszatérnek ehhez újra, és elkezdenek mozogni. De sajnos a középiskola után ez beszakad, ami azért borzasztó, mert ez egy kicsit olyan, mintha valaki 12 éven keresztül tanítanánk olvasni, és 19 évesen nem tudná az ABC-t.
3: Megszűnik szinte számára a sport. Gondolom egyébként ezeknek a vándortáboroknak az egyik célja talán az is nem, hogy akár melyiket is választja valaki, egy kicsit azt is megszerettesse velük. Mert én például nehezen tudom elképzelni, hogy valaki mondjuk elmegy úgy egy, nem tudom, kerékpáros vándortáborba, hogy hát egyébként legalább egy kicsit ne szeressen biciklizni. Nem, mert azért gondolom nem mennek oda
2: ez változó,
3: olyan gyerekek,
2: ezért,
3: akik nem nagyon bringáznak.
2: Igen, de hogy ez változó, azért nagyon sokszor azt látjuk, hogyha van egy olyan tanár, akit nagyon-nagyon szeretnek a gyerekek, őt bárhova követik. Mert van egy olyan minta, egy olyan példa, és azt mondják, hogy ha nem tudom, Miki bácsi azt mondja, hogy menjünk biciklizni, akkor Miki bácsi, hogy menjünk biciklizni. Ha Miki bácsi azt mondja, hogy kenúzzunk, akkor kenúzzunk vele. Tehát van egy ilyen helyzet. A másik olyan helyzet, ahol pedig a kortárs csoport, tehát a közösség az, ami belelkesíti. Tehát, hogy azért sok olyan vándortábort láttam, ahol hát ez olyan változó volt, hogy melyik gyerek mennyire volt sportos. Szóval, hogy voltak nyilván kevésbé sportosak is. De pont az benne a jó, hogy együtt le tudják küzdeni az akadályokat. Hihetetlen, hogy a gyerekek mennyire lelkesen biztatják egymást. Tehát, hogy az a gyerek is, aki kevésbé szeret mozogni, gyalogolni, kenúzni, őt és a többiek ezeken a hotspotokon áttolják igazából. Tehát, hogy van egy ilyen erős közösségi élménye a vándortáboroknak. És a másik, amit még fontos kiemelni a vándortáborban, hogy eddig főleg a mozgásról beszéltünk, de itt van még két fontos úgy. Az egyik az, hogy az ország ismeret és a tudásnak a megszerzése, hogy ezek a gyerekek, akik elmennek és megismerik közelről, hogy milyen a felmenni a zengőre és onnan körülnézni, vagy éppen a Körösök völgyében kenúzni és megállni Gyulán, Békés Csabán. Sokkal, de sokkal jobban fogják ismerni az országot, ahol élnek. És ha jobban ismerik, jobban is fogják szeretni. És valójában egy ilyen nagyon pozitív, hazaszeretett képük formálódik ezeknek a gyerekeknek, akik sokkal inkább érzik magukat az ország különböző pontjain otthon, mint azok a gyermekek, akik esetleg nem annyira mozdulnak ki a településről, vagy a szüleikkel csak külföldre utaznak. Tehát, hogy ez nagyon jó lehetőséget ad arra a gyerekeknek, hogy megismerjék közelről azt a helyet, ahol élnek, illetve rengeteg dolgot megtanuljanak. Amit az iskolában látnak tankönyvben, azokat megtanulják, és amivel kezdtük, hogy mi az erdélyi vándortáborok különlegessége, pont az, hogy nagyon sok iskolai foglalkozás van, erdélyi iskolai foglalkozás van a vándortábor közben, hogy nem csak azt fogják látni, hogy na akkor a bükkfának én a törzsa, törgynek meg olyan, hanem megtapogatják, megnézik, megszagolják, és sokkal erősebb lesz az észlelés, és ugyanez igaz a vízi vándortáborokban és a viringás vándortáborokban is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a vándortáborokról szóltunk. Petényi Mirkót, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjét kérdeztük.

0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Most pedig következik néhány zöld hír. Magyarország csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Kiemelték, az erdők védelme és fenntartható hasznosítása olyan közös ügy, amely országhatárokon átnyúló kezdeményezéseket és összehangolt szakpolitikai fellépést igényel, ezért Magyarország is csatlakozott a stockholmi miniszteri nyilatkozathoz, amelyet a Forest Europe 10. miniszteri konferenciáján írtak alá az Európai Államok Képviselői júniusban. Hozzátették, az Európai Erdőpolitikai Együttműködés legmagasabb szintű fóruma lehetőséget biztosít az európai országok számára az erdőkkel kapcsolatos stratégiai kérdések megvitatására, a közös kihívások értékelésére és a jövőbeli együttműködés irányainak meghatározására. A dokumentum aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növelése mellett. Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Kifejtették, a hazai erdőgazdálkodás jövőjét meghatározza és segíti az az európai összefogás, amely a tudományos eredmények beépítését támogatja a döntéshozatalba, segíti a partnerségi innovációt, valamint a digitális technológiák alkalmazását. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el az Európai Unió külső fellépéseinek megerősítésére a vízgazdálkodás terén, valamint azért, hogy az EU integrálja a vízzel kapcsolatos kockázatokat a konfliktus megelőzési és béketeremtő erőfeszítésekbe. A jelentés elfogadását támogató EP képviselők egyetértettek abban, hogy a közös vízkészletekre nehezedő növekvő nyomás ellenére a vízügyi együttműködés továbbra sem elegendő. Noha a határokon átnyúló vizeket az érintett országok megosztják, jelenleg csak 43 megállapodás van érvényben, hangoztatták, és újabb megállapodások megtárgyalására szólítottak fel, azzal érvelve, hogy a hatékony határokon átnyúló vízgazdálkodás segíthet csökkenteni a feszültségeket, valamint előmozdíthatja a regionális együttműködést és a természeti erőforrások fenntartható kezelését. A javaslat a következő hosszú távú uniós költségvetésre vonatkozóan megfelelő finanszírozást sürget a vízgazdálkodásra vonatkozóan, továbbá uniós beruházásokat is szorgalmaz az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodási és higiéniai infrastruktúrák kiépítésébe. A 9. legmelegebb és a 3. legszárazabb volt az idei tavasz 1901 óta, közölte a Hungaromet ZRT. Az idei tavasz országos átlagban 1 Celsius fokkal volt melegebb a szokásosnál, a középhőmérséklet elérte a 12,1 Celsius fokot. A tavasz hónapjai közül a március emelkedett ki leginkább, hiszen 2,5 Celsius fokkal haladta meg az átlagot. A május majdnem 1 fokkal volt melegebb, míg az április kissé elmaradt az 1991 és 2020 közötti évek átlagától. Március végéig a napi középhőmérséklet tartósan az átlag fölött alakult, de a tavasz során 3 jelentősebb lehűlés is előfordult. A Hungaromet előzetes adatai alapján az évszak csapadék összege országos átlagban valamivel több mint 79 mm volt, ami az 1991 és 2020 közötti évek átlagának csupán 57%-a. Mindhárom tavaszi hónap csapadék szegény volt idén. Az évszakról készített elemzés szerint a talaj felső rétegei gyorsan kiszáradtak, ami nehezítette a magok elvetését és az új növények szárba szökkenését. Május első hetére a sekélyen gyökerező kapásnövényekre vonatkozóan az ország területének szinte 100%-át nagyfokú vagy súlyos aszály érintette. Április végére a talajállapota a nyári aszályokat idézte. A felső 30 cm rendkívül száraz, poros volt, és a 30-60 cm közötti réteg is kritikusan kiszáradt az Alföldön és a Mezőföldön. Az elemzésben szó esett arról is, hogy az Európai Unió Kopernikusz éghajlat megfigyelő szolgálatának adatai szerint globálisan és Európában is az idei volt a 3. legmelegebb tavasz. Magyarország hosszabb távon a közép-európai energiakereskedelem meghatározó szereplőjévé válhat, ha a tárolási és hálózati infrastruktúra fejlesztése lépést tart a termelés bővülésével, fejtette ki a GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzésében. A dokumentumban felidézték, Magyarország beépített naperőművi kapacitása meghaladta a 8 gigawattot tavaly, a napenergia már a hazai villamosenergia termelés több mint negyedét adja. Az ország továbbra is importra szorul, de a napenergia gyors térnyerése miatt egyre gyakoribb jelenség, hogy a déli csúcson a túltermelés miatt villamos energiát exportálunk a szomszédos piacokra, az esti órákban viszont a napenergia kiesésével az importigény tér vissza. Az energiatárolás fejlesztése, az akkumulátoros kapacitások bővítése, a rugalmasság ösztönzése, valamint a hálózati infrastruktúra korszerűsítése egyaránt elengedhetetlen az ellátás biztonság fenntartásához, írta elemzésében a GKI. Hatodik alkalommal várta a gyermekeket a Mirehu országosan egyedülálló szemléletformáló élménynapja Miskolcon, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyermekek játékos, élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntarthatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, amely ismét bizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, amelyek a környezettudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A részletekről Ladányi Rolandot, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
2: Hatodik alkalommal rendezzük meg a Makukációt, de nyári rendezvényként ebből ez az ötödik alkalom. Színidő megkezdés előtt, itt a tanév utolsó hetén, akkor rendezzük meg, és innen lett a Makukáció is. Előtte Makukanapként ment a legelső alkalommal, és így lett Makukáció a vakációból már. Ugye ilyenkor már jó az idő, ilyenkor már nem kell az iskolára koncentrálni, mindenki felszabadultabb, és hát így nekünk is könnyebb dolgunk van, amikor edukálunk, mert tényleg csak ide kell, hogy figyeljenek már a gyerekek. Hát azon, hogy egyedülálló az országban maga az esemény, minden jelentősebb foglalkoztató, aki hulladékgazdálkodással, fenntarthatósággal foglalkozik, az itt van nálunk, és itt a gyermekek állomásra állomásra, mint egy akadályverseny szerűen járják végig a különböző programokat, ahol egyrészt van edukáció, másrészt pedig versenyeznek is egymással, pontokat tudnak gyűjteni, és hát a végén majd ki fog alakulni egy sorrend. Hát aki ismertebb a MOHU, mint konceszor, aki az országban a hulladékgazdálkodás koordinálja, ők vannak egy komoly standdal, de itt van a tiszai petkupások, a hűhelyel, ahol ártéri hulladékból gyártanak különböző kis apró termékeket, kulcstartót, vagy akár fésült vonalzót, bármit is, azt itt el tudják készíteni. Ökojátékok, aki a legnagyobb versenyrészt adja a napból, hát nagyon sokan vagyunk, szerencsére, és nagyon széles a paletta is, tehát, hogy tényleg sokszínű, sokféle játékkal, tehát nem egysíkú, és ez adja ennek a szépségét is, hogy így a gyermekeknek ez tényleg egy izgalmas, élményekkel teli nap tud lenni.
1: Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését, mondta sajtótájékoztatón Lajos Bence alapító. Az Élelmiszerbank vezetője közölte, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben, és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt. Küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. Jelezte, az alapítvány ugyan Székesfehérváron indult el, de az egész országban működnek, és későbbi céljaik közé tartozik, hogy európai szintre emeljék a kezdeményezésüket, mivel jelenlegi formájában ez európai szinten is egyedülálló.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai zöldellőbe, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Ezen a héten kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank. Megjelenik az államháztartás május végi helyzetéről szóló részletes tájékoztató, a Központi Statisztikai Hivatal pedig foglalkoztatottsági és munkanélküliségi, valamint turisztikai adatokat közöl. A június 8-án megjelent gyors tájékoztató szerint májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere. Egy évvel korábban 129,5 milliárd forint volt a szuficit. Kedden kamatdöntő ülést tart a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A május 26-ai ülésen változatlanul 6,25%-on hagyták a jegybanki alapkamatot. A kamatfolyosó két szélesen változott. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtökön közli a májusi foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokat. Áprilisban a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.619.000-et tett ki, a munkanélküliek száma 216.000 volt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%. Pénteken a turisztikai szálláshelyek májusi forgalmáról teszi közzé az adatokat a Központi Statisztikai Hivatal. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése. A közúti fuvarozás évek óta tartó veszteségességét 10-12%-os díjemelés ellensúlyozhatja, közölte a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. A csaknem 2500 személy- és áruszállító vállalkozás érdekképviselete szerint a kedvezőtlen gazdasági környezet indokolja a kompenzációt. A költségek emelkedése 2026 elején sem állt meg, a nemzetközi fuvarozásban 6,9%-kal, a belföldi fuvarozásban 3,5%-kal nőtt. Csak a forint erősödése járművenként akár 500 000 forintos veszteséget is okozhat a kis és közepes vállalkozások, ezres nagyságrendben fejezték be a tevékenységüket. A magyar cégek a közlemény szerint régiós szinten is háttérbe szorultak, a belföldi árualap több mint felét külföldi vállalkozások szállítják. Az Egyesület sürgeti a magyarországi piac szűrését, hogy kiszoruljanak a más országokból érkezők, akik álláspontjuk szerint ellehetetlenítik a törvénytisztelő magyar fuvarozók működését. A termesztett növények számára a hőség komoly stresszt jelent, ami általánosságban hatással van mind a termés mennyiségére, mind a minőségére. Ráadásul a helyzetet tovább súlyosbítja, ha az éjszakai lehűlés elmarad, mert 18-20 Celsius fok feletti éjszakai hőmérsékletnél a növény nem tud regenerálódni, és a felhalmozott tartalékait éli fel a légzéssel, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kamara a hőség általános élettani hatásai kapcsán jelezte, a növények optimális hőmérséklete általában 25-30 Celsius fok között mozog. 30 Celsius fok felett a növények anyagcseréje lelassul, 35 Celsius fok felett pedig a fotoszintézis hatékonysága jelentősen csökken. Ebben a helyzetben a kamara a védekezési lehetőségek között elsőként azt emelte ki, hogy a kora reggeli vagy késő esti öntözés elengedhetetlen. A csepegtető öntözés a leghatékonyabb, mivel közvetlenül a gyökérzónát éri és csökkenti a párolgási veszteséget. Hozzátették, hogy a talajtakarás, a mulcsozás segít megőrizni a talaj nedvességét és mérsékli a talajfelszín felmelegedését, védve a gyökérzetet. Mindezek mellett fontos, hogy a kiegyensúlyozott tápanyagellátás javítja a növények stressztűrő képességét. Arra is kitértek, hogy az aszály az egész országban problémát okoz, de a legnagyobb mértékben továbbra is az Alföldön, ahol még mindig jóval 100 mm fölötti a talaj felső 1 méteres rétegének a csapadék hiánya. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt 2 település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, Ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban olyan lelkipásztorokkal beszélgetünk, akik terapeutaként, mentálhigiénés szakemberként, pszichológusként is segítik a hozzájuk fordulókat. Talán sokakban felmerül a kérdés, hogy miért érezték szükségét a tudományos alapokon nyugvó lelki támogatás elsajátításának, hiszen számukra a Szentírás szinte mindenre megadja a választ. Vagy mégsem? Erről kérdezem vendégeinket, Berényiné, Csinádi Melinda, Fekete Edina és Dancsó Zoltán lelkipásztorokat. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Berényiné, Csinádi Melinda vagyok, a Debreceni Református Kollégium gimnáziumának iskola lelkésze, aki önkéntesként, mint egykori beosztott lelkész, továbbra is szolgálok a Nagyerdei Református gyülekezetben, terapeutaként, lelki gondozóként fogadom a klienseket és a gyülekezeti tagokat.
3: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Fekete Edina vagyok, a Debreceni Nagytemplomi Református Gyülekezetnek a beosztott lelkipásztora, bár jelenleg otthon vagyok 4 apró gyermekemmel szülési szabadságon. A gyerekek mellett kezdtem tanulni. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktoriskolájának vagyok elsőéves hallgatója, és a Debreceni Egyetem Pszichológia Mesterszakának negyedéves hallgatója.
4: Itt a titok, ugye? És akkor maradt utoljára Zoltán.
5: Szeretettel köszöntöm én is az Európa Rádió hallgatóit, én Dancsó Zoltán vagyok, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközségbe osztott lelki pásztora, emellett gyászterapeuta és mentálhigiénikus szakember.
4: De bizonyára feltűnt a hallgatóknak, hogy mindannyiótoknak van még egy plusz terület a lelkipásztori szolgálaton kívül, amit hozzátettetek a tevékenységetekhez, az életetekhez. Mindenki mondja már el nekem, hogy mi volt az az indítatás, ami arra készített benneteket, hogy ezt a plusz ismeretet még hozzátegyétek a egyébként teológiai végzettségetekhez.
2: Én az előbb nem mondtam el azt, hogy én is mentálhigiénis szakember vagyok, illetve most fogom befejezni a Párizs családterapeuta képzést, tehát hogy most majd milyen színekben fogadom a rászorulókat a nagyerdei gyülekezetben. Annak idején, amikor én végeztem, akkor igen sokan jöttek hozzám lelki gondozói beszélgetésre, és azt éreztem, hogy kevés vagyok. Tehát már annak idején, amikor az Egyesült Államokban ösztöndíjas éven voltam, már akkor is pásztorál pszichológiával foglalkoztam, és azt éreztem, hogy vannak bizonyos élethelyzetek, ahol nem szabad okoskodni, hanem valóban csak a legnagyobb alázattal, néha csendben lenni érdemes, és nem tudtam, nem volt eszköztáram fiatalként, hogy pontosan hogyan tanítsak, hogyan segítsek, hogyan kérdezzek. És ez indított el először a mentálhigiéni irányába, és hát utána, ahogy haladtam előre az életben, és rájöttem, hogy bizony-bizony milyen sok élethelyzet van, ahol további segítség kell, így hát elindultam a Párizs családterápia felé.
4: És miért éppen a családterápia? Mert egyébként más területet is választhattál volna a terápián belül.
2: Ennek két oka volt, először is a gyülekezetekben, az úréti gyülekezetben is, illetve most már nagyerdei gyülekezetben alapvetően családokkal találkozunk, illetve hát én az iskolában is használni szerettem volna ezeket a tanulmányokat, hiszen általában azért azt megfigyelhetjük, hogy a gyerekeknek a magatartási tanulmányi problémái mögött általában a családi kapcsolatok, otthonról hozott nehézségek, azok, amik meghatározók, így hát ezért ebbe az irányba indultam el, ez így adta magát.
4: Mióta használod ezt a tudományt?
2: Mióta használom, gyakorlatilag szerintem a kezdetektől kezdve, de amit a tudatosan és tényleg tanult módon is használom, hát azért az olyan 4 éve. De még mindig a tanulmányaim befejezésénél tartok, de most már tudatosan hosszú ideje ezzel foglalkozom.
4: Visszatérünk még. Edina, én mindig úgy gondoltam egyébként, hogy egy lelkipásztor az valamilyen szinten pszichológus is. Valahogy ez a gondolat mozgatta számodra, hogy a pszichológia szakot elvégezd?
3: A pszichológia nagyon érdekelt engem egyébként mindig is, már amikor a teológiát elkezdtem, akkor azt éreztem, hogy ezt párhuzamosan kellene tanulni a pszichológiával, és amikor megszületett az első lányom, majd a második, akkor jött ez az érzés egészen közel hozzám, hogy akkor most eljött az idő, és tényleg be kellene iratkozni a pszichológia szakra. Valóban, amikor valakivel beszélgetünk, valakivel találkozunk, akármilyen gyülekezeti alkalom alkalom kapcsán, vagy akár családlátogatás során, vagy egy istentisztelet után nagyon sokszor személyes jellegű beszélgetések ezek, amelyekben valóban ilyen pszichológiai tudásra vagy szakmai képzettségre is szükség van, és nagyon sok érzelmi helyzettel, konfliktusos helyzettel, akár szülő-gyerek kapcsolatban kötődési mintákkal, tehát olyan pszichológiai témákkal jönnek az emberek, amelyekhez szerintem jó, hogyha valóban van valamiféle pszichológiai tudása is az embernek, és nagyon sokszor, amikor lelkigondozói beszélgetéseim voltak emberekkel, akkor azt éreztem, amit Melinda is mondott, hogy kevés vagyok, és hogy kevés a tudásom, és ezért is szerettem volna elkezdeni a pszichológia szakot, hogy akkor szakmailag is minél képzettebb legyek.
4: Azt mondtad, hogy azt érezted, hogy kevés a tudásod, és akkor itt most majd egyébként mindjárt, hogyha Zoltán is elmondta azt, hogy ő melyik területet választotta a terápiás területek közül, akkor belemegyünk abba, hogy miért is érezted kevésnek a tudásodat, hiszen te lelkipásztor vagy, és a Bibliában oly sok mindenre ott van a válasz. Vagy mégsem?
3: Visszatérünk rá?
4: Visszatérünk rá. Zoltán pedig már is elmondja nekünk, hogy miért is ezt, ő egy nagyon nehéz területet választott, szerintem. Igazam van?
5: Hát igen, igen. Én 2018-2019 nagyon sok embert kísértem utolsó útjára. Körülbelül 2019-ben 33 temetésem volt, 18-ben szerintem ennél kicsit több volt, és Budós Általánról beszélgettem, tudom, hogy a gyászidőben írta a doktoriát, abból írta, és kérdeztem, hogy nincs esetleg gyászfeldolgozó képzés, amit ő előszeretettel megtartana lelkészeknek, mert úgy gondolom, hogy én kevésnek éreztem ott magamat, amikor bejönnek a gyászolók, meghallgatom, felveszem, elmondják az igét, hogy mivel temessem el, szerettüket, kivel, hogyan kísérjem utolsó útjukra. Vannak, akik egyáltalán nem is vallásosak, ők meg azt mondják, hogy amit találok, akkor majd úgy kísérjem utolsó útjukra szerettüket. Én úgy gondoltam, hogy ennél többet kell egy lelkipásztornak tennie, és az mozgatott engem, hogy mi van a hozzátartozókkal. Mi van velük, akik eljönnek nap, mint nap a lelkész hivatalba bejelenteni a temetést, a lelkész beszélget velük, fölvesszük az adatokat, megbeszélünk mindent, másfél óra vagy két óra utána elengedjük őket, és majd a temetésnél találkozunk, és utána mi van velük. És ez indított el engem ezen a úton, gondolkodás szinten, hogy tanárnővel beszéljek, hogy indíts egy ilyen képzést, és elvégeztem 2019-ben ezt a gyászfeldolgozói terapeuta képzés, és akkor utána pedig a menták

0: létezik, megint csak másképp képzelik el, dolgozzák fel a szerettek elvesztését, és egyáltalán ez a halott kultusz. Szóval mit lehet elmondani, hogy mennyire változatos ennek a gyászfeldolgozásnak ma Magyarországon a kulturális háttere?
1: Van egy mentális megfogalmazásom, és van egy Melindával való beszélgetésem is, mind a kettő összecseng. Igazán szerintem nekünk nincs arra kultúránk, hogy feldolgozzuk a gyászt. Meghal valaki, kap egy hetet vagy három napot, készítsen el mindent, a szerettének a papírügyeit intézze el, majd temesse el, aztán álljon vissza gyorsan a munkába dolgozni. Szóval igazán a mentálos tanárom jutott eszembe, aki azt mondta, hogy nincs idő gyászolni. Az ember nem tud gyászolni normálisan, mert vissza kell állni a kerékvágásba, és dolgozni kell, és egyszer ez valahol majd ki fog jönni az emberből, hogy akkor ő nem is gyászolta meg a szeretteit. Vagy ahogy úgy gondolja, hogy meggyászolta. És én úgy gondolom, hogy erre nagyon nagy időt kéne fektetni, egyrészt azért, mert hogyha egy ember meg tudja gyászolni az ő szeretének földi útján való elkísérését és azokat az emlékeket, akkor még hatékonyabban tud visszaállni a munkavilágába. Csak ezzel a munkáltatók erre én úgy gondolom, hogy nincsenek felkészülve.
0: Tehát akkor azt mondod egyébként, hogy nincs gyászkultúránk Magyarországon?
1: Lehet, hogy kicsit ezt meredek így kijelenteni. Inkább azt mondom, hogy vannak olyan aspektusai, ahol...
0: Hiányos.
2: Nekem az jutott eszembe erről, hogy alapvetően a rítusaink koptak ki. Én ezzel vitatkoznék Zolival, hogy nincs gyászkultúránk, szerintem van, csak elfelejtkeztünk róla, belepte a por. Mert voltak rítusaink, és hogyha megnézzük a régi településeinket, falvainkat, amikor még volt idő gyászolni, akkor igenis abban, ahogy eleve egy életen át készültek a nagy időseink, sőt, hát előtte fiatalkortól kezdve egyetlen a hétköznapi emberek arra, hogy egy nap el fognak menni a minden élők útján, és hogy megvolt a generációk közötti kapcsolat, a gyászkísérésben, a siratásban, a halott felkészítésében, a közös templomi gyülekezeti rítusokban, az egymásról való gondoskodásban, na ezek kikoptak. És inkább ez a probléma, hogy ezeket kellene feleleveníteni, és hogyha lelkipásztorként kérdezted, hogy hogy is függ ez össze, hogy pszichológia meg lelkipásztorság, én egyébként egyre inkább, hogy haladok előre a korban magam is, abban látom felelősségünket így az egyházon belül, hogy ennek a kettőnek a kapcsolatát újra felelevenítsük. A rítusnak, a kereszténységnek, a gyülekezeti életnek, illetve a pszichológiának, ezt ma inkább így mondjuk régi időben, meg talán inkább a lelkiséget használták, ennek az összekapcsolását kellene talán még inkább korszerűvé tenni, és a mai ember számára válaszokat adóvá.
0: Na és akkor térjünk vissza oda ahhoz a gondolathoz, hogy akkor miben is érezted kevésnek a tudásodat? Mi az, amire a teológiai ismeretek nem adták meg a választ, vagy konkrétan a Szentírás?
3: A Bibliában egyébként nagyon sok mindenre van válasz, és nagyon sok minden benne van. Ad ugye útmutatást arra nézve, hogy miért van a szenvedés, mi annak az értelme, hogy hogyan találjunk reménységet, hogy hogyan kerüljünk kapcsolatba Istennel. Viszont olyan pszichológiai kifejezéseket mondjuk, mint traumafeldolgozás, vagy traumafeldolgozási technikák, vagy kötődési mintázatok, ilyesmiket nem használ a Biblia. És én ezt nem úgy mondanám, hogy ellentétben állnak, hanem pont, hogy a pszichológia gazdag a hitet és gazdagítja a Bibliának a már meglévő történeteiben rejlő válaszokat. Tehát ha megnézünk egy bibliai történetet, akár egy családtörténetet, ott azért nagyon sok olyan dolog van, ami pszichológiailag megmagyarázható, hogy milyen a kötődési mintázatuk. Ott van a Bibliában sok minden, de ahhoz, hogy ezeket jól értsük, vagy megfelelő módon értsük, szerintem fontos, hogy pszichológiai tudás is legyen mellette. És ami egy kicsit túlmutat azon, hogy a Szentírásból válaszokat kapjunk, ha például találkozunk egy lelkipásztor, akár egy személyiségzavaros emberrel, vagy valakivel, akinek még több segítségre lenne szüksége, akkor tovább is tudjuk irányítani, hogyha pszichológiai tudásunk van, hogy akkor milyen fajta szakember tudna neki még jobban segíteni, és szerintem ez egy többlet, hogyha van pszichológiai tudása is az embernek.
0: És mondjuk ezt, hogyha tudják a hívek, a közösségnek a tagjai, akkor másképp fordulnak mondjuk-e a lelkipásztorhoz?
3: Ha már valaki eljön egy lelkipásztorhoz, szerintem van egy alapvető bizalom benne, attól függetlenül, hogy van-e többlet diplomája, vagy nincsen. Szerintem ez a mi részünkről egy magasabb színvonalú felkészültség, és talán egy mélyebb vágy arra, hogy még inkább megértsük azt a másik embert, hogyha képezzük magunkat, és van még olyan plusz ismeretünk, amellyel az ő hasznára tudunk lenni.

0: valahogy ebben van egy ilyen praktikus dolog is, hogy egy kicsit a több lábon állás is egy ilyen mögöttes gondolatként ott van.
1: Lelkészként?
0: Igen.
1: Akár az is lehet, hogyha valaki egy idő után már nem szeretne lelkész lenni, vagy éppen összekapcsolva szeretné ezt?
0: Igen, igen. Vagy hogyha esetleg oda érkezik az élete, hogy valamiért válaszút elé kerül, és döntenie kell, és mondjuk lehet, hogy abban az élethelyzetben akkor lehet, hogy praktikusabb lesz egy pszichológusként.
1: Persze, hát ez benne lehet, igen.
0: Benne van egy ilyen is.
2: Én úgy gondolom, hogy a generációk közötti különbség, akár a Biblia alapjaim, vagy akár a mi életünkben nézzük, már nem annyira több generációk élnek egy háztartásban. Most már nagyon szétszakadott az egész társadalom szerintem. Fiatalok kirepülnek, megvalósítsák önmagukat, kevés kapcsolat jut a nagyszülőre, a szülőre még jut, és ezért a távolság is növekszik. Szeretik ugyan egymást, de én úgy gondolom is, úgy hiszem, hogy a tapasztalatok, meg hallottak alapján úgy gondolom, hogy azért nehéz a gyászról úgy beszélni, hogy a rítusok hiányoznak, mert már nem az a fajta kötődések vannak. Például, amikor hozzám jött valaki gyászfeldolgozóra, azt mondta, hogy mondták, hogy anya meghalt, a tesódnak a férje meghalt, de legyél már túl rajta, már egy hónap után mondták neki. Szóval, hogy maga az a formáció, hogy már fiatalok nem így gondolkoznak. Ők is sírtak, de utána elengedték egy hét után az egészet. Ezt szerintem ezért nincs meg az a fajta rítus, az a fajta gyászfeldolgozási folyamatok. És szerintem ez nagyon nagy regressziós is vezet sokszor a fiatalok életében, nem tudnak hogyan hozzáállni.
0: Bocsánat, annyit szeretem volna csak kérdezni, hogy arra gondoltál itt, hogy régen egy fedél alatt ért több generáció egymás közelségében, és akkor ott egymást átsegítették az ilyen...
2: A társas támasz.
0: Ja. Értem.
2: Ami azt jelenti, hogy ők akkor ott együtt voltak, de most, ha megnézzük, már a fiatal meg akarja valósítani önmagát, a nagyszülők már zavaró, meg anya is esetleg a család is zavaró, azt nézik meg, hogy melyik idősek otthonába tegyék be a szülőt. És tisztelt a kivételnek, de vannak ilyen helyzetek is. És én arra gondoltam, hogy emiatt is van az, hogy dolgozni kell, valósítsam meg önmagamat, legyen egy egzisztenciás hátterem, és még gyászoljak is, és ez hogy nem fér be. És erre reflektálok, hogy a Melindával egyetértek, hogy kivezet a rítus, de hogy már társam sem olyan az, mint régen.
1: Én pont ezért mondtam, hogy le kell porolni. Tehát, hogy nem ugyanazt kell feltétlenül visszahozni, de a gyülekezeteinknek itt látom épp a felelősségét, és épp itt a lehetőségét, és egyrészt a misszióra is, másrészt pedig pont abban, hogy egyre inkább elidegenedünk egymástól, a gyülekezetben meg közösségre lehet találni. Tehát mondjuk én azt látom, hogy egy gyászolók vasárnapjánál milyen sokat tud jelenteni azoknak a gyászoló családoknak, hogy egyrészt van ok összegyűlni, másrészt pedig az imádságban, az énekben, azáltal, hogy a gyülekezet hordozó közösségébe megjelenhetnek, ezáltal gyógyulhatnak az életek. Tehát, hogy én ezt a kettőt nem kizárólagosan értem, meg nem vagy-vagyról beszélek, hanem mondom a leporolásról, a színesítésről, a lehetőséget látom benne, mert szerintem, mint keresztény közösségnek ebben van nagy lehetőségünk, és hát mint szakember ebben tudunk segíteni, meg utakat keresni.
3: És például egy gyülekezethez tartozás, vagy egy gyülekezeti közösség segíthet abban is, most ez a toxikus pozitivizmus jutott eszembe, amit mondtál, hogy ugye ez egy pszichológiai fogalom, hogy egy hónap után azt mondjuk neki, hogy ó, legyél már túl rajta, de hogy ez toxikus, tehát hogy ez nem egy egészséges dolog, és például pont egy gyülekezetben hívhatjuk fel arra a figyelmet, hogy hát igen, ennek idő kell, és hogy a gyülekezeti közösségben lehet esély is a gyógyulásra, úgyhogy ez a leporolás ilyen szempontból tényleg egy nagyon fontos dolog.
2: Egyetértek ezzel, csak nekem mégis az, amikor hozzám jönnek, és amikor vége a gyülekezetnek, és hazamegy a családja közösségébe, ne ezt ő hogyan éli meg. Volt egy ilyen alkalom, egy személy, aki járt már hozzá, most már túl van rajta, neki a lánya mondta ezt, hogy anya, most már elég, mindig feketében ez, mindig sírsz, mi is itt vagyunk, mi nem foglalkozó velünk. Ő a testvérenek a férje volt. Szóval ilyen téren én úgy gondolom, hogy a gyülekezetnek fontos funkciója van, de a családi funkció az hol van? Mert az, hogy a gyülekezetben meg tudom élni, hogy gondolnak rám, de amikor hazamegyek a családi közösségembe, ott a családi közösségem hogy tud nekem segíteni ahhoz, hogy én túl legyek, mert lehet, hogy a férjem vagy a feleségem máshogy állt az elhunyttal kapcsolatban, hogy teljesen más folyamatok zajlanak le az emberben, mint az a személy, aki nagyon szoros kötődésben állt hozzá. És ez hatással van a családra is, hatással van a gyerekek, is, a munkára is, és még lehetne sorolni. Én ebben gondolkozok, hogy a gyülekezet az jó, nem mondom, hogy nem, csak amikor hazamegy az ember, akkor mi lesz?
0: Más megvilágításba helyezik mondjuk a bibliai ismereteket, vagy hozzáadnak sok mindent ezek a terápiás ismeretek, vagy a pszichológia, vagy a gyászterápia, családterápia a bibliai ismeretekhez, a teológiai munkátokhoz? Mennyit tesz hozzá? Tehát másképp értelmezitek azóta a bibliai szövegeket mondjuk?
3: Én a karaktereket, a bibliai szereplőket azóta egyébként ilyen pszichológiai szemmel nézem, hogy mondjuk ott milyen személyiségfejlődés volt, milyen temperamentum jegyei vannak annak az embernek. Például Mózesre én a pszichológiai tanulásom előtt nem gondoltam úgy, mint egy impulzív személyiségre, de hogyha belegondolunk, hogy ugye lejön a hegyről, eltöri a táblákat, tehát hogy ő, mint személyiség, valószínűleg, hogy egy ilyen impulzívabb típusú ember lehetett. És ugye sok-sok személy van a Bibliában, tehát én azóta ilyen szemmel is nézem őket, illetve egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy akár fiatalokkal, vagy akár családokkal, hogyha találkozunk, hogy a Bibliát az ő értékrendjükben egy ilyen poros dolognak tekintsék, hanem egy olyannak, ami egy élő, ma is megfogható, és a személyek persze más a kultúra, más az a kontextus, amiben a történetek játszódnak, de azért nagyon sok minden, akár családi kapcsolatok, akár személyiségfejlődés, temperamentum jellemzők, amiről ugye az előbb beszéltem, azért a ma élő embernek is mutathatnak utat, vagy ezek a történetek ugye mutathatnak utat, meg az ebben lévő megoldások, és szerintem ilyen szempontból is jó, hogyha fogódzókat kínálnak ezek a bibliai történetek, és ezt sikerül esetleg megérteni, vagy ilyen szemmel nézni őket.
1: Én ez nagyon jól tudok csatlakozni, mert hogy mint tanár, és hát mint lelkipásztor és mint iskola lelkész is, aki fiatalokkal foglalkozom, pont ezzel szembesültem, hogy a Szentírás mennyire egy modern könyv. Elárulom, hogy nekem például a pszichológiai tanulmányaim nagyban megerősítették a hitemet, mert főleg eleinte rácsodálkoztam arra, hogy jé, hogy az Úristen az ókorban pont ugyanazokat a folyamatokat írta le a történetek nyelvén, mint amikről most tanulmányok születnek és kutatásokat végeznek, és hogy mennyire hiteles mindaz, ami a Szentírásban van, nekem ez egy nagyon komoly hitmegerősítés volt. És ma, amikor tanítok, akkor nagyon sokszor ezek szóba is kerülnek, hogy hát az ember ugyanaz. A konfliktusok, a családi helyzetek, az érzelmek, azok ugyanazok gyakorlatilag, és hogy a Szentírás az egy nagyon-nagyon modern könyv, és hogy pont ezért gyakorlatilag a pszichológia ez egy repertoárt ad, egyfajta szemléletet, ezt így lehet színesít. Tehát ezekre lehet mondani szinonímákat, árnyalatokat, abban, hogy el tudjuk mondani az üzenetet a mai embernek, és szerintem az a cél, hogy gyógyítsuk az életeket. Az Istennek ez a célja, hogy a kapcsolatok helyreálljanak vele, meg egymással, és gyógyuljanak az életek.
0: Nagyon fontos kulcs szót mondott szerintem Melinda, hogy akkor a Biblia gyógyít. Yeah.
2: Igen, én csak annyit tennék még hozzá, én egyetértek a hölgyekkel. Teljes mértékben nekem inkább azt kellett megtanulnom, hogy akik jönnek hozzám gyászfeldolgozóra, és nem vallásosak. Ott kimondottan csak szakmai alkalmak vannak, és a 11 alkalom után hívom őket, ha van kedvük, csatlakozzanak be a gyászolók biblia körébe, amit az első alkalom után indítottam el, vagy a gyülekezet réteg alkalmaira.
0: És mennek?
2: Vannak, hál' Istennek. Van, aki a bibliaiskolába jár, van, aki a nyitott ajtóba jár, van, aki a diakóni szolgálatba vesz részt, és mondtam, hogy nem kötelező belépni a gyülekezetbe, ha ők úgynak, ó, jónak látják, akkor belépnek, ez oda van bízva, ez egy missziói tevékenységem is egyrészt, mert én durván egy olyan, hát majdnem egy évet vagyok velük. Mert ugye az első 5 alkalom 2 havonta van, és akkor utána pedig havonta találkozok velük még 6-szor. A durván fél év, hát egy 8 hónap.
0: Viszont tehát én tudom, hogy nem lehet rá ilyen sablont húzni, de nagyjából úgy átlagosan mennyi idő egy egészséges gyászfeldolgozás, amikor már az emberben úgy nem marad olyan, ami nem lehet rá mondani, egy év mondjuk, vagy...
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát olvastam szakirodalmakat, orvosok, te egy gyerek elvesztése 10 év. 10 év után kezdve beszélgetni róla a család. Valaki, hogyha idősebb volt, könnyebben elengedik például, hogyha beteg volt is, kísérték a betegségében az illetőt, akkor már készültek az elválásra. Az is egy másfajta lefolyás. Hogyha hirtelen hal meg, vagy ha a gyereke hal meg, és miért nem ő hal meg, mert általában úgy szokott lenni a felfogás szerint, hogy a gyerekek elkísérik a szülőket az utolsó útjukra, és a gyerekek élnek tovább. De amikor egy családban a gyerek hal meg, aki tovább vinni a családi nevet, az öröklést, meg mindent, az nagyon nehéz elmondani, hogy mennyi idő. Én azt szoktam mondani, hogy a gyász mindenkinél más lefolyású. Nincs sablon, hogy neked ennyit kell gyászolni. Most 3 év vagy 4 év után jönnek még gyászoló biblia körére, és mondták, már jobb, már könnyebb. Szóval, hogy 3-4 év után is azt mondták, hogy néha azért még a névnap, születésnap vagy évfordulók, akkor még kicsit úgy könnyebb szökik a szemükben, de már könnyen, már jobban tudják elhordozni ezt.
0: Most fordítsuk meg egy kicsit a dolgot, ha megengeditek. Ezek az ismeretek, ezek a terápiás ismeretek közelebb vihetik a Bibliát azokhoz az emberekhez, mondjuk akikkel foglalkoztok, hiszen elsősorban mégiscsak lelkipásztorok vagytok. Hogy látjátok? Ebben segítenek nektek ezek az ismeretek? Hogy hétköznapibbá, elérhetőbbé, modernebbé, emberközelibbé tegyétek a Biblia írásait?
1: Persze, ez mindenképpen megjelenik. Hozzám is jönnek úgy kliensek, hogy megtalálható vagyok, úgy is, hogy bárki felhív. telefonon, tehát nem kell feltétlenül gyülekezeti kötődése legyen ahhoz, hogy hozzám eljöhessen. Nem egyszer jönnek olyan emberek, akiknek semmi közük nincs az egyházhoz, kereszténységhez. Volt már olyan, aki általam lépett be először templomba, mert a gyülekezetben tartom ezeket a beszélgetéseket, és hát egy ajtó választott el a templomtértől, és pár hónap után kérték, hogy ugyan hagy nézzenek már be a templomtérbe, még sose voltak templomban. És talán nem véletlen az, hogy az Úristen pont egy lelki pásztorhoz vezeti ezeket az egyébként világi embereket. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha egy ilyen ember jön terápiára, értelemszerűen elsősorban nem a lelki pásztorral ül le. Tehát nem Bibliát nyitunk, és nem lesz imádság, és nem fogok neki igéket hozni. De azt én soha nem tagadom, hogy én egyébként egy lelki pásztor vagyok, aki egyébként ezzel is foglalkozik, és én egy szakemberként ülök le, egy mentálhigiénés, párizs családterapeuta, hallgató szakemberként ülök le vele beszélgetni, akinek mellesleg a szemléletében, a mentalitásában igenis ott van, hogy egy hívő keresztény ember. És nagyon izgalmas, amire pont rákérdeztél, hogy maguk a kliensek kezdenek el egy idő után ez irányba a beszélgetést kezdeményezni.
0: Tehát érdeklődnek.
1: Igen, de ezt meg kell engedni, ehhez ki kell alakuljon egy bizalmi légkör, és pont ezért mondtam az előbb, hogy nem egyszer megtörténik, hogy olyan emberek érkeznek, akiknek soha semmilyen kötődése nem volt az egyházhoz, vagy van egy olyan képük, ami nem feltétlenül pozitív, mert valakinek a valakije is ezt látta, és ezt olvasta, és ez történt, és akkor kialakul egy pozitív kötődés, akkor elkezdenek esélyt adni. Akkor elkezdenek rákérdezni, hogy de miért így van. Na és ezzel lehet élni. Tehát ez, ami Gyökös Jendre annak idején úgy mondott, hogy ne beszélj, ha nem kérdeznek, de élj úgy, hogy megkérdezzenek. Ez szerintem egy nagyon fontos terapeuta szemlélet is.
0: Többiek mit szólnak ehhez?
3: Nekem az jutott eszembe, hogy amikor egy nagyon nehéz élethelyzet van, mondjuk egy haláleset, egy tragikus haláleset, akkor általában vagy nagyon megkeményedik valaki, és abszolút nem akar Istenről hallani, vagy éppen, hogy elkezd nyitni. És szerintem, hogyha valaki úgy megy el egy gyülekezetbe, akár egy lelki pásztorhoz, lelki gondozói beszélgetésre, hogy ő gyászélménnyel érkezik, akkor az már valahol mégiscsak egy nyitás ott legbelül, ha nincs is szavakkal kifejezve ő benne, mert hogyha azt mondja, hogy nekem semmi közöm Isten és nem is akarok ilyen típusú segítséget kapni, akkor szerintem be se fog lépni a templomtérbe. Ő egy világi pszichológushoz megy el, vagy egy olyan segítőhöz, aki biztos, hogy semmiféle Istennel kapcsolatos dologgal nem akar neki segítséget nyújtani, de ha korábban nem is hitt, vagy nem is járt gyülekezetbe, vagy nem volt kapcsolata, de most mégis úgy dönt, hogy egy lelki pásztortól kér, vagy egy egyház közeli segítőtől kér segítséget, akkor szerintem az valahol kimondva vagy kimondatlanul, de már mégis egy nyitásnak a jele. És ugye innen elérhetünk oda, hogy esetleg benéz a templomtérbe, vagy a gyülekezet iránt érdeklődik, tehát ez már mindenképpen egy pozitívum.

0: Berényiné, Csinádi Melinda, Fekete Edina és Dancsó Zoltán lelkipásztorokkal folytatjuk beszélgetésünket.
1: Miért fordulnak nagy tragédiák és ilyen megrekedt élethelyzetek esetén az emberek, még hogyha nem is hívjuk, inkább egy lelkipásztorhoz? Vajon miért van ez?
2: Én úgy gondolom, hogy az emberek szívében, lelkében, amikor ilyen utolsó kapaszkodási fonal vagy kötél, még az a fajta reménység, hogy kaphatnak vigasztalódást olyan embertől, aki Istennel szoros kapcsolatban van, aki képviseli az Isten, mint a lelkipásztor. Ő rájuk máshogy néznek az emberek, én úgy gondolom, hogy amikor elmennek egy lelkészhez és beszélgetnek akár a gyászról, a fájdalmakról, akkor nem egyszer előfordult, hogy megkönnyebbülve mentek el, és csak a lelkész meghallgatta őket, együtt érzett velük, beszélgetett velük. Az emberek szerintem a szívük még vágynak ilyen fajta találkozásokra, hogy kicsit megnyugodjanak, vagy egy kicsit átgondolják ezt a helyzetet.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ezek a terápiás ismeretek, ezek nagyon is rokonak a ti hivatásotokkal, tehát ezek azért nem állnak távol. Mennyire osztjátok azt a gondolatot, hogy egyfajta korszerűbb szemléletet tükröznek, amellyel talán több embert meg lehet szólítani, nem? Ebben egyetértetek?
3: Mi szemléletet inkább eszköztárat ad. Igen. Tehát, hogy én inkább azt látom, hogy egy korszerűbb eszköztárat ad, hogy másképp beszélget az ember, más eszközöket használ, mármint hogy fizikailag megfogható kártyákat, játékokat. De ugyanazából ugyanarról beszélünk. Ennek talán az a gyökere, hogy a régi időkben az egyház volt az egyetlen tér és lehetőség arra, hogy a lelkiekről beszélgessünk. Aztán utána valahol ott a 20. században, amikor elindult a pszichológia tudományának a fejlődése, akkor hirtelen egy ilyen nagy aha élmény volt, és mintha az egyházak egy kicsit háttérbe kerültek volna sokak szemében. Ugyanakkor pont amikor a krízisek vannak, legyen bármi, egy diagnózis, egy vesztesség, egy bármiféle olyan kérdés, ami megrengeti az embernek az életét, akkor hirtelen tudattalanul még mindig előjön, hogy az emberben igenis ott van a vágyakozás az Istennel való kapcsolatra. Tehát azért az Úristen úgy rakott bennünket össze, hogy vágyunk a vele való kapcsolatra. És ez lehet, hogy a modernkori ember úgy háttérbe szorította, és azt mondta, hogy erről nem akarok tudomást venni, mert én az ember vagyok elől. De bizony, amikor jönnek a krízisek, akkor ez újra és újra feltűnik és felsejlik. Az előbb azt mondtad, hogy sokan keresnek. Az emberek egy része, én inkább ezt mondanám, hogy az emberek egy része újra elkezdett ilyenkor Isten felé nyitni. És ilyenkor ez egy jó lehetőség, hogyha a szakembert talál. És akkor ő döntheti el, hogy a pszichológust akarja, a segítő szakembert akarja megszólítani elsősorban, és csak másodszorban a lelkipásztort, vagy pont fordítva, és a lelkipásztorhoz megy, akitől mellesleg pszichológiai terapeuta segítséget is kap.
1: Egyébként a kollégák, a lelkipásztor kollégák, a református egyház mit szól az ilyen irányú törekvéseihez a lelkipásztoroknak? Támogató?
4: Vegyes. Szerintem az én tapasztalatom az, hogy vegyes. Nyilván a református egyházon belül is nagyon sok irányzat van. Egyébként a pszichológián belül is, tehát vannak irányzatok, vannak nézőpontok. Ugye magát a pszichológiát egy pár évtizede vagy pár éve sokan úgy gondolták, hogy az megy pszichológushoz, aki bolond. És hogy ez a felfogás talán még valakiben mindig ott van, szerintem. Vagy nekem van ilyen élő tapasztalatom, hogy ez így megjelenik.
1: Abszolút van egy ilyen megbélyegzés.
4: Igen, aki mondjuk akár az egyházon belül is így tekint a pszichológiára, az talán fölöslegesnek gondolja, hogy nincs erre szükség, vagy hát majd, ha imádkozunk, akkor ugye minden megoldódik, tehát van még ilyen elképzelés is, de azt látom, hogy egyre inkább nagyobb lesz a nyitottság az emberekben is, meg a lelkész kollégák között is.
2: Nekem inkább a meglátásom csak annyi, hogy amit Edina is mondott, hogy tényleg vegyes. Én ezekre nem szoktam odafigyelni, megmondom azért, mert hogy én a saját dolgaimmal próbálok foglalkozni, és arra fókuszálni, azt csináljam, úgyhogy az Isten dicsőségére szóljon. Amin elgondolkoztam, hogy az egyház megyében is vannak mentálhigiénikus szakemberek, és nem tudom, hogy pszichológusok vannak, azt még nem tudom, ezt nem derítettem fel, de hogy családterápiás képzéseket is vesznek részt, hogy jó lenne összefogni egy ilyen bázis létrehozni Debrecenben, ahol tudnánk még jobban segíteni, ugye Budapesten működik fajta központ, ahol nagyon nagy neves pszichológusok vannak, és járják a világot előadásaikkal. Én úgy gondoltam, hogy Debrecen is lehetne egy ilyet, egy összefogással, mert nincs még kiépítve.
1: Miért egy ilyen lelkisegítő, támogató központot?
2: Én egy olyan központra gondoltam, ahol mi lelkészek vagyunk benne, és különböző szakterületek vagy szakképzettséggel rendelkezünk, és akkor azok szerint megosztanánk egymáskat és segítenénk azokat az embereket, akik jönnének hozzánk. Mert úgy gondolom is, úgy hiszem, hogy egy pár Ferire beülnek, nem tudom mennyien, vagy Bagdiemőkére, és azok nagyon jó dolgok, és elhozzuk őket ide, nagyon kellek, jók a könyvek, én is olvasom, meg a többieket is, de hogy egy kicsit kézzelfoghatóbbá tenni Debrecenben egy ilyet, aki bárki, hogy ne Budapestre utazzon fel, és most nem akarom senkinek se a piáját rontani, hanem csak annyit, hogy megtalálhatnak bennünket is, és egy-egy ilyen gyűjtő lennénk, ha lehet ezt mondani, nem tudom szépen kifejezni, de egy ilyen központ.
1: Zoltán egy kicsit talán többet beszélt arról, hogy mennyire segíti meg a munkáját, és mennyire látja az eredményét a munkája során ezeknek a plusz terápiás ismereteknek, de a lányok egy kicsit kevesebbet meséltek arról, hogy mi is ennek a gyakorlati hozadéka az életükben, a munkájuk során.
3: Az én életemben abszolút megvan az a hozadék, hogy például leülök egy fiatallal beszélgetni, sokkal könnyebben tudok kérdezni, mögé látok könnyebben a szavainak. Én azt gondolom, hogy jobb segítővé váltam. Nem biztos, hogy empatikusabb segítő voltam, mert szerintem elég empatikus voltam én korábban is, hanem jobban megtanultam azt, hogy a dolgok mögé lássak, hogy talán türelmesebb legyek egy beszélgetésben, hogy új színeket vegyek észre. Meg kell mondom, az eszközök mindenképp megjelennek. Az pedig egy újfajta szemléletet is jelentett, hogy én elkezdtem családokkal foglalkozni, egy új szolgálati területet jelentett így az életem közepén, hogy már nem csak fiatalokkal foglalkozom, hanem családokkal, párokkal. Ez nekem nagyon sokat jelent. Tehát, hogy ez egyfajta új kezdet is, egy megújulást is eredményezett az életemben. Egy olyan szolgálati területre találtam, amit korábban nem gondoltam volna. És hát ezért vagyok nagyon hálás, hogy a régi gyülekezetembe visszatérhettem ilyen módon önkéntesként fogadni klienseket és segíteni a családoknak. És mindig nagy öröm az, amikor látom azt, hogy életek elkezdenek helyreállni és gyógyulni, amikor házaspárok nem válnak el például. Az egy nagyon-nagyon nagy öröm. Vagy amikor azt látom, hogy van egy férj, aki nagyon-nagyon szorong, és ez elkezd enyhülni, és új lendületet kap egy család élete. Szóval, hogy azért ezekben van valami varázs. Amikor az ember látja, hogy az Úristen igenis gyógyítja, valóban, amit az előbb is már mondtam, az életeket is, ebben én eszköz lehetek, hát azért ez alázatra is indít. Szóval, hogy ilyenkor az ember azt érzi, hogy úgy de rácsodálkozok az Isten hatalmára. Mert hogy ez nem rajtam múlik, hanem ez valahol fentről működik. Mert ahogy valahogy elindul egyfajta lelki folyamat, és ahogy ezek az emberek elkezdenek a lelkükkel foglalkozni, az változást idéz elő. És egy pici változás egyébként, és ezért jó a családterápia, mert az nem az egyénnel foglalkozik, hanem a családi meg a kapcsolati rendszerrel. És valaki változik, és beindul a változás az egész közösségben.
1: Mennyire tudod, és kiknél, milyen helyzetekben belecsempészni a Bibliát ezekbe a találkozásokba? Vagy a Biblia ismereteket? Vagy példázatokat? Szoktál?
3: Megmondom őszintén, hogy nem ez az elsődleges cél. Van, akinél igen, van, akinél nem. Nem ez az elsődleges cél. Én inkább megfordítanám a dolgot, hogy most például beindítottunk ettől az évtől kezdve, mármint hogy tanévtől kezdve, édesanyák számára egy anyakört. És én inkább azt mondanám, hogy fordítva csináltuk a gyülekezetben, mert a terápia az egy dolog. Tehát a terapeutaként én csak másodszorban vagyok lelkipásztor. Ott nekem nem az a feladatom, hogy én bibliai történeteket interpretáljak. Eszközként használhatom, de nem ez a cél. Ugyanakkor, hogyha van egy olyan biblia óra, és egy olyan biblia kör, aminek igenis van egy olyan célja, hogy a nőiességet jobban megértsük, az anyasságunkat jobban megértsük, a feleség szerepét jobban megértsük, a konfliktusainkat a családon belül, az ünnepeinket is még lehet sorolni, na akkor már más az irány. És a bibliai történetekből indulunk ki, de ugyanakkor az eszköztár az egyértelműen a pszichológia szemléletéből merít, és így következik az, hogy ez a kettő kart karba öltve jár. És például ez egy olyan bibliakör, ami nem ez a tradicionális, nyissuk ki a Bibliát, és olvassuk el együtt, és ezt elemezgetjük, egzegetáljuk, hogy ilyen csúnya szavakat mondjak együtt, hanem éppen, hogy egy kicsit másfajta lelki megközelítésből indulunk ki, és kiukadunk a Szentírás történetéhez. Tehát egyfajta hidat képeznek a pszichológiai gondolatok, illetve eszköztár ahhoz, hogy jobban megértsük önmagunkat és a Szentírást.
1: Elina, ugyan otthon vagy a picikkel, de van-e valamilyen tapasztalatod azért így a gyakorlatban?
4: Nekünk most a főterep ugye a játszótér a gyerekek kapcsán, és ott rengeteg anyuka van, ugye nagy városban vagyunk, és sok kapcsolódási lehetőséget jelent egy játszótéri részvétel. Nekem az a tapasztalatom, hogy ahogyan beszélgetünk, és mondjuk megtudják azt, hogy lelkész is vagyok, és pszichológiát is tanulok, akkor nyitnak az anyukák. Tehát most már az a világ van, amikor inkább közelebb lépnek a pszichológiai tanulmányokat folytatókhoz, és nem távolabb, ugye, amiről az előbb is beszélgettünk. Egy ilyen alapszabály van a pszichológiában, meg a tanácsadásban, hogy mondhatunk bármit, de tanácsot konkrétan nem adhatunk. Ez egy érdekes dolog, hogy a tanácsadásban tanácsot nem adunk, és itt a Melinda gondolatára csatlakoznék, hogy ez bennem is azt erősíti folyamatosan tényleg, hogy itt én csak egy eszköz vagyok, és az Istennek a hatalma, ami változásokat tud hozni, akár egy szülő-gyerek kapcsolatban, akár egy házastársi, házaspári kapcsolatban, és azok az eszközök, amelyek így pluszként kerültek akár a pszichológia által az ember kezébe, azok lehetőséget jelenthetnek arra, hogy a 21. században modern módon, de mégiscsak az Istennek a hatalmát és az erejét tudjam ilyen módon is közvetíteni és üzenni az embereknek. Babamama kört is alapítottunk egyébként játszótéri anyukákból, mert a vágyakozás az Isten közelségére szerintem ott van, csak sokszor valahogy nem lesz ebből valóság, nem történik meg az első lépés, és hogyha már van egy ilyen kapcsolódási pont, akkor könnyebb ezt az első lépést is akár megtenni, vagy elindítani. Ez a Babamama klub egyébként működött, aztán ahogy megszületett a legkisebbik gyermekem, abba kellett hagynunk a saját egészségügyi dolgaim miatt, meg az időbeosztásom miatt, de ez egy működő dolog, tehát hogyha már én újra olyan élethelyzetben leszek, hogy tudom azt a heti rendszerességű alkalomtartást vállalni, akkor szerintem ez egy nagyon élő dolog lehet, mint akár egy ilyen anyakör is a gyülekezetnek az életében.
2: Én nagyon gyakorlatias vagyok, én megtudom a tudományt, de a gyakorlatban nem tudom önteni, nekem az halott sokszor, és gyakorlati területen nagyon szeretem alkalmazni, amit már a lelkész kollégák is elmondtak, mert úgy gondolom és úgy hiszem, hogy ez nagyon fontos a mindennapokban, az emberekkel való párbeszédben, kapcsolatokban, akár családban, akár gyülekezetben, akár az egyházunkban is, hogy kell figyelni egymásra, egymást kell segítenünk mindazzal a talentum, amit kaptunk az Úristentől, hogy az ő egyházát itt a Földön és az örökké valóságba építsük, mert én hiszem azt, hogy ez az Úrtól van, mind amit én tanultam, mind amit kaptam, és szerintem a kolléganők is tudják ezt elmondani, hogy amiért ezt végzik, ezt a szolgálatot az Úristen dicsőségére teszik. Abban tudom kiegészíteni, hogy építsük közösen mindazokkal a talentumokkal az Isten országát itt a Földön.

Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazin műsorunkban olyan lelkipásztorokkal beszélgettünk, akik terapeutaként, mentálhigiénés szakemberként, pszichológusként is segítik a hozzájuk fordulókat. Az elmúlt percekben Berényiné, Csinádi Melinda, Fekete Edina és Dancsó Zoltán lelkipásztorokat kérdeztük. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!

Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése. A plenáris ülésen ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik, majd a frakciók képviselőinek napirend előtti felszólalásai hangzanak el. Az országgyűlés vizsgáló bizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslat alapján vétséget követne el az, aki akadályozza az országgyűlési vizsgáló bizottság munkáját. Tárgyalják a képviselők a kormánypárti politikusok által benyújtott a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvény módosítását. A közmédia szervezete átalakul, létrejön a Magyar Rádió és Televízió non-profit részvénytársaság, és ismét önálló lesz a Magyar Távirati Iroda. A parlament tavaszi ülésszaka egy hete véget ért. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter azért kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását, mert a napirenden szereplő előterjesztésekről történő szavazás őszi ülésszakra halasztása fontos jogalkotói célkitűzések késedelmes megvalósítását eredményezné. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság az ÖBB 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Néhány hete egyértelművé vált, hogy a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A MÁV néhány hét alatt megállapodott az osztrák ÖBB-vel, ennek köszönhetően a balatoni kék hullám Intercity-n 4 első osztályú kerékpárszállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem középpontjába kerülő békés Intercity-n 2 első és 2 másodosztályú kocsi közlekedik. Május végén történelmi jelentőségű megállapodást kötött az új kormány az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként 16,4 milliárd euró uniós forrást tud hazahozni, és ebből elindulhat 35 új Intercity motorvonat beszerzése. Vitézi Dávid egy újabb posztban azt is közölte, hogy a MÁV vezetőivel meglátogatta a járműjavítót, hétvégi bejárást tartott. A cél a 780 dolgozóval egy éve egy helyben álló üzem megmentése, talpra állítása. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM Démász ellátási területet érinti. Az MVM Démász hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az nvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő NVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az nvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. Hálaadó istentiszteletet tartottak a taktaharkányi református templomban június 20-án szombaton. Fodorné Mészáros Klárát nyugdíjba vonulása alkalmából búcsúztatta a református egyházközség. A lelkipásztor 39 évig szolgált ebben a gyülekezetben. Az istentiszteleten Barna Sándor, a tiszáninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét. A részletekről a gyülekezet főgondnoka Szemán Ákos beszélt rádiónknak.
2: Egy hálaadó istentiszteletre jöttünk össze, és hát hálásak vagyunk azért a 39 évért, amelyet Fodorné Mészáros Klára nagytiszteletű asszony taktaharkányban töltött. 1987. februárjában érkezett ide a fodorházas pár, együtt kezdték el a szolgálatot, időközben sajnos nagytiszteletű úr előre ment a minden élők útján, de nagy tiszteletű asszony tavaly év végéig folytatta a szolgálatot, majd nyugdíjba vonult. Hát a gyülekezet nagyon készült, nagy várakozással tekintett a mai napra, valószínűleg sokan is leszünk, úgyhogy bizonyára mindenki úgy állt a kérdéshez, hogy minél inkább jól sikerüljön ez az alkalom, emlékezetes legyen, hiszen mégiscsak szűk 4 évtizedért adunk hálát. Hát, ha végignézzük 39 évnek a szolgálatait, én végigszámoltam, és majd a köszöntőben is fogom mondani, hogy milyen sok kereszterő, házasságkötésben való közreműködés. De hát a kereszterőtől és a konfirmációtól sajnos több volt a temetés, illetve a hétközi alkalmak, az istentiszteletek, a táborok, a hittanórák, akár a hétközi találkozások, egy lelkigondozói beszélgetés. Ez egy rengeteg, sok száz alkalom, amellyel, ha csak számokkal jellemeznénk egy lelkipásztor közel 4 évtizedes szolgálatát, az is rengeteg. De hát ezentúl nyilván a feladat az volt, a cél az volt, arra hívta előt a mindenható Isten, hogy az ő üzenetét közvetítse az embereknek, hogy minél több ember megtalálja azt a keskeny utat, amely Istennek az útjára vezet.
1: A termesztett növények számára a hőség komoly stresszt jelent, ami általánosságban hatással van mind a termés mennyiségére, mind a minőségére. Ráadásul a helyzetet tovább súlyosbítja, ha az éjszakai lehűlés elmarad, mert 18-20 Celsius fok feletti éjszakai hőmérsékletnél a növény nem tud regenerálódni, és a felhalmozott tartalékait éli fel a légzéssel, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A kamara a hőség általános élettani hatásai kapcsán jelezte, a növények optimális hőmérséklete általában 25-30 Celsius fok között mozog, 30 Celsius fok felett a növények anyagcseréje lelassul, 35 Celsius fok felett pedig a fotoszintézis hatékonysága jelentősen csökken. Ebben a helyzetben a kamara a védekezési lehetőségek között elsőként azt emelte ki, hogy a kora reggeli vagy késő esti öntözés elengedhetetlen. A csepegtető öntözés a leghatékonyabb, mivel közvetlenül a gyökérzónát éri és csökkenti a párolgási veszteséget. Hozzátették, hogy a talajtakarás, a mulcsozás segít megőrizni a talaj nedvességét és mérsékli a talajfelszín felmelegedését, védve a gyökérzetet. Mindezek mellett fontos, hogy a kiegyensúlyozott tápanyagellátás javítja a növények stressztűrő képességét. Arra is kitértek, hogy az aszály az egész országban problémát okoz, de a legnagyobb mértékben továbbra is az Alföldön, ahol még mindig jóval 100 mm fölötti a talaj felső 1 méteres rétegének a csapadék hiánya. A Magyar Vöröskereszt idén immár 54. alkalommal hirdette meg felmenő rendszerű országos első segélynyújtó versenyét. A területi megmérettetések után május végén rendezték a Hajdú-Bihari vármegyei fordulót, ide 13 csapat jutott be. A három kategória legjobbjai pedig az országos döntőn bizonyíthatnak, amit a 145 éves szervezet idén Debrecenben rendez majd szeptemberben. Részletek Zákány Katalintól, a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei szervezete első segélynyújtó koordinátorától.
3: 54. alkalommal rendeztük meg ezt a felmenő rendszerű első segélynyújtó versenyt. Szerencsére egyre többen jelentkeznek, mint három korosztályban, tehát három korosztály van, gyermek, ifjúság és felnőtt. A megmérettetés igazából a területi fordulóval kezdődik. A Vöröskeresztnek itt Hajdú-Bihar vármegyében 7 területi szervezete van, és minden egyes területi szervezet megrendezi ezt a fordulót, és akkor mindhárom kategóriából a legjobb csapatok jutnak tovább a vármegyei versenyre. Május 28-án Hajdú-Böszörményben volt a vármegyei első segélynyújtó verseny, ahol 13 csapat mérte össze tudását. Itt a hangsúly a gyakorlaton van, tehát próbálunk olyan úgynevezett kárhelyeket kialakítani, baleseti szituációkat imitálni, hogy teljesen életszerű legyen, és ilyen körülmények között találják föl magukat a gyermekek. Ötfős csapatokról van szó, be tudják osztani azt, hogy ki milyen feladatot végezzen el, tudjanak összedolgozni, tudjanak segíteni egymásnak, jól fel tudják ismerni a sebeket, sérüléseket, minden versenyen 4 kárhelyet kell kialakítani, és nagyon változatos feladatokat szoktunk létrehozni, tehát egy nagyon komoly összetett feladatról van szó. Majd innit is a legjobbak fognak részt venni az országos első segélynyújtó versenyen. És most 20 év után itt Hajdú-Bihar vármegyébe kerül megrendezésre az országos verseny, szeptember 11-én Debrecen belvárosában.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcs kertész.
3: Szent Péter eset.
1: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: 47. fejezet. Meggyújtottam egy fáklyát, és elindultam az uram előtt. A sátrak körül mindenfelé alvó katonák hevertek. Csak az ebek ugatása hangzott az éjben. A gazdám a fővezérrel lépkedett utánam. Nem beszélgettek. Csak mikor a sátorunkhoz értek, s a fővezér fölült a lovára, akkor kérdezte Csát. Hát nem mi kezdjük? Már alig, felelte álmos egykedvűen a fővezér. A jelek nem világosak? Nem. Attila bizonyosan végignézi reggel még egyszer az állásokat. Elámultam a fővezér szaván. Később világosodtam rá, hogy Attila szándékosan viselkedett úgy az idegen fejedelmek

0: foglalkozunk itt mi a mindennapokban. Természetesen közigazgatási feladatokat is nagyban ellát a levéltár, ennek is vannak itt azért olyan jelei, hogy megkeresnek bennünket az ügyfelek személyesen is, levélben, illetve a digitális platformokon egyaránt, tehát ügyfélkapus, elérhetőségek, e-mail, mindent ide lehet érteni. Itt különböző jogbiztosító állampolgári jogok érvényesítéséhez szükséges, tulajdonképpen közigazgatási ügyekben nyújtunk segítséget a hozzánk forduló ügyfeleknek, illetve a másik ablakunk úgymond a külvilág felé az a kutatószolgálat, amikor tudományos kutatók, érdeklődő helytörténészek, szakdolgozatot író hallgatók vagy egyéb dolgozatukhoz, vagy más okból anyagot gyűjtő kutatók keresik fel a levéltárat, főképpen családkutatás céllal még mindig, de azért nyilván ez azért szélesebb a spektrum, tehát vannak helytörténészek, vannak egyéb irányú kutatók is, nekik pedig a folyamatos levéltári anyagnak a folyamatos feldolgozásával, segédletekkel való ellátásával, internetes adatbázisok építésével igyekszünk segítséget nyújtani. A fizikális iratanyagok betekintése mellett azért ki kell emelnünk a Magyar Nemzeti Levéltárnak az adatbázisait is, amelyeknek a száma már az meghaladja a 100-at is összességében. Itt rengeteg olyan anyagot és adatot találhatnak az érdeklődők, illetve kutatók, amelyek saját családjuknak a történetéhez, vagy ő lakóhelyük történetéhez nagyon jól felhasználhatóak, és otthonról ingyen elérhetőek.
1: Beszéljünk egy kicsit a családfa kutatásról, ugye egyre többen és egyre jobban próbálják ezt feltárni, és egyre nagyobb divatja van, ha lehet ezt mondani. De hogyan zajlik a családfa kutatás, aki ide betér, mivel próbálják segíteni az ő munkáját, mi az első munkafolyamat?
0: A családkutatáshoz kapcsolódóan mindig azzal szoktuk kezdeni, hogy maga a család kutatás, illetve a család történetnek a feltárása, az soha nem a levéltárban kezdődik. Tehát ez a folyamat mindig otthon kezdődik, a saját családi irathagyatékban, fényképgyűjteményben, családi dokumentumok között, illetve családi történetek alapján, míg élő idősebb vagy egyéb hozzátartozókat kell, vagy érdemes megkérni arra, hogy meséljenek az életükről, meséljék el azokat a eseményeket, amelyeket ők megéltek, áttekintjük a fényképalbumokat, megnézzük a családi irathagyatékokat, és ebből már rengeteg olyan alapot le tudunk rakni, amire később a levéltári kutatás tud építkezni. A levéltári családkutatásnak az alapvető forrásai ezek az anyakönyvek. Itt a levéltárban, a vármegyei levéltárban kettő típusú anyakönyvet őrzünk, és kettő típusú anyakönyvben van lehetőség kutatni. Az egyik ezek közül az egyházi anyakönyvi másodpéldányok, a másik pedig a 1895 után, tehát a polgári anyakönyvezés bevezetését követően a polgári anyakönyvi másodpéldányok. Ezekben a kutatás valamelyest korlátozott, ennek vannak jogi, illetve technikai okai is. Az egyházi anyakönyvi másodpéldányoknak a kutatására 1828 és 1895 közötti időintervallumban van lehetőség, ugyanis ebből az évkörből őrzünk itt ilyen dokumentumokat. A polgári anyakönyvek esetében ott ugye az anyakönyvi törvény, illetve a Nemzeti Levéltárnak a kutatási szabályzata az, ami a védelmi időkre vonatkozóan irányadó. Ezek nyilvánosak a kutatási szabályzatunkból elérhetőek, de ezeket a gyakorlott kutatók mindig tudják, és ezzel felszerelve, ezek az információkkal felszerelve érkeznek hozzánk.
1: Hogyan alakul a levéltárnak az idei éve, milyen események várnak még a leendő látogatókra és a szakmabeliekre?
0: Levéltárunk folyamatosan élen jár a közművelődési rendezvényeknek a szervezésében, amint ugye említettem, hogy szeretnénk minél közelebb vinni az emberekhez ezt az intézményt. Kiemelt eseménye lesz még az idén mindenképpen a szokásos éves levéltári nap az intézményünknek. Ez majd ősszel kerül megrendezésre, és ehhez kapcsolódik a vármegyei helytörténeti pályázat is, amiben a levéltár évről évre, mint kiíró részt vesz, és ehhez kapcsolódik a Vármegyei Honismereti Egyesület is, mint kiíró és szervező. Ezekről a részletes információkat majd honlapunkon, Facebook oldalunkon

0: időben megosztjuk a követőinkkel.
1: Mivel foglalkoznak most elsősorban itt a levéltárban?
0: A nyári időszak az a levéltárban is egy kicsit lehetőséget ad arra, hogy olyan munkákat is elővegyünk, ami esetleg az év során halasztásra került. Ilyenkor szoktunk a raktárból előhozott iratanyagok reponálásával foglalkozni, olyan rendezési munkákat is elővenni, amely esetleg az évközbeni adminisztrációs terhek miatt nem mindig úgy halad, ahogy tervezzük. Illetve ugye itt a kutatószolgálatban van egy szünet is, ez is alkalmas arra, hogy itt is a kutatóterembe felhozott iratanyagokat visszavigyük, illetve előkészüljünk majd az ősztől történő nyitásra.
1: Még a raktárbázisról nem beszéltünk, próbáljuk meg a hallgatóknak elmesélni, hogy mekkora adatbázissal rendelkeznek, mekkora dokumentáció állomány áll itt a levéltárban a rendelkezésükre, hol tárolják ezeket, és valóban mekkora helyet foglal el.
0: Ugye az iratanyagoknak, a levéltár iratanyagoknak a terjedelmét elsősorban iratfolyóméterekben szoktuk számítani, tehát gyakorlatilag ugye ez azt jelenti, hogy ha egymás mellé raknánk az iratokat, most függetlenül attól, hogy ez kötet, egy papírlap vagy egy esetleg dosszié, akkor ez egymás mellé mögé rakva hány kilométer tenne ki. Ennek a jelenlegi állapota itt a Nyíregyházi levéltárban több mint 8000 méter, tehát 8 kilométer iratanyagról beszélünk. Ez jelenleg több telephelyen van elhelyezve, nagy része itt a központi épületünk, mint a Széchenyi utca 4 szám alatt, illetve van még Nyírtelep Varjulaposon külső raktárunk, illetve itt Nyíregyházán a Bottyány laktanyában van egy kialakított külső raktárunk. Itt is, innen is folyamatos az adatszolgáltatás, akár az ügyfélszolgálat, akár a kutatószolgálat terén.
1: Az ügyfelek mivel keresik meg önöket leginkább itt a levéltárban?
0: Ügyfélszolgálatot tekintve kiemelt ügyeknek számítanak az építésügyi megkeresések, itt korábban épült ingatlanoknak a használatba vételi engedélye, építési engedélye, ezekhez kapcsolódó egyéb engedélyeztetési dokumentumok amelyek a keresésnek a fókuszában állnak, de gyakori ügyfélszolgálati ügy a tanulóidőknek az ügye is, ugye valaki, hogyha elvesztette a bizonyítványait, vagy végzettséget igazoló dokumentumait, akkor alap esetben ezeknek a pótlására az iskola tud lehetőséget adni, vagy tud segítséget nyújtani, ahol a tanulmányait végezte. Viszont, hogyha ez az iskola időközben, vagy intézmény időközben jogutód nélkül megszűnt, akkor itt ugye az iratanyagok bekerülnek a levéltárba, és így már a levéltár tudja ezekből az iskolai anyakönyvekből, illetve törzskönyvekből a megfelelő adatot kiszolgáltatni. Ezek is szintén ugye sokszor jogbiztosító jellegűek, hiszen továbbtanuláshoz, munkavállaláshoz szükség ezek a dokumentumok. Ezen túlmenően még ügyfélszolgálati körbe tartoznak a munkaviszonyigazolások, korábbi munkáltatónál töltött éveknek, munkaidőknek, jövedelemnek a leigazolása, nyugdíjba vonuláshoz elsősorban.
1: Az interjú végén beszéljünk arról, hogy hol tudják önöket elérni, milyen internetes elérhetőségeik vannak, és hol kiket kereshetnek bármilyen ügyben.
0: A Magyar Nemzeti Levéltárnak van egy központi gyűjtő honlapja, ott minden vármegyei tagintézménynek az elérhetőségei az alpontokban megtalálhatóak, illetve itt tudnak tájékozódni az ügyfelek, kutatók, érdeklődők az aktuális tartalmainkról, rendezvényeinkről, híreinkről. Telefonon is elérhetőek vagyunk a megadott nyitvatartási időben, illetve az ügyfeleinknek biztosítunk lehetőséget az elektronikus kapcsolattartásra, tehát hivatali kapun történő kérelmeknek a beküldésére. Természetesen a klasszikus papíralapú fizikai megkeresés is még mindig működik, tehát lehet így is hozzánk fordulni, illetve tájékoztatás ügyfelek, kutatók számára e-mailes úton is kérhető.
2: Kedves hallgatóink! A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei levéltára a vármegye történeti dokumentumait őrző, kutató és kezelő hivatalos állami intézmény. Családfakutatás területén anyakönyvi másodpéldányok, nemesi összeírások és hagyatéki iratok őrzése, helytörténeti területen városok, községek, iskolák és helyi üzemek történelmi dokumentációja. Garas Norbertel, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei levéltár igazgató helyettesétől hallhattunk arról, hogyan őrzik és teszik hozzáférhetővé múltunk értékes darabjait, milyen lehetőségeket kínál a levéltár a kutatók és az érdeklődők számára, valamint arról is, hogy mely szolgáltatásuk a legnépszerűbb az ügyfelek körében. A beszélgetést Pokrovenszky Gergely készítette.
3: Nem

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben az 5. parancsolat magyarázatát hallhatják Dezső Attila sátoraljaújhelyi református lelkipásztortól, a riporter Jászter Beáta.
2: Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Így szól az 5. parancsolat református fordítása. Tiszteld apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened ad neked, ez pedig a katolikus fordítás, ami nálunk a 4. parancsolatnak felel meg. Hogyan értsük ezt a szókapcsolatot ebben a parancsolatban, hogy tiszteld apádat és anyádat? Mit jelent ez a tisztelet?
3: Mielőtt úgy belemennénk az 5. parancsolat nyelvtani magyarázatába, azért az fontos látnunk, hogy ez a parancsolat a határon van. Beszéltünk róla, hogy az első kőtábla parancsolatai az Isten és az ember közötti helyes kapcsolatra tanítanak, addig a második kőtábla parancsolatai az ember és az ember közötti helyes kapcsolatra tanítanak, és ez valahol félúton van, mert kapcsolódik ez azért bőségesen is az Istenhez. A tisztelet szó, ugye itt ebben az 5. parancsolatban ez a kabbéd, kábad, ige, aminek hát ilyen alapjelentése az, hogy súlyt adni valaminek, vagy valakinek, hogy jelentősnek tekinteni valamit, nagy becsben tartani valamit. Tehát, hogy ha innét nézem, akkor nyelvtanilag ez nem egy ilyen érzelmet kifejező felszólítás, hanem egy nagyon tudatos magatartást megparancsoló ige. Szóval nem azt jelenti, hogy imádni kellene a szüleinket, hanem az, hogy az életüknek és a szavuknak tulajdonítsunk valódi jelentőséget. Ugye a héber gondolkodás szerint a tisztelet ellentéte az soha nem a gyűlölet volt, hanem a semmibevétel volt. Tehát akkor nem tisztelek valakit, hogyha így ignorálom, ha nem veszem figyelembe, ha jelentéktelennek tekintem, és hát aki meg tiszteli a szüleit, az nem tudja őket lekezelni, nem tekinti őket jelentéktelennek sem, és nagyon érdekes az is, hogy ez megmutatkozhat abban, hogy mondjuk figyelmesen meghallgatom őket. Hát azt hiszem, hogy főleg ha valakinek idős szülei vannak, akkor nagyon sokszor tényleg csak erre van szükség, hogy oda menjünk, nem baj, ha csak igen, ja, de hogy ő neki arra van szükség, hogy valaki hallgassa meg. Azt is jelenti így innentől kezdve ez a parancsolat, hogy hát nem seprem félre azonnal, hogy jaj, anyuka üljön már le magának, vagy jaj, apuka, mi jobban tudjuk, mi már maga már régen volt apukam, ez már más világ. A tisztelet azt is jelenti, hogy beszédünkben, meg a kapcsolatainkban nem alázzuk meg őket, tehát nem kicsinyeljük le őket, hanem meghozzuk a magunk döntését, de mindenképpen mondjam így, hogy figyelembe vesszük azt, amit mondanak. Emlékszem rá, hogy amikor feleségemnek udvaroltam, és aztán, amikor már odáig jutottunk, hogy összeházasodtunk, akkor egyszer Kárpátalján leültünk apósommal, és akkor mondtam neki, hogy Karcsi bácsi, meg fogjuk hallgatni mindig, amit fognak nekünk mondani, de a döntéseket innentől kezdve nekünk kell meghozni. Ne legyen sértődés abban, hogyha esetleg nem úgy hozzuk meg a döntésünket, ahogy önök ezt szeretnék. És ezt a szüleimnek is ugyanígy elmondtam, mert hát azért nagyon komoly dolog az, hogy innentől kezdve mi külön család vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy akkor én lekicsinyelném őket, hiszen tényleg nagyon sok esetben előttünk járnak a szülők, nagyon sok mindenben sokkal gyakorlatiasabbak, annyi mindent átéltek a mi szüleink. Érdemes megfogadni az ő javaslataikat, de semmiképpen nem lehet, mondjuk amikor már az ember így felnőtt, hogy helyettünk döntsenek. Tehát a tisztelt szó, én azt gondolom, hogy a legmélyebben itt ebben a szövegben az, hogy Istentől rendelt helyén kezelni a szülőket, az édesapát és az édesanyát, és innentől kezdve, hogyha én ezt így látom, hogy őket az Isten rendelte fölém, akkor nem fogom se lekicsinyelni, sem túlságosan felmagasztalni. Hát azt hiszem, hogy ez tanulni kell nekünk gyerekeknek, meg tanulni kell a szülőknek is egy idő után.
2: Még mindig a tisztelet szóba kapaszkodnék bele, mert ha jól emlékszem, akkor amikor a második parancsolatról beszélgettünk, ugye akkor a református hit szerint a második parancsolatban Isten megtiltja a tiszteletet. Rajta kívül nem lehet tisztelni senkit. Most akkor egy kicsit zavarossá válik a tisztelet fogalma. Ellentmondás ehhez, vagy sem?
3: Nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Hát, hogyha visszaemlékezünk a második parancsolatra, akkor ott mi itt tanítjuk a gyerekeknek, hogy ne csinálj faragott képet, hogy azt imád. Ugye, és ott a sáhah ige szerepel, ami azt jelenti, hogy ne borulj le, ne hódolj nekik. Hát ez szó szerint hát ilyen kultikus magaviseletet jelent, hogy ilyen kultikus tiszteletet, ilyen cselekményt jelöl. Tehát az imádat világához tartozik. Tehát Isten tiszteleti szinten ne imádd, ne legyen az imádatodnak a tárgya. A 10 parancsolatban Isten azt tiltja meg, hogy bármely teremtményt bálványozzunk, vagy olyan tiszteletet adjunk neki, mint ami egyedül csak az Istennek jelent. Tehát ott a sáhah ige szerepel, ami leborulni azt jelenti. A második parancsolat az Isten tiszteletnek mondom így, hogy a tisztaságát védi. Azt hiszem, hogy ezt el is mondtuk ott akkoriban. De az 5. parancsolatban, ahogyan mondtam is, ez a kábad ige, ez egészen másról szól. Becsüld meg, tekintsd jelentősnek, adj súlyt az ő lényének, és ez már nem vallási hódolat, hanem egy ilyen erkölcsi értelemben vett emberi megbecsülést jelent. Éppen ezért az 5. parancsolatban az, hogy hát szerencsétlen a fordítás, hogy tiszteld, ez nem ugyanaz, mint amit a 2. parancsolat megtilt. Tehát a szülők előtt nekünk nem kell leborulni, ugye nem kell áldozatokat bemutatni nekik, tehát nem szabad imádni őket, de jelentéktelennek sem tarthatom őket, nem lehet mellőzni. A helyükön kell, hogy kezeljük azt, amit Isten rajtuk keresztül, ahogy nekünk ad. Tehát a szülőket nem imádat illeti meg, hanem megbecsülés. Talán azt hiszem, hogy ez a legjobb summája így ennek a kérdésnek. És hát az is teljesen világos, hogy innentől kezdve ez egy ilyen szerencsétlen fordítás, hogy tiszteld a szüleidet, mert talán inkább így lehetne jól lefordítani, hogy becsüld meg a szüleidet, vagy tartsd nagyra a szüleidet, így értve azt, hogy tiszteld őket. Azt hiszem, hogy jó, hogy a válasz érthető.
2: Tehát a megbecsülésről beszélünk. Hogyan teljesítették ezt a megbecsülést a Biblia emberei?
3: Hát igen, a Bibliában ugye az ókor emberei, az ókor Izraelben azért ez sokkal többet jelentett, mint ilyen érzelmeket. Ugye, mert ma, amikor azt mondom, hogy becsüld a szüleidet, akkor én nagyon szeretem őket, általában ezt szoktuk mondani, ugye? De azért a Bibliában mindig több, mint érzelem az, amit az Isten kér. Ugye az Úr Jézus nagyon világosan, amikor a parancsolatokat magyarázza, akkor hát egész a gondolati szintig megy, tehát a cselekvés szintjére megy. Hát ha a parancsolat betöltéséről gondolkodunk, akkor a szülők elismerésével, mondjam így, kezdődik a parancsolatnak a betöltése, a tekintélynek az elismerésével, hogy nem csupán családtagként tekintek az apámra meg az anyámra, hanem az Isten által rendelt tekintély hordozóira tekintek így. Tehát, hogy a gyereknek komolyan kell venni innentől kezdve az édesapjának meg az édesanyjának a tanítását, az intéseit, az útmutatásait, olyan, mint hogyha Isten mondaná rajtuk keresztül, természetesen az, ami a Szentírással egybe illik, tehát azért nem mindenről van itt szó. És hirtelen az jut eszembe, hogy a Példabeszédek könyvében ott van egy ige, ami arról szól, a fiataloknak mondja az író, hogy az apjuknak a tanítását ne vessék meg az anyuknak az útmutatását sem vessék meg a fiatalok. Tehát a szülőnek a tisztelete az, hogy súlya van a szavának. Tehát, hogy nem fecseg össze-vissza a szülő, és szokták is mondani idősebb testvérek, hogy az én édesapám az nem volt egy szószátyár ember, de amikor megszólalt, akkor annak súlya volt. És akkor mindenki tudta, hogy merre hány méter, és akkor sorba álltak. Először a tekintély elismerése. Na, hogyha elismertem a tekintélyét, akkor azt gondolom, hogy a következő lépés az, hogy engedelmeskedem neki. Hogyha meglátom mögötte az Isten akaratát, akkor már tulajdonképpen nem is az apámnak meg az anyámnak engedelmeskedem, hanem az Istennek engedelmeskedem. Azt hiszem, hogy amikor ma pedagógiáról beszélünk, meg szociológiáról beszélünk, akkor a gyermeknek a szülei jelenlétébe kell igazából megtanulnia azt, hogy mit is jelent az, hogy nem én vagyok a világ közepe, hogy családhoz tartozom, hogy van más is, hogy nem mindig az én akaratom a valós és az igazi. Nagyon fontos szerintem az is, hogy azért ez nem ilyen vak alárendeltséget jelent, hanem a szülői tekintély elfogad megoldását az isteni renden belül. Hogyha nekem az apám azt mondja, hogy na fiam, ott van a boltba ez a mit tudom én, milyen három mogyorós csoki, lop csak el, akkor én tudhatom, hogy ez nem az Isten akarata. Itt az lép be, mint Pál, hogy ezt én mondom, nem az Úr, és hogy ilyenkor nem vagyok köteles engedelmeskedni. Csak akkor vagyok köteles engedelmeskedni, ha mögötte az Isten igéjének a valóságát és igazságát látom. Aztán mindig csak a kisgyerekekről beszélünk, pedig azért ezeket a parancsolatokat a felnőtt emberek kapták. Ugye, és ezzel rendre el szoktunk feledkezni, hogy a szülők tisztelete az a gondoskodásban is megmutatkozott. Különösen akkor várt hangsúlyossá ez a fajta fontosnak tartás, amikor mondjuk egy szülő megbetegedett, vagy amikor elgyengült, vagy amikor rászorult már a másikra. Az ókori Izraelben ugye tudjuk azt, hogy nem létezett állami nyugdíj, nem voltak ilyen szociális háló, meg szociális segélyek. Az idős szülőknek az ellátása az elsősorban mindig a gyermekeknek a feladata volt, amit vagy közösen végeztek, vagy pedig volt egy ilyen törvény is, hogy a legidősebb fiúnak kellett, vagy a legidősebb gyermeknek kellett maga mellé venni az idős szüleit, és hát idős korukban eltartani őket, gondozni őket, ápolni őket, etetni őket, ami az idős korral együtt jár, és hát ez az izraeli jogrendben ugye azért azt mondta maga után, hogy akkor a legidősebb fiú gyerek az kétszer annyit örökölt. Pontosan azért, mert ugye ezeknek azért anyagi vonzatai is vannak. Tehát amikor megöregszik az édesanya, és megöregszik az édesapa, akkor hát a mai világban nagyon furcsa világot élünk, teherré válik. És az idősek is inkább azt mondják, hogy nem akarok teher lenni a gyereknek, inkább bevonulok idős otthonba, meg stb. De azért olyan nagy hitvallás, amit akár a lelkészeimtől, amit láttam korábban, vagy amit hívő, hitben járó testvérektől láttam, hogy nem engedik akárhová a szüleiket, hanem akkor oda veszik magukhoz, 2-3 hónapot itt tölt, 2-3 hónapot a testvérnél tölt, akkor együtt vállalnak érte felelősséget, és ez is a szülői tiszteletnek a kifejezése, hogy súlya van az én anyámnak és apámnak az életemben, tehát hogy nem egy mellékes kis szereplő, akit félre lehet lökni, mint egy kis széket, hanem én tisztelem őt ennyire. És hát a tisztelet azt is jelenti, hogy amikor az a szülő mondjuk rászorul arra, hogy mondjuk kicsi a nyugdíjam, nem tudom megvenni mondjuk a gyógyszert, vagy segítségre lesz szükség mondjuk anyagilag, akkor szomorú tapasztalat az, hogy ebben a mai harácsoló világban olyan sokan elfordulnak a szüleiktől, mert ha én odadom anyámnak mondjuk azt az 50 000 forintot, akkor nem tudok elmenni mondjuk a Balatonra 12 napra, csak 11-re, és hát azért ezt nem vállalom be. És ez az új szövetség idejében is volt ilyen, mondjuk amikor ugye az Úr Jézus mondja itt a parancsolatnak a magyarázatánál, hogy ugye néhányan úgy gondolták, hogy hát kivédjük azzal ilyen vallásos szöveggel a szülőknek a segítését, hogy ez a korbán, ezt az oltárra szántam, ez az Istennek adott pénz. Ha nem tudom támogatni az anyámat és apámat, és Isten azt mondja, az Úr Jézus azt mondja, hogy hát ez nem kell, ez utálatos. Tehát, hogy az első gyülekezeted a családod, az első, akiken segítened kell, az az édesapád, édesanyád, testvéred, fiad, gyermeked, lányod, unokád. Tehát, hogy első renden össze kell tartani. Szóval nem tudom, biztos volna még sok minden más, de én azt mondom, hogy így hirtelen ennyi jut eszembe, hogy nem érzelmekkel, meg nem csak szövegeléssel, hanem nagyon konkrét tettekkel, életformákkal tisztelték és töltötték be a parancsolatot.
2: Elhangzott már az, hogy a szülők tisztelete az összekapcsolódik az Isten tiszteletével. Apám az én Isten képem, az Isten képem az apa képem.
3: Nagyon, nagyon nehéz mezőkre lépünk. Valóban így van. Fuller, azt hiszem, ő ír erről, hogy a gyermekeknek a pszichoszociális fejlődése során, vagy egyáltalán a lelki fejlődés, a hit fejlődése során hogyan alakul az Isten képük, és valóban így van. Erre figyeltek fel, hogy az apa kép az nagyon erőteljesen meghatározza az Isten képet. És fordítva is igaz, hogy akinek egy egészséges Isten képe van, annak sokkal jobb a kapcsolata az édesapjával. És hát, ha csak a saját életemről beszélek, akkor addig, amíg nem ismertem meg az Istent, addig azért az én kapcsolatom az édesapámmal is azért egy kicsit, mondhatom így, hogy felhős volt, és akkor nagyon finoman fogalmazok. De attól a pillanattól kezdve, hogy én megismertem az Úr Jézust, befogadtam a szívembe, helyére álltak ezek a kapcsolatok, és megláttam azt, hogy rajtuk keresztül annyi mindent kaptam az Istentől. Valahol ez az Isten szent lelkének valami különleges csodája, amit hiszem, hogy már az Ószövetség idején is munkált. Ugye az abban talán egyetértünk, hogy a szüleinket nem mi választottuk meg, hanem az Isten adta nekünk őket, és hát lehet, hogy nagyon sok mindent másként alakítottunk volna az az életünkben, de abban azért nem volt beleszólásunk, hogy ki legyen az a mi édesapánk, vagy az édesanyánk. És az ötödik parancsolat éppen ezért arra emlékeztet bennünket, hogy a szüleink mögött az Isten akarata és az Istennek a gondviselése áll, és amikor őket tiszteljük, akkor nem csak megbecsülést adunk nekik, hanem hát elfogadjuk ezt a rendet, elfogadjuk az Istennek ezt a szeretetét, amit rajtuk keresztül ad nekünk. Érdekes az, ahogyan a Biblia ugyanazzal a héber igével fejezi ki az Istennek a bizonyos tiszteletét, mint a szülőknek a tiszteletét, ugye tiszteld apádat és anyádat, ez a kábadige, és például, amikor arról beszél a Biblia, hogy tiszteld az urat a te vagyonodból, a pénzedből, mondom így, akkor itt is a kábédige van. Tehát, mint hogyha azt mondja, hogy figyelj már, becsüld már meg az Istent annyira, aki neked ezt az egészet odaadta. Tehát egyfajta kapcsolat van, még csak grammatikai kapcsolat is van az Isten tisztelete meg az ember tisztelete vagy a szülő tisztelete között, de a két parancsolat azért mégsem egy. Ugye azért az előbb is beszéltük, akkor most is tegyük tisztába, hogy Istent máshogy imádom, magasztalom, mint ahogyan megbecsülöm a szüleimet. Tehát de amikor tisztelem a szüleimet, akkor hát valójában elismerem azt, hogy én nem a véletlen műve vagyok, hanem az Isten rajtuk keresztül ajándékozta meg engem is a saját életemmel, így mondom, és szabad ezt esetleg megköszönni is az Istennek, hogy Uram, hát te adtad nekem az életet, Uram, te helyeztél ebbe a családba engem, és hát ha felismerjük ezt, hogy mi nem a véletlen szülöttei vagyunk, néha, amikor úgy beszélgetek így emberekkel, mondják, hogy hát én besikerültem a szüleimnek, haj, mondom, ha te tudnád, hogy az Isten mennyire akarta, hogy megszülessél, nem a véletlennek a terméke vagy te, hogyha amikor ezt így megismerjük, felismerjük, hogy mielőtt a világ meglett, ő már téged eltervezett, ő téged már akkor szeretett, és ahogyan énekli ez az ének is, hogy a csontjaidat ő alkotta, ő formálta a te testedet, ugye hát ez mekkora nagy dolog, amiről a Biblia beszél, tehát én nem akárki vagyok, és az, hogy kivé lettem, vagy kivé lehetek, az az én szüleimen keresztül, a géneink keresztül, az ő nevelésükön keresztül vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből. És hát ez nem jelenti azt, hogy akkor a szüleim azok tökéletesek, mert hát azért nem így van ez. Nem azt fogom mondani, hogy bűntelenek voltak, hanem elismerem azt, hogy az Isten rajtuk keresztül, mondjam így, hogy segített ide ebbe a világba, vagy ajándékozott meg ezzel az élettel. És hát, hogyha én ezt megértem, hogy minden mögött az Isten van, ugye beszéltük, hogy ez a határvonal tulajdonképpen az ötödik parancsolat, akkor ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy mindig mindennel egyetértek, amit ők csináltak, meg ami velünk történt, hanem bízom az Istennek a bölcsességében, és azt mondom, hogy Uram, most még nem látom, hogy akkor nekünk miért kellett úgy élnünk, ahogy éltünk, most még nem látom, hogy azok a nehézségek azok miért jöttek, de tudom, hogy ez is formált, hogy ma az lehessek, aki vagyok. És én köszönöm neked a nehézségeket, köszönöm a nyomorúságokat, a szüleimnek a gyengeségét, a szüleimnek az erősségét, hogy hogyan és hogyan ne. Tehát ez mind-mind itt van az életünkben. Szóval az a jó, hogy amikor az édesanyámra meg az édesapámra tekintek, akkor végső soron valahogy az Istenhez jutok el, és őt magasztalom értük. Azt hiszem, hogy ekkor töltöm be igazán azt a parancsolatot, hogy tiszteld, tartsd nagyra, becsüld meg őket.
1: Kedves hallgatóink, az ötödik parancsolat magyarázatát hallották Dezső Attila, Sátoraljaújhelyi református lelkipásztortól. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. 16 óra után folytatódik a Svéd Asztal. Maradjanak velünk továbbra is.
2: A

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti országos állandó társadalmi egyeztetési fórum létrehozását javasolja a munkaügyi kapcsolatok elindítására 4 szakszervezeti szövetség. Javaslatukról a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája levélben tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnököt, Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert, áll a szakszervezetek közleményében. Írásukban rámutatnak, a foglalkoztatás politika ma egyszerre a gazdasági versenyképesség, a társadalmi kohézió, a technológiai alkalmazkodás és a szakértelem újratermelésének egyik kulcsterülete. Ezért szükséges, hogy Magyarországon ismét legyen a munkaügyi kapcsolatoknak olyan országos intézményesített fóruma, amely érdemi, rendszeres és átlátható keretet ad a munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti valódi érdekegyeztetésnek. A javaslat kitér arra is, hogy a szociális párbeszéd ma már nem kizárólag érdekképviseleti vagy bérpolitikai kérdés. A mesterséges intelligencia és a digitális átmenet korában a társadalmi párbeszéd, a gazdasági alkalmazkodás, a konfliktus megelőzés és a technológiai változások kezelésének egyik legfontosabb intézménye kell legyen. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaság, az ÖBB 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Néhány hete egyértelművé vált, hogy a dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak a vasúttársaság. A MÁV néhány hét alatt megállapodott az osztrák ÖBB-vel, ennek köszönhetően a balatoni kék hullám Intercity-n 4 első osztályú kerékpár szállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem középpontjába kerülő Békés Intercity-n 2 első és 2 másodosztályú kocsi közlekedik. Május végén történelmi jelentőségű megállapodást kötött az új kormány az Európai Bizottsággal, amelynek eredményeként 16,4 milliárd euró uniós forrást tud hazahozni, és ebből elindulhat 35 új Intercity motorvonat beszerzése. Vitézi Dávid egy újabb posztban azt is közölte, hogy a MÁV vezetőivel meglátogatta a járműjavítót, hétvégi bejárást tartott. A cél a 780 dolgozóval egy éve egy helyben álló üzem megmentése, talpra állítása. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal tájékoztatása szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Az ellenőrök vizsgálják a bringás büfékben, kerékpáros pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kis településeken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozéborok kapják. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító, vendéglátó egységek főző konyháit is. Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség és gyümölcs forgalmazás területén. A vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. A szakemberek ellenőrzik a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Folytatódik a Svédasztal az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 16:30 a nap legfontosabb híreit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően beszámolunk arról, hogy a Fehérgyarmati Városi Sportegyesület kézilabda csapata harmadosztályban, az U18-as korosztályban megnyerte a bajnokságot.
2: Ez egy nagyon szép és nagyon jó eredmény, amire méltán büszkék lehetünk, mind a játékosok, mind mi. Ez egy hosszú folyamat eredménye, amint a mostani bajnokságban csúcsosodott ki, hogy ezt az aranyémet el tudtuk hozni.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Lapozzuk fel a kalendáriumot. Június 22-e van, ma a Paulinák ünneplik a névnapjukat. A Paulina latin eredetű név, a Paula továbbképzése, jelentése kicsi, kistermetű. Boldog névnapot kívánunk e név viselőinek. Nézzük, milyen fontos események történtek ezen a napon. 1633-ban Galileo Galilei olasz csillagász visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a nap körül. 1837-ben elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum építését. Az építés 10 évig, 1847-ig tartott. A múzeum tervezője Pollak Mihály építész volt, alapítója pedig gróf Széchenyi Ferenc. Az itt található gyűjtemény a magyar történelem kiemelkedő tárgyi emlékeit mutatja be. 1848. március 15-én Petőfi Sándor a homlokzat előtti téren szavalta el a nemzeti dalt. 1848-ban Párizsban kitört a munkások felkelése, a júniusi csata, a történelem első nagy szocialista megmozdulása. Párizs munkásai barikádokat emeltek, miután a francia nemzetgyűlés végrehajtó bizottsága a ráfizetéses nemzeti műhelyek bezárását rendelte el. Június 26-án a hadügyminiszter vérbefojtotta a felkelést, amelynek során mintegy 11 ezer ember vesztette életét. 1941-ben Németország lerohanta a Szovjetuniót, ez volt a Barbarossa terv. Ezen a napon született 1906-ban Billy Wilder, amerikai Oscar-díjas rendező, író, producer. 1906-ban Anne Monroe Lindbergh, amerikai írónő, aki Charles Lindbergh felesége volt. 1913-ban Veres Sándor költő, író. 1944-ben Klaus Maria Brandauer, osztrák filmszínész és rendező. 1948-ban Cserháti Zsuzsa énekesnő. 1949-ben Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő. 1953-ban Cindy Lauper, amerikai énekesnő, zeneszerző, színésznő. Ezen a napon hunyt el 1851-ben Kovács Mihály orvos, nyelvújító, az első magyar törvényszéki orvostani könyv írója. 1969-ben Judy Garland énekesnő, színésznő. 1976-ban Csík Tibor, olimpiai bajnok, ökölvívó. 1987-ben Fred Astaire, amerikai színész, steptáncos. 1992-ben idősebb Szívós István, olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó, edző.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

0: Én vagyok az első és az utolsó. Rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én. Szóljon, mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt, amióta hajdan népet alkottam, és mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek és ne féljetek, hiszen régóta hirdettem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla. A bálványszobrok készítői mind hiába valók, és amiket kedvelnek, nem érnek semmit. Tanúik nem látnak és nem tudnak semmit, ezért szégyent vallanak. Ki formált Istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is, csak emberek. Gyűjjenek össze, álljanak elő mind. Majd megrettennek, és szégyent vallanak valamennyien. A kovácsmester vésőt fogva dolgozik az izzószénnél. Pörőjjel készíti a szobrot, erős karral dolgozik rajta. Ha megéhezik, elveszíti erejét, ha nem iszik vizet, kimerül. Az ácsmester kifeszíti a mérőzsinort, vörös krétával rajzol, majd gyaluval dolgozik, azután körzővel rajzol és ember alakot készít, mint egy feldíszített embert, hogy házban lakjék. Cédrust vág ki, tölgyfát vagy cserfát választ, amelyet az erdő fái között nevelt, kőrisfát ültet, amelyet az eső nevel. Ez lesz az ember tüzelője. Vesz belőle, hogy melegedjék, befűt és kenyeret süt. De Istent is csinál belőle és leborul előtte, bálványszobrot készít és imádja azt. Felét eltüzeli, ennél a felénél pecsenyét süt, megeszi a húst, és jól lakik, közben melegszik és ezt mondja, de jól megmelegedtem, amíg néztem a tűz fényét. A fa többi részéből Istent készít, bálványszobrot. Leborulva imádja, és így könyörög hozzá, ments meg engem, mert te vagy az Istenem. Nem tudnak és nem értenek semmit, mert szemük nem képes látni, és nincs eszük, nem értenek. Nem gondolja meg az ilyen ember, nem tudja és nem érti, hogy ezt mondaná. Felét eltüzeltem, kenyeret sütöttem parazsánál, húst is sütöttem és megettem. A többi részéből utálatos bálványt csinálok, és egy fatuskót imádok. Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti meg magát, és nem mondhatja ezt, csak hazugságra támaszkodtam. Gondold meg, Jákob, mindezeket, mert te, Izrael, az én szolgám vagy. Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izrael, nem feledkezem meg rólad. Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj hozzám, mert megváltottalak. Újongjatok, egek, mert ezt tette az Úr, harsogjatok földnek mélységei. Újongásba törjetek ki hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákobot, megmutatja dicsőségét Izraelen. Ezt mondja megváltód az Úr, aki az anyamében formált. Én, az Úr, alkottam mindent, egyedül feszítettem ki az eget, magam tettem szilárddá a földet. A csalók jeleit semmivé teszem, és a varázslókat bolondokká, a bölcseket meghátrálásra kényszerítem, leleplezem, hogy tudományuk bolondság. Én váltom valóra szolgám beszédét, és megvalósítom követeim tanácsát.
1: Mai útravalónkban egy bibliai részt hallhattak, Ézsaiás próféta könyvéből.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. június 22-én hétfőn 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve a Facebook oldalán. Ezek között említve minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendész számát. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, a magyar honvédség a katonáké, ezért olyan kérdésekben, melyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adták, emelte ki a honvédelmi miniszter. Tisztújító közgyűlést tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Honismereti Egyesület. A szervezet élén 8 éven át dolgozó dr. Bene János elnök és Luca János titkár nem vállalt újabb megbízatást, ezzel teret adva a fiatalabb generáció szerepvállalásának. A tagság új vezetőséget választott, melynek elnöke Garas Norbert levéltáros, a vármegyei levéltár igazgató helyettese lett, míg a titkári feladatokat Vitális Zsombor, a Demecser Öröksége Egyesület elnöke látja el. Garas Norbertet hallják.
2: A célunk között mindenképpen szerepel az, hogy elődeink örökségét ezt továbbvinni, tehát ezt megőrizni, illetve valóban feltárni még a megyénkben lévő kulturális, természeti épített örökséget, vagy nem is biztos, hogy a feltárni itt a jó kifejezés, mert sokszor ezt a feltáró munkát már elvégezték, hanem hogy a tevékenységünkkel ráirányítani a figyelmet, jobban tudatosítani, esetleg a szélesebben vett vármegyei történeti köztudatban is ezeknek az értékeknek a jelentőségét és valóságos értékét. Illetve amit még kitűztünk célunkként, az a fiatal generáció irányába való nyitás. Ehhez az elnökségben vannak jó kilátások, vannak közgyűjteményi szakemberek, pedagógusok az Egyesület elnökségében, akik ebben partnerek, és a fiatal generációt is megpróbáljuk egy kicsit ebbe az irányba megmozgatni. Ebben a kérdésben természetesen a pedagógus kollégákra majd számítunk, tehát mégiscsak az oktatási intézmények azok a területek, ahol ennek valóban teret lehet majd adni. Viszont ugye arról is kell beszélnünk, hogy az oktatás szintereivé valamilyen szinten a közgyűjteményeket is be kell vonnunk. Tehát a közgyűjtemények azok lehetnek az oktatásnak a szinterei. A levéltár kapcsán számos levéltár pedagógiai órát tartunk, amelyeknek az egyik fő eleme mindig az eredeti iratokba való beletekintés. Na most ezt ugye látjuk és tapasztaljuk, hogy ez egy olyan jellegű érzelmi töbletet ad az ide látogató diákoknak, de sokszor még a felnőtteknek is, amelyet a tankönyvek szövegéből, száraz adatokból nem kapnak meg. Ilyen irányba szeretnénk tényleg a fiatalokat is kicsit becsatornázni ebbe a tevékenységbe, hogy igen, menjenek el egyes történelmi emlékeket megkeresni, megnézni saját szemükkel, ismerjék meg annak a történetét.
1: Tűzgyújtási tilalom lépett életbe többek mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is a napsütéses idő és kánikula következtében fellépő szárazság miatt, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint a tűzgyújtási tilalom kiterjesztése a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét érinti. Emellett fennmarad a korlátozás többek között Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun vármegyében, így már 11 térségben lesz érvényben. A Nébih kiemelte, hogy a tartós csapadékhiány következtében az erdőkben és az erdőkkel szomszédos területeken a biomassza teljesen kiszárad. A korábbi asszály miatt nőtt a könnyű holt biomassa mennyisége, ami az extrém száraz növényzettel együtt rendkívül magas tűzkockázatot eredményez. Tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik, közölte a hatóság. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni, azonban javasolt a gázégőfej vagy elektromos grill használata. A fehér gyarmati VSE kézilabda csapata a harmadosztályban U18-as korosztályban megnyerte a bajnokságot. Egy nehéz, de annál értékesebb bajnoki szezon követően a vezetőedzőt, Szabó Pétert hallják.
3: Rengeteg jó képességű sportolóval találkozunk azért a bajnokság során. Kiemelkedett a bajnokságban 4-5 csapat a mezeimből, a Sárospatak, a Nyíregyháza, a Balmazújváros, a Kazisz, Bacika és mi. A többiek, a Mezőköves Debrecen, gondolom, hogy ettől az előbb felsorolt csapatoktól közülünk is gyengébb játékerőt képviseltek, mint mi. De hát, mint tudjuk, ugye azokat a mérkőzéseket is meg kell nyerni, akik gyengébbek, mint mi, hiszen sokszor ez nehezebb feladat, mert képesek vagyunk, voltunk, tapasztalatból is mondom, ha talán szerényebb játékerőt képviselő csapatok ellen nem úgy felmenni a pályára, hogy kicsit elbizakodva, és az néha szokott problémát okozni, de ebben a bajnokságban ez nem okozott problémát. Tehát, ahogy említettem, ugye megkezdtük, meg volt a felkészülésünk. Első mérkőzésen Nyíregyházára látogattunk, ahol sajnos egy gólos vereséget szenvedtünk, úgyhogy nem igazán indult jól a bajnokság. Ahhoz a mérkőzéshez hozzá tartozik, hogy szerintem, hogyha reggelig játszunk, akkor sem tudjuk megnyerni, ezt így szoktuk mondani, hiszen lövő teljesítményünk, kapus teljesítményünk nem volt az igazi finoman fogalmazva. Emlékszem még a végén, a döntetlenre támadtunk, de stílszerűen kimaradt az is. Vereséggel indítottuk a bajnokságot. Titkon azért bíztunk benne, hogy az első háromban azért jó lenne végezni a bajnokságban. Nyilván itt a fiúkkal összeültünk, beszélgettünk, dolgoztunk tovább, hiszen, mint említettem, azért nem volt zökkenőmentes a felkészülésünk. Egyre jobban egymásra talált a csapat és akár én is, tehát így jobban összecsiszolódtunk, és a következő fordulókban magabiztos győzelmeket arattunk. Így a bajnokság végezte előtt 2 fordulóval megnyertük a bajnokságot, úgyhogy nagyon jó érzés volt, bár elmondom őszintén, hogy még az utolsó előtti fordulóban jött a Debrecen, és győztes meccs után, ha azt megnyerik, akkor ünnepeltük volna, de előrehozott ünneplés volt így, de nem bánjuk, hiszen hibátlan tavaszi fordulót produkálva, veretlenül nagyon magabiztos győzelmet arattunk. Nekünk 40 pontunk volt, a második Barcikának 33, és a Balmazújvárosnak is 33.
1: Jelentős pályakarbantartás kezdődött a Budapest-Szeglét-Szolnok-Debrecen vasútvonalon, mely a nyíregyházi utasokat is érinti. A több ütemben zajló munkálatok célja a pályaállapot javítása, a sebességkorlátozások csökkentése és a vonatok pontosságának növelése. A MÁV tájékoztatása szerint a karbantartások miatt hónapokon át módosul a menetrend a Budapest és Debrecen közötti szakaszon, ezért a nyíregyházáról utazóknak érdemes előre megtervezniük útjukat. Július 18-áig az első vágányzári időszakban a Nyírség Intercity-k nem a megszokott nyugati pályaudvarról, hanem a keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. A vonatok menetrendje is változik. Budapestről 10 perccel korábban minden óra 10. percében indulnak, a fővárosba pedig 13 perccel később 52 perckor érkeznek. Fontos változás az is, hogy a Nyírség Intercity-k a vágányzár idején nem állnak meg Zuglóban, Kőbánya-Kispesten, Ferihegyen és Cegléden. A Nyíregyházáról a kimaradó állomásokra utazóknak a MÁV-a Civis Interrégió járatait ajánlja. A hajnali első Nyírség Intercity a vágányzár idején nem Budapestről, hanem Szolnokról indul. A karbantartások miatt az Újszász felé történő terelés következtében a Nyírség Intercity és a Szegedi Napfény Intercity közötti közvetlen átszállás átmenetileg nem biztosított, áll a Magyar Államvasutak közleményében.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A Fehérgyarmati Városi Sportegyesület kézilabda csapata harmadosztályban, U18-as korosztályban megnyerte a bajnokságot. Nehéz, de annál értékesebb bajnoki szezonon vannak túl a szatmári kézilabdások. A bajnokságról, a példaértékű helytállásról és arról, hogy miként sikerült a tabella első helyen végezni a csapatnak, Szabó Péter vezetőedzőt kérdezte. Széles Szabolcs.
2: Tekintsünk vissza erre az évadra, itt van előtted a tabella, hát nagyon szép eredményt értetek el, szeretnék gratulálni, és nyilván megtudni minden részletet, hogy hogyan sikerült ezt a nagyon szép eredményt elérni közösen a fiúkkal.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat és az elismerő szavakat is. Igen, ahogy valóban mondod, ez egy nagyon szép és nagyon jó eredmény, amire méltán büszkék lehetünk, mind a játékosok, mind mi. Ez egy hosszú folyamat eredménye, amint mondtad, ez a mostani bajnokságban csúcsosodott ki, hogy ezt az aranyémet el tudtok hozni.
2: 18 éves fiatal emberekről beszélünk, mióta dolgozol velük együtt?
3: Idén kaptam meg a vezetőedzői feladatot, egyébként bíztak meg vele. Előtte Petelman Petya bácsi volt az edzőjük, és a gyerekkoruk óta őnála palérozódtak a fiatalok. Ahogy mondtam, idén vettem át a bajnokságban az ő edzésüket. A felkészülést, ha már ide tekinthetek vissza, augusztusban kezdtük meg, hát ilyen nyögvenyelősen így fogalmazva, hiszen nem sikerült teljes értékűre, úgy gondolom, a felkészülésünk, de ennek ellenére úgy, ahogy sikerült elvégeznünk egy kis alapozó munkát, ahogy szokták mondani a bajnokságra.
2: Nem kis csapatokat utasítottatok magatok mögé, azért itt, hogyha megemlítünk egy pár nevet, azért lehet azt látni és tudni, hogy itt Egerig is elmentetek, de a DVTK-val is játszottatok, a Bőccsel, Nyíregyházával, Balmazújvárossal, és azért gondolom, ott is nagyon tehetséges sportoló fiatalok vannak. Mivel volt jobb most a fehérgyarmati csapat?
3: Rengeteg jó képességű sportolóval találkozunk azért a bajnokság során. Kiemelkedett a bajnokságban 4-5 csapat a mezényből, a Sárospatak, a Nyíregyháza, a Balmazújváros, a Kazisz Bacika és mi. A többiek, a Mezőköves Debrecen, úgy gondolom, hogy ettől az előbb felsorolt csapatoktól közülünk is gyengébb játékerőt képviseltek, mint mi. De hát, mint tudjuk, ugye azokat a mérkőzéseket is meg kell nyerni, akik gyengébbek, mint mi, hiszen sokszor ez nehezebb feladat, mert képesek vagyunk, voltunk, tapasztalatból is mondom, ha talán szerényebb játékerőt képviselő csapatok ellen nem úgy felmenni a pályára, hogy kicsit elbizakodva, és az néha szokott problémát okozni, de ebben a bajnokságban ez nem okozott problémát. Tehát, ahogy említettem, ugye megkezdtük, meg volt a felkészülésünk. Első mérkőzésen Nyíregyházára látogattunk, ahol sajnos egy gólos vereséget szenvedtünk, úgyhogy nem igazán indult jól a bajnokság. Ahhoz a mérkőzéshez hozzá tartozik, hogy szerintem, hogyha reggelig játszunk, akkor sem tudjuk megnyerni, ezt így szoktuk mondani, hiszen lövő teljesítményünk, kapus teljesítményünk nem volt az igazi finoman fogalmazva. Emlékszem még a végén, a döntetlenért támadtunk, de stílszerűen kimaradt az is. Vereséggel indítottuk a bajnokságot.
2: Ezután milyen taktikára kellett átváltani? Hiszen gondolom, ekkor még nem a bajnoki aranyra készült a csapat.
3: Titkon azért bíztunk benne, hogy az első háromban azért jó lenne végezni a bajnokságban. Nyilván itt a fiúkkal összejöttünk, beszélgettünk, dolgoztunk tovább, hiszen, mint említettem, azért nem volt zökkenőmentes a felkészülésünk. Az évközben edzéseket is úgy kellett felépíteni, hogy még jobban erőlétet fejleszteni, a taktikát sem tudtuk úgy gyakorolni. Edzéseken, a mérkőzések során ezeket tudtuk csiszolni, összpontosítani. Egyre jobban egymásra találta a csapat és akár én is, tehát így jobban összecsiszolódtunk. Hiába ismertük már egymást korábbról, de azért ezeket a finom hangolásokat azért szezon közben szerencsére meg tudtuk oldani. És a következő fordulókban magabiztos győzelmeket arattunk, viszont már a 5. fordulóban, jól emlékszem, elékezett a 2. vereségünk. A Sárospattótól kaptunk ki. A vezetőedző egy volt fejegyemati játékos Páncél Zoli, aki nagyon jól felkészített a csapatát a miénkből, aki elemezte a videófelvételeket. Hozzáteszem, mi például úgy mentünk oda, nem ismertük azt a csapatot, nem volt semmilyen felvételük róluk. Ezen a mérkőzésen meglepődtek a fiúk, hogy nagyon jól reagáltak a mozgásainkra, a figuráinkra. Nem tudtunk kellőképpen beleváltoztatni a mérkőzésbe, ezért elszenvedtük a 2. vereségünket már az 5. fordulóban. Nyilván ez nem esett senkinek sem jól. rendeztük a sorokat, és három forduló eltettével már a 8. fordulóban azért ugye még jobban körvonalazódtak az erőviszonyok a tabellán, és az egyik bajnok jelölthöz, Kaznitz Balcikára látogattunk, akinek még nem is volt veresége. Maga biztosan vezette a tabellát, sorsdöntő mérkőzés volt, hiszen ott is kikapunk, akkor három vereséggel, hogy nekik nulla azért. Azt gondolom, hogy akkor nem nagyon lett volna már beleszólásunk a bajnoki cím sorsába. De ott a csapat egy olyan arcát mutatta meg a mérkőzésen, amit ritkán tapasztaltam, hiszen egy nagyon jó védekezéssel és kapus teljesítményben sikerült győzelmet, egy gólos győzelmet aratnunk idegenben. Úgy gondolom, hogy szintén sorsfordító volt a további kimenetelbe, hiszen egy olyan magabiztosságot adott még a srácoknak és nekem is, nagyon pozitívan hatott ki a továbbiakban.
2: Eléggé magabiztosan sikerült megnyerni a tabellát, hiszen úgy láttam, hogy 40 ponttal, és Kaznitz Balcika mögöttetek 33 ponttal zárta. Ez azt jelenti, hogy itt sikerült a fiúknak magukra találni és megmutatni az igazi énjüket, és jó játékot játszani már.
3: Így van. A bajnokság lebonyolításában volt pár pályaválasztói csere is, ami azt jelenti, hogy nem volt jó nekünk a hazai mérkőzés, hogy itthon játszunk le, akkor mentünk idegenbe, pályaválasztást cseréltünk. Az őszi utolsó fordulóban, akkor a tabella második helyén található Balmazújvároshoz látogattunk. Előtte beszéltük, hogy jó lesz ez nekünk vagy nem, de úgy voltam vele, hogy hát tudjuk az őszi szezont az idegenbeli csapatoknál, hiszen az élmezőnybe tanyázók közül mindegyikbe idegenbe mérkőztünk meg. Jó döntésnek bizonyult, hiszen az őszi forduló utolsó mérkőzésén Balmazújvárosban végjátékban megfordított mérkőzéssel a tabella második vagy első helyére ugrottunk akkor, ezt nem tudom pontosan megmondani most így fejből, ami azt jelentette, hogy tudtunk győzni Balmazújvárosba, Kaznitz Balcikán, és a Sárospatak viszont Nyíregyházán kaptunk ki az őszi fordulókban. Mindegyik csapat hozzánk látogat, majd tavasszal így kezdtük a téli, tavaszi felkészülést.
2: És ide hazajöttek a sikerek?
3: Idehaza jöttek a sikerek, igen. Sikerült Nyíregyházát a tavaszi első fordulóban, a nagyon magabiztos győzelmet alattunk, 10 góllal most így rátekintve a tabellára tudtunk győzni. Utána megint következett egy-két könnyebb mérkőzés. Jött a Sárospatak, ugye, ahol 3 gólos vereséget szenvedtünk az ősszel. Hát itt megint valami extra teljesítményt raktak le a fiúk, átérezték a mérkőzés súlyát, és 8 gólos győzelmet alattunk, csak 23 gólt katva. Igaz, csak 31-et lőttünk, ennél sokkal többet szoktunk, de védekezésre adtuk fel akkor a dolgot, és ezt nagyon jól megoldották a fiúk. Utána jött a másik kemény ellenfél, a Kaznitz Balcika. Itt volt 3 gólos győzelmet, sikerült aratnunk. Maradt hátra 2 forduló, a tabella második helyén álló Balmazújváros. Ekközben kikapott valahol idegenben Ózdon, ami nagyon nem várt eredmény volt. Így a bajnokság végezte előtt 2 fordulóval megnyertük a bajnokságot, úgyhogy nagyon jó érzés volt. Bár elmondom őszintén, hogy még az utolsó előtti fordulóban jött a Debrecen, és győztes meccs után, ha azt megnyerik, akkor ünnepeltük volna, de előrehozott ünneplés volt így. De nem bánjuk, hiszen hibátlan tavaszi fordulót produkálva, veretlenül nagyon magabiztos győzelmet alattunk, hogy a tabellára rátekintettél. Nekünk 40 pontunk volt, a második Balcikának 33, és a Balmazújvárosnak is 33. Láthatod, 7 ponttal megelőztük őket, úgyhogy a nyögvenyelős szezon kezdet után egy nagyon magabiztos bajnoki címet tudtunk ünnepelni.
2: Hány fős az aranycsapat?
3: Az aranycsapat 13 fős. Mondhatnám, hogy akkor név szerint felé sorolnám a fiúkat. Babucsák Dávid, Dubadás Ábel, Fóri Máté, Gere Ákos, Herceg Ádám, Nagy Kristóf, Németi Attila, Pankotai Benedek, Pap Máté, Pataki Botond, Péter Levente, Simai Mák, Soltész Ferenc, Szilágyi Péter, Toldi Máté és Tolt Szabolcs. Hozzá szeretném tenni, hogy egy nagy rész fejegyelmet játékosokból álltak, viszont csapatban Máté Szalka játékosok is szerepeltek, nélkülük igazából nem is tudtuk volna vállalni a bajnokságot, mert ahhoz kevesen lett volna a csapatlétszám, úgyhogy ők is még pluszba nagyban hozzájárultak ehhez.
2: Hogyan lesz a csapatnak a sorsa a továbbiakban? Átvették az aranyérmet, meg volt az ünneplés, nyilván ezt a korosztályt ők kimerítették és ki is maxolták, ahogyan mondják sportnyelven. Együtt marad a csapat?
3: Nagy vonalakban remélem együtt marad. Egy osztálya feljebb lépve a másodosztályba is szerepelhetnénk, de kiöregednek játékosaink, ami azt jelenti, hogy U20 a korosztályban szeretnénk indulni. A csapat magja az megmarad, az idősebbek. A fiatalabbak közül többen most mennek középiskolába, és a továbbtanulásukat Nyíregyházán, Debrecenben, Máté Szalkán nagyobb városokban folytatják. Sajnos abból a csapatból, az U15-ös csapatból, nekik az volt a fő csapatuk, csak 2 fő tud Fehérgyarmaton maradni, hogy ketten fognak Fehérgyarmaton maradni, ami nagy fejtörést okoz, hiszen még ehhez a létszámhoz kellene 4-5 fő, hogy stabilan tudjunk versenyezni. Még ez most a jövő zenéje lesz, hogy tudunk indulni a U20-as bajnokságban. Én nagyon szeretném, fiúk is megérdemelnék, még erősebb a bajnokságban vennénk részt. Szeretném megköszönni edzők munkáját is, Petelman Istvánnak, Petya bácsának, aki minden hazai mérkőzésen ott volt, és bármikor ellátott minket egy-két jó tanáccsal, vagy nem is egy-két jó tanáccsal, hanem nagyon sok jó tanáccsal, meg az előző év munkáit is neki. Szűcs Józsefnek, mint az edző, mint a technikai vezetői szerepét, Török Péter, mint kapusedző, nagyon sokat hozzá tudott tenni itt is mérkőzésekhez, még Bihari Bencének is, aki segített nekünk, valamint a egyesület elnökének, Gyula bácsinak is, hogy minden megteremtett, és nem utolsó sorban a szülőknek, hiszen ez a szülői csapat, brigád sokszor előn felült segített minket minden, hogy utaztak, szurkoltak, jövés a szurkolóknak, hiszen olyan szurkolói közösség alakult ki Fehérgyarmaton, hogy élvezett volt a pálya széléről hallgatni és nézni, hogy bizutják a fiúkat, elképesztő hangulatot varázsoltak. Mérkőzésről mérkőzésre, a nehezebb pillanatokon is ők lendítettek át minket, úgyhogy ezt is nagyon szeretném megköszönni nekik.
2: Mi pedig szívből gratulálunk ehhez a teljesítményhez, amit a csapat nyújtott, és nyilván amit te is, mint vezető edző. Kívánjuk, hogy U20-as korosztályban is hasonló eredményekről tudjunk majd beszámolni a rádió hallgatók felé.
3: Nagyon szépen köszönjük.
1: Kedves hallgatóink, a Fehérgyarmati Városi Sportegyesület kézilabda csapata a harmadosztályban, U18-as korosztályban megnyerte a bajnokságot. Szabó Péter vezetőedzővel Széles Szabolcs beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svéd Asztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla lelkipásztortól. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt, Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangéliuma 10. fejezetének 21. verséből hallgassuk meg. Abban az órában így újjongott Jézus a Szentlélek által. Jól értjük, Jézus újjong? Igen. Igaz, hogy csak itt, ezen a helyen olvasunk róla, ám szerintem máskor is megtette. Milyen jó lenne, ha a kialakult és tovább alakításra kész Jézus képünket sikerülne ezzel gazdagítani. Azzal, hogy Jézus újongva örül. Mondjak valamit. Veled is. Miattad is. Jézus, az Isten fia, örül, kitörő, mámoros hangulatban újong. Hogy fér ez bele a szigorú, bűnbánatra hívó, utolsó ítéletről beszélő Jézus képünkbe? Úgy, hogy szétfeszítjük. Úgy, hogy az egyébként csupa megalapozott igazságot tartalmazó szép, igaz, viszont sötét, hidegebb árnyalatokkal lelkünkre akasztott Jézus képünkbe belerajzoljuk a mosolygó, nevető, kacagó, újongó Jézus színeket. Mi okunk van rá? Nem kevesebb, mint hogy a jókedvű Isten Jézusban újongó, érzelmekkel teli emberré lett. Hiánytalanul megtartotta isteni voltát, tulajdonságait, személyiségét, ám emberi alakba bújt Betlehemben, és isteni egyéniségével együtt 33 évig meg is maradt benne, míg el nem végezte mindazt, amit ő és az Atya a Szentlélekkel hármas egységükben korábban megbeszéltek. Amikor elvégeztük azt, amit ránk bízott, merjünk újongani Jézussal. A mai igemagyarázat a Szeged Honvéd téri gyülekezetben szolgáló dr. Kereskényi Sándor lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitérte a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM Démász ellátási területet érinti. Az MVM Démász hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte. A csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért, míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijutott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. A legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval esetenként csónakkal megközelítve kezelik, a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Nagyobb területen csak Csongrád, Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas, vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztaltól. A két érintett térségben repülőről granulátum formájában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan a vízben fejti ki a hatását. A görög

0: felszínű aktivizmus játszók, ahol nem voltak erdők eredetileg, és eléggé sok adat bizonyítja, hogy voltak nagy erdőtlen területek a Kiskunsághoz is, az egész Alföldön, ott feltehetőleg maga az erdő nem volt egy fenntartható rendszer.
1: Van egyébként még humuszos talaj, például a Kiskunságban? Igazán jó humuszos talaj, ami szivacsként tud működni?
0: Van, természetesen van, egyre kevesebb. Ugye a vizes területeknél a lecsapolás, tehát nem tudom, hogyha megnézzük az ócsai, dabasi, egyéb lábterületeket, ott folyamatosan száradnak ki a korábbi láprétek, lápok száradnak ki, és homoktalajjá alakulnak, mert ugye a homok ott volt eredetileg is, csak közte volt a lápoknak a szerves anyaga, ami a legnagyobb széndioxid tároló rendszer volt talán Magyarországon. Még ahol erdő volt, ahol az erdő képes volt fönnmaradni, ott az erdőtalaj. Ez most én 2 éve keresek adatot, hogy pontosan mennyi lehet. Léteznek modellek, hogy hol lehetett potenciálisan ilyen, hogy ebből mennyi maradt meg, arra nagyon nehéz válaszolni. A természetes erdőknek az aránya töredékére 5-6%-ára csökkent az eredeti kiterjedéséhez képest, és sajnos a nagy részét ezzel a bizonyos teljes talajelőkészítéssel telepítik ezeknek az ültetvényeknek, amelynek során gyakorlatilag széttúrják, lerombolják ezt az eredeti erdőtalajréteget, és addig, amíg rá van ültetve ez a fiatal állomány, az alatt a csapadék és a többi kimossa nagy részt a humuszt, és gyakorlatilag eltűnik, és homoktalajjá alakulnak az eredetileg humuszos talajok, ami utána gyakorlatilag visszafordíthatatlan, mert több ezer év kell ahhoz, hogy újra erdőtalajjá alakuljon.
1: Igen, pont ez jutott eszembe, hogy hogyan lehet újjáépíteni a talajban a humusz réteget, ami ugye alkalmas a víztárolására.
0: Hát így. Folyamatosan hagyni kell erdősülni. Először lehetőleg olyan felnyíló erdőcsepp erdővel, amelyik fenntartható rendszer, de ez több ezer év nem lehet. Tehát ami megvan, azt meg kéne őrizni. Ahol a láptalaj van, a lápokat talán viszonylag gyorsabban lehetne regenerálni. Az erdőtalaj regenerálása a mi általunk belátható időn belül szinte reménytelen. Tehát az ember azt gondolja, hogy valami tönkretesz a természetben, ez olyan, mint amikor véletlenül lerombolunk egy műemlék. Notre Dame-ot újraépítették, ezt nem lehet újraépíteni. Ez egy áltatás, hogy majd jó, ide építjük a gyárat, nem baj, majd oda csinálunk helyette újat, nem lehet újat csinálni sajnos.
1: Akkor hogyan érhetjük el egyébként a víz egyensúlynak a helyreállítását? Most mindenki ezen dolgozik, hogy hogyan lehetne pótolni azt a vizet, ami nagyon-nagyon hiányzik. Ugye elindult a Vizet a tájba elnevezésű program, de hát ez nem elegendő.
0: Hát egyrészt víz a bekerül tájba, a csapadék víz, azt meg kell ott tartani, még akkor is, amikor felesleg van, és nem szabad a gyors elvezetést játszani. Másodrészt úgy kell átalakítani a tájhasználatot, hogy nagyon vízigényes dolgokat nagyon-nagyon korlátozottan, tehát gondolok erre a nemes nyelvű ültetvényektől a kukoricásig, amely rossz időszakban vagy rosszkor sok vizet igényel, el kell búcsúzni a nagy részétől. Nem működik. És ahol lehetséges, ott valamilyen módon esetleg külső vízpótlással rásegíteni a folyamatokra. Amíg megvannak természetes rendszerek, lápok, erdők, segíteni kell, hogy fennmaradjanak, megőrizni a természet közeli állapotukat, és utána hát fokozatosan, szép lassan tolódhat aztán a természetes felé a rendszer, tehát megjelenhetnek először humuszos gyettalajok, aztán, hogyha ez az erdőség végbe megy, akkor hát hosszú idő alatt, de azért majd az erdőtalajok is helyreállhatnak. De jelen pillanatban most csak abba tudunk gondolkozni, hogy még meglevőket legalább megőrizni.
1: De erre készült Cifka Gábor vízépítőmérnökkel az önök vízpótlási terve?
0: Tisztázzuk, hogy ez egy javaslat. Egy távlati terv, egy stratégiai terv, és nem egy konkrétan olyan írásuk a csatornát, és akkor oda megy. A javaslatunk lényege, hogy ezen alapon kellene egy részletes tervet kidolgozni. Ez egy nagyon fontos megjegyzés. De igen, erre készült, hogy körülbelül azt próbáltuk meg megvizsgálni, vagy hát a Gábor vizsgált azt, hogy hol van víz, én meg azt néztem meg, hogy hova kellene a víz, és mit kellene vele csinálni. Hol van egyáltalán a tájban víz, és hogy hogyan lehetne ott tartani a tájban. Tulajdonképpen erre készült ez a javaslat.
1: És mikor lehet ebből konkrétum?
0: Elnézést, egy mondatnyit elkalandozok, voltam egyszer egy Alföld kutató konferencián, és ott volt egy olyan blokk, ahol a szegénység kutatással foglalkoztak. Ott felszólalt egy csomó szociológus, ez ugye 2000-es évek elején volt. És annyira testvéri érzésem volt irányukban, mert hogy amit mondanak, ők, akik ott járnak terepre 30 éve, hogy mennyire pusztába kiáltott szó, sajnos az ökológus nagyon sokszor hasonlóan érzi. Gyakorlatilag azt mondjuk mi ökológus,

0: pedagógusok, ha a tájhasználattal közelítenénk ahhoz, amit a természet megenged, akkor lehet, hogy magában volumenében nem nőne a termelés, viszont a költségek jelentősen csökkennének. A természetes rendszerek, azok önfenntartó rendszerek, és az az erősségük, hogy nem kell pénzt arra költeni, hogy ott maradjanak. És azokon a rossz termőképességű területeken, mint például a Kiskunság, ahol nagy részt a szubvenciók, a támogatások határozzák meg a tájhasználat módját, mert akár a mezőgazdaság, akár az erdőgazdálkodás mindig attól függ, hogy mennyit segít vele az állam. Hogyha az erdősítést támogatják, akkor erdősítenek az emberek. Ha a legeltetést, akkor legeltetnek. Hogyha a szántóföldi művelése van nagy támogatás, területe alapú támogatások nagyon rosszat tettek a tájnak ilyen szempontból, hogy olyan helyeken is újra kezdték a szántást, ahol teljesen felesleges volt, mert soha, mindenki tudja, hogy soha értelmesen mezőgazdasági termelést nem lehet ott folytatni. Ha megnézünk egy 50-es években légifotót mondjuk a Kiskunság közepéből, akkor lehet látni, hogy hol vannak a szántóföldek. Vannak ilyen nagy mélyedések, abban a láthatóan vízi élőhelyek, nádasok, tavak vannak, és azok mellett viszonylag magas térszínen ott vannak a szántók. Aztán megnézünk egy 20 évvel későbbit, akkor azt látjuk, hogy a tó még talán megvan, és a szántók lejöttek a tetőről, ott aztán beerdősítették, mert ugye már nem működött az, és elindultak a tómeder felé. És akkor a mai képen még már gyakorlatilag a tómederben vannak a maradék szántók.
1: Igen.
0: És az összes többi az már alkalmatlan gyakorlatilag a szántóföldi művelésre. Egyszerűen átalakult a táj. Tehát nem működik az, hogy azt mondjuk, hogy a dédapáink ott tudtak termelni, mert a dédapáink más körülmények között tudtak termelni. Egyébként a víz olyan dolgok miatt is tűnik el, ott vannak a bányatavak. Az mind a talajvizet csapolja meg. De minden ilyen nagy gödör, amit megásunk, az egy nagy kiterjedésű tájról magába szívja a vizet. Tehát minden módon szívjuk ki a talajból a vizet folyamatosan, ezért aztán illúzió, hogy ugyanazt tudnánk csinálni, mint a dédapáink. Ugyanúgy nagyon jól működhettek az erdők, nem tudom, 100 évvel ezelőtt, amiket telepítettek, szép hozamuk volt. Most mondta nekem egy helyi erdész, hogy két fatermési osztályt romlottak csak az ő életében a Észak-Kiskunság erdei, az azt jelenti, hogy két kategóriával rosszabb a hozamuk a szárazodás miatt. Ugye ez azt jelenti, hogy sokkal kevésbé éri meg bizonyos helyeken az erdőt ültetni. Ezt elérünk oda, hogy vannak olyan erdők, amiért már nem éri meg kimenni, mert több gázolaj elmegy. Ugye van ez a szerencsétlen szabályozás, hogy a biomassa erőműveket támogatják, és azt már nem vizsgálják, hogy milyen erdőket vágnak le ahhoz, hogy biomasszához jussanak, tehát hogy hol termelnek erőltetetten esetleg biomasszát.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával a homokhátság elsivatagosodásáról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. A hormuzi szoros közlekedését érintő egymással ellentétes nyilatkozatok tisztázása is szerepelt az amerikai-iráni tárgyalások első fordulójának napirendjén Genfben, közölték az egyeztetésekben résztvevő amerikai diplomaták. A beszámoló szerint Irán képviselői változatlanul Svájcban tartózkodnak, és a tárgyalások folytatódnak, a témák között az első napon is szerepeltek a térség biztonságát érintő kérdések. Az amerikai illetékesek hozzátették, hogy átfogó egyeztetések zajlanak az iráni atomprogramról szóló megállapodás minden eleméről. Donald Trump, amerikai elnök vasárnap több figyelmeztető bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, az egyikben arra szólítva fel Iránt, hogy állítsa meg az általa támogatott libanoni fegyveres csoportokat, ellenkező esetben az amerikai haderő Irán ellen hajt végre katonai csapást. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Perzselje!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Rédei Tamással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársával arról a részletes vízpótlási tervről, amely szervesen kapcsolódik a Duna-Tisza közére tervezett nagyszabású állami programhoz.
2: Pontosan a mezőgazdaság kapcsán, és pontosan az, amit ön mondott, jut eszembe, hogy 2022-24 megmutatta kukorica, és még sorolhattam, hogy mi minden mezőgazdasági növény ment tönkre. De most is ugyanúgy kukoricát ültettek azokon a területeken, ahol nincs víz, tehát ahol probléma.
3: Igen. És akkor utána megvárják azt, hogy akkor hozzák ide az öntözőcsatornát. Tehát anélkül, hogy ezt meghallgatnák, és nem mondanák azt, hogy hülye sötét zöld szöveg, meg ilyenek, hogy végig gondolnák azt, hogy ezt nem lehet csinálni, anélkül, hogy hagynák azt, hogy a tómedrek újra teljenek esetleg, és nem lennének meg még helyenként még mindig az elvezető csatornák. Tájban ugye most tömögetik ilyen társadalmi akciók keretében a civilek a csatornákat.
2: Igen, igen, így van.
3: Helyenként. Tehát anélkül, hogy feláldoznánk egy bizonyos területrészt arra, hogy ott víz legyen, egy bizonyos területrészt az, hogy ott meghagyjuk és nem túrjuk fel a megmaradt természetes erdőket, az, hogy egy bizonyos területen maximum erdőszkép vegetáció képes lenni extenzív legeltetéssel, tehát nem is úgy, hogy ilyen hektárokért két tehén, hanem nagyon-nagyon extenzív, külterjes legeltetéssel, anélkül nem vagyunk képesek fenntartani az egyensúlyt.
2: Jó példák vannak. Én egyet olvastam, amit a portugál Tamara elsivatagosodott és elerodálódott területével csináltak, átalakították újból termékeny oázissá az ott élők. Ilyen vízmegtartó tájat hoztak létre.
3: Tulajdonképpen erről beszéltünk.
2: Igen. Is, tehát ezt kellene itt is megcsinálni.
3: Igen, igen. Minden léptékben, akár az áltereken másképp, akár az álterektől messze, a belvízes helyeken másképp. Igen, olyan tájat kell, ahol a vízmegtartásra optimalizálunk, mert itt kevés a víz. Nem lehet Hollandiából kiindulni, ahol azon szenvednek minden évben, hogy hogy vezessék el a felesleges vizet, hanem itt nálunk más a helyzet. Nem Pázsit kell, amit locsolunk ivóvízzel, hanem el kell fogadni, hogy nem tartható fönn a Pázsit. Budapesten se, meg Kecskeméten se nem kell Pázsit. A Pázsit Angliába való, ahol 1000 mm csapadék van évente.
2: Igen.
3: Ez azért mondtam a Pázsitot, mert ez, amit mindenki maga körül lát, és még mindig ott állnak kint az emberek, és locsolják az ivóvízzel a Pázsitjukat.
2: Na most ugye kisebb akcióterveket látni a homokhátságon is, meg a Délalföldön is, meg országszerte. Ezt ön is mondta, szakemberek sokasága mondja, hogy a szemléletváltozás elengedhetetlen. Tehát, hogy a vizet nem elvezetni, hanem megtartani kell. A víztározók építését mondták, de ugye ott meg fönnáll az a dolog, hogy elpárologtatják a talajvíz egy részét a víztározók, meg a csatornák is. Tehát, hogy az sem igazán jó, mert hogyha a halastavakat nézzük, hát ott is amennyi köbméter vízből állnak például a Fehértótól kezdve mindegyik, ahol halgazdaságok működnek, hát ott is valami iszonyatos mennyiségű vizet hoztak ki, hogy évente valami 5 millió köbméter vizet párologtat el. Tehát ez rengeteg.
3: A számokat én nem ismerem, de abszolút elképzelhetőnek tartom. Igen. Ugye azt csinálja az ember, hogy technológiai úton létrehoz egy problémát, aztán technológiai úton megpróbálja megoldani. Aztán azzal létrehoz egy új problémát, és akkor megint egy újabb technológiai úton. Tehát úgymond nem a természetes folyamatokat próbál visszatérni, hanem még több építés, még több buldozer, még több duzzasztómű csatorna, esőcsináló berendezés, stb. Tehát valahogy ezt kellene kicsit másképp szemlélni, hogy nem feltétlen minden nagy beruházások útján oldható meg. Annak nagyon örülök, hogy most már vannak ezek az akciók, mert most már úgy tűnik, hogy nem lehet a szőnyeg alá söpörni a problémát, most már bekerült a közbeszédbe. Az, hogy mi most egymással beszélünk, ez is azért van, mert ez a téma van olyan érdekes egy rádió számára is, hogy most már beszélni kell róla. Valószínűleg 1995-ben erről nem lehetett volna egy rádióban beszélgetni, mert nem érdekelt volna senkit. De 2000-ben és 2003-ban volt egy ugyanilyen évpár, amely ugyanilyen aszályos volt, gyakorlatilag minden csontászállat a Kiskunságban. akkor ugyanezek a dolgok elhangzottak, csak valahogy még sokkal kisebb hangsúllyal.
2: Igen, és hogy a homokhátság kérdését nézem, akkor ugye azt látom, hogy amit ön is mond, hogy a vízpótlás elengedhetetlen, de hogy az nem elég, mert most azt látjuk, hogy tényleg szigetszerű beavatkozások vannak, de hogyha ezek így maradnak, akkor ez hatástalan, mert a homokhátságnak ezt rendkívül hátrányos helyzetét nem csak a vízhiány okozza, hanem az a rengeteg gond, amit ön felsorolt, hogy mi minden történt a homokhátságon. És azért itt a településeknek is át kellene alakítani a saját vízgazdálkodását. Ugye erre már van több helyen példa, például Ruzsát is mondhatnám, ahol például már a szürke vizet használják, mert ugye a szürke vizet lehetne használni, és ezt is már nem is tudom hány éve mondják
3: önök. Amit mi mondtunk, a középső része, tehát hogy a tisztított szennyez, ez pont a szürke víz, a másodlagos vizek. Az, hogy Kecskeméten mi történik a lehulló csapadékvízzel, félek, hogy ami a betonra hullik, az még mindig lemegy egy valami csatornába, aztán megy kifele valami elvezető csatorna irányába. Ugye ezeket a vizeket is természetesen meg kellene tartani.
2: És egyik oldalon van az 1700 milliárdos vízpótlás terv, és a másik oldalon van az a pénz, amit az állam kifizet a mezőgazdasági termelőknek kárenyhítési juttatásokra, több 100 millió forintot. És akkor ez a kettő rögtön kioltja egymást.
3: Egyrészt. Másrészt meg, hogy aki ugye fizeti a cigányt, az rendeli a zenét, mondták régen. Tehát, hogy az állam úgy is fizet, akkor nem feltétlenül azért kéne fizetni, hogy minden évben kukoricát ültessünk, és utána kukorica nem nők, és akkor fizetünk azért utána egy ilyen kárenyhítést. Nem lehetne azért is fizetni, hogy hagyja, hogy visszaalakuljon a természetes tájhasználat, természetes vegetáció, és ugyanezt az összeget, amit megkapna a szájenyhítés, azt megkapná azért, esetleg távol tartja az inváziós fajokat, stb. Tehát egy ilyen másfajta tájhasználatra, extenzív legeltetésre, ökoturizmusra, akár vadgazdálkodásra alapuló tájhasználat, az lehet ugyanolyan lakosság megtartó hatású, mint az, hogyha úgymond rossz hatékonysággal, hihetetlen pénzekért, sok kárral, sok felesleges energiával megpróbáljuk azt a mezőgazdasági termelést tartani, amit már nem lehet.
2: Itt van az önök vízpótlási javaslata. Hogyan tovább? Tehát eznek mi lesz a sorsa?
3: Ha én választhatnám meg az utat, elsőre arra próbálnék meg hazai vagy külföldi pályázatból egy-két éves program segítségével részletesebb terveket kialakítani, bevonva az összes érintettet, a mezőgazdaságot, helyi lakosságot, erdészetet, vízügyet, ökológusokat, nemzeti parkokat, hogy kialakítani legalább bizonyos mintatájokra egy ilyen javaslatot, és utána hát lenne először ilyen próbaprojektek, ahol az egyes tájrészeken úgy alakítanánk át a tájhasználatot, meg minden, hogy működőképes legyen. Sajnos ez nem úgy működik, hogy engem kijelölnek főbiztosnak, és akkor hónaptól ott egy oázis lesz, egy Kánaán, hanem sajnos nagyon sokszor a tudomány kénytelen azt mondani, hogy még nem tudjuk rendesen, hogy még ezzel foglalkozni kell, hogy pont arra kéne még energiát fordítani, részletesen kidolgozzuk a terveket. Ez lehet, hogy most így elkeserítő, de ez a helyzet, hogy ezzel még sokat kell dolgozni, hogy ez konkretizálható legyen. Ismerni azt, hogy az autópályák hogy vágták el a talajvízrendszert, az autópályai építések, ugye keresztbe szántják a régiót. Nagyon sok mindent bele kell számolni, ezt, és azért mondtam ezt most még így pluszban, hogy ezt sem említettük.
2: Igen.
3: Hogy ez is egy olyan faktor, hogy északidőről délre korábban folytak a vizek. A négyes út, ötös út, ketté vágtak.
2: És ez nem áll meg?
3: Hogy mondjam, ez egy elég reménytelennek látszó érzést kelt sokszor az emberbe, aztán persze megpróbál kalimpálni, és akkor interjút ad, aminek hatására aztán a rádiótól is felhívják.
2: Keresik önöket? És azt megtehetné-e a Hunren, vagy erre van egyáltalán kapacitása a Hunren Ökológiai Kutatóközpontnak, hogy mondjuk önök ennek keretében megkeressenek homokhátsági településeket, hogy együtt működjenek? Hát, mert nem tudom, hogy a települések
3: a
2: megkeresnék-e
3: pontos,
2: önöket?
3: Ugye az a baj, hogy mi azért kutatók vagyunk.
2: Hát igen, így van, ez nem az önök feladata.
3: Amiket megkerestem ezzel, az a WWF, tehát az ezzel foglalkozó szervezeteknek mondtam el, vannak nemzetközi pályázatok, ahol ilyenre pénzt lehetne kapni, mert igenis egy ilyen terv kialakítása, ennek kipróbálása, ez pénzbe kerül, tehát ez nem megy ingyen. Tehát nem működik már ez a növekedés alapú GDP elképzelés, hogy folyamatosan mindenki növekszünk, és akkor mindenkinek jó lesz. Bizonyos helyzetekben le kell mondani természetesen valamiféle kényelemről, vagy arról, hogy minden településsel külön út kössön össze.
2: Igen, és mindig az jut eszembe, hogy a természet, ez köszönjük szépen, jó van, az mindig képes megújulni. Tehát, mint ahogy a baktériumok evolúciója is sokkal gyorsabb, mint az emberé, csak kérdés, hogy mi itt leszünk még ezen a bolygón.
3: Ha itt maradunk a bolygón, ami nagy probléma, hogy ugye klíma változott korábban is, akár csak a holocén, tehát az utóbbi néhány tízezer év során, ahogy változott a klíma, akkor folyamatosan a természetes élőhelyek nagy diverzitásban és egymásban összeköttetésben léteztek a Kárpát-medence területén is. Tehát, hogyha éppen volt egy melegedés, szárazodás, akkor az egész mindenki tolódott abba az irányba, volt hely, akár a tájon belül, hogy átment a dombnak a déli oldalára, az északi oldalára, hogyha éppen fölmelegedett a klíma, vagy pont fordítva, hogyha hideg lett, akkor átment a déli oldalra. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen pici szigetekben van a természet pillanatnyilag a Magyarország területén. És ezekről a kicsi szigetekről, hogyha változik a klíma, nincs hova menni. Tehát a vándorlási útvonalak kicsi és nagy léptékben teljesen megszűntek, ezért az az adaptációs képessége a természetnek, ami korábban megvolt, nagyon erősen korlátozódott. Az, hogy az ember eltűnésével ez pontosan hogy történne, sajnos olyan mértékben el vannak vágva ezek a vándorlási utak már most, a szántóföldek, stb. Által, hogy a természetes élővilág regenerálódása, rásegítés, restauráció nélkül szinte már elképzelhetetlen az Alföld területén. A középhegységben jobb a helyzet, ugye ott még megvan többé-kevésbé az erdőborítás, a természetes élőhelyek nagy része, de az Alföldön gyakorlatilag az, hogy mi állna helyre, valószínűleg egy jellegtelen, idegen fajokkal előzönlött, már nem a Kárpát-medencére jellemző valami állna helyre, a természetes élő rendszer helyett.
2: Mennyi időnk van még arra, hogy ne sivatagosodjon el teljesen a homokhátság?
3: Nem tudom. Részt vettem a 2000-es években az országos flóra térképezésben, ott olyan 5-6 kilométeres kvadrátokat térképeztünk, és abba írtuk fel a fajszámot. Egy kiskunsági kvadrát az úgy nézett ki, hogy van körülbelül 200 olyan faj, amelyik ezek az útszéli gyombok, meg szántóföldi, aminek mindegy. Nem is őshonos egy jó részük, hanem valahonnan jött. Tehát ilyen abszolút zavarástűrő, jellegtelen, és ugyanúgy néz ki Kínától Franciaországig. Ezen felül van durván hasonló számú szárazgyepű faj, durván 150 vizes élőhelyekhez kötődő, és durván 100 erdőkhez kötődő faj. Hogyha ezt a kiszáradás megtörténik, akkor a kiskunságra, ami méretében megegyezik nagyságrendjében egy kisebb európai, tehát mint Szlovénia méretében, akkor durván ez a 200-250 faj visszavonhatatlanul eltűnik egy ekkora régióból. Tehát, hogy azt mondanám, hogy a szlovénok olyan rosszul használták az országukat, hogy 200 növényfaj kihal néhány évtizeden belül, akkor azt mondjuk, hogy a szlovénok milyen gonosznak. Nekünk ez a kicsit túl nagy ország, most ezt persze ironikusan mondom, megnyugtat, mert a Nyugat-Dunántúlon még fönnmarad egy pár abból a fajból, ez az országból nem hal ki, de egy nagy régióból fajok százai, meg ugye az állatfajok, amelyek követik a növényeket a kihalásba, azt még nem is gondoltuk végig. Tehát egy nagy régiónak meg fog feleződni a biodiverzitás, vagy harmadolódni nagyon-nagyon rövid időn belül, hogyha nem történik semmi. Így aztán úgy fog kinézni a világ, hogy mindenütt ugyanaz a 50 faj lesz, de hát ez szerintem azért nem lenne túl jó. Már csak azért is, mert ezek az egyfajos rendszerek, azok mindig rettentő sebezhetőek.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról a részletes vízpótlási tervről hallhattak, amely szervesen kapcsolódik a Duna-Tisza közére tervezett nagyszabású állami programhoz.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Az elsőnél azt számíthatják ki, hogy az általuk elvárt majdani havi pénztári nyugdíjjáradékhoz mennyit kellene havonta befizetniük. A második lehetőségnél pedig azt adhatják meg, hogy jelenleg havonta mekkora összeget kívánnak pénztárukba befizetni. Ez alapján a program kiszámítja, hogy mekkora összegű lesz nyugdíjba vonuláskor a teljes megtakarításuk, illetve a havi egyéni nyugdíjkiegészítésük. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2%-ában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6%-os javulást jelent. Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is. Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, a reklámújságok, a szórólapok, valamint a rádióban, a televízióban és az interneten megjelenő reklámok. A vizsgálatok a közösségi média felületeket is érintik. A tanév végét követően júniustól augusztusig tart a matrica vásárlási főszezon. Tavaly, amint egy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek, írja a Pénzcentrum. A nyáron értékesített matricák több mint 50%-át a 10 napos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mintegy 59%-a külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is, csak hogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút Útdíj Üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után. Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése. A hőség miatt megerősített készenléti szolgálatok működnek a közlekedési társaságoknál, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint a cél, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban be tudjanak avatkozni. A másodfokú hőségriasztás idején az ország egész területén a MÁV és a GYESEV több állomáson ingyenes ivóvizet biztosít.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Zöldellő minden kedves hallgatóját, én Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, a mai környezetvédelmi magazin műsorunkban a vándortáborokról hallhatnak. A vándortáborok olyan többnapos táborok, ahol a résztvevők naponta vagy minden másnap más szálláshelyre vándorolnak. A természet megismerése, az aktív, egészséges életmódra nevelés az egyik legfőbb célja ezeknek a táboroknak. Petényi Mirkóval, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetőjével beszélgetünk majd. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre!
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, a természet megismerése, az aktív, egészséges életmódra nevelés az egyik legfőbb célja az Aktív Magyarország által szervezett vándortáboroknak. Ezek egyedülálló lehetőséget kínálnak a fiataloknak arra, hogy változatos, élményekben gazdag szabadidős tevékenységekben legyen részük, miközben megismerteti őket hazánk természeti és kulturális értékeivel. A vándortábor egy olyan többnapos tábor, ahol a résztvevők naponta vagy minden másnap más szálláshelyre vándorolnak. A vízitábor esetében kenuval, a kerékpáros táborban bringával, még az erdei és zarándok táborban gyalogosan fedezik fel az útvonalakat. Az egyik helyszínről a másikra való vándorlás során, valamint a táborhelyeken különböző kulturális és élményprogramokra van lehetőség, a várlátogatástól kezdve az íjászat kipróbálásán át, egészen a szalmabálákon való ugrálásig és a fürdésig. Az erdei vándortáborokban leginkább arra hívják fel a figyelmet, hogy mi mindent tehetünk meg azért, hogy a lehető legkisebb legyen az ökológiai lábnyomunk, hogyan tudjuk óvni a környezetünket. Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetője nyilatkozik rádiónknak.
2: Valójában a vándortáborozásnak hosszú évtizedekre visszamenő hagyományai vannak. Szerintem az idősebb hallgatók is visszaemlékezhetnek arra, hogy már a 60-as, 70-es években is voltak itthon vándortáborok. Aztán valahogy a 90-es, 2000-es években ezeknek a szerveződése, lelkesedése úgy alábbhagyott, elég sok helyen ezek megszűntek. Egészen addig, amíg 2017-ben fel nem élesztettük a vándortáboroknak a mozgalmát, és elindult a vándortábor program, úgyhogy 2026-ban már a 10. évad van, viszont az elmúlt 10 évnek a története az azt mutatta be, hogy hatalmas nagy az érdeklődés, a lelkesedés a vándortáborok iránt. Igazából a 60-as években a gyermekek pont ugyanolyanok voltak, mint a 2020-as években a gyerekek. Szeretnek kimenni a természetbe és felfedezni. És idén már 41 túraútvonal van, és 4 vándortábor közül lehet választani. Van erdei vándortábor, ez a gyalogos vándortábor, vízi vándortábor, ez kenus, kenuval kirándulnak a gyerekek, van bringás vándortábor, és van zarándok tábor, ami gyalogos az is, és lelkiségi programot kínál, sőt, vannak kombinált táborok is, tehát van olyan, ami gyalogos és vízi, illetve kerékpáros és vízi vándortábor.
1: Melyik egyébként a legnépszerűbb? Mi az, amire a leggyorsabban betelnek a helyek?
2: Hát az a helyzet, hogy ezt nehéz megmondani, mert hogy ez változik minden évben. Jellemzően azért az erdei vándortábor, a gyalogos az, amit leggyorsabban néznek meg az emberek, illetve leginkább jelentkeznek rá, egyszerű oka van, ez sok szempontból a legegyszerűbb. A többinél mindeniknél van egy kis csavar, hiszen sokan tartanak attól, hogy fú, biciklivel kell menni, fogom el biciklivel bírni, vagy vízen kell menni, van, akik tartanak a víztől, és látjuk is, hogy ezek fontos kérdések, és erről beszélgetünk a legtöbbet a jelentkezőkkel, hogy kell-e tartani a víztől, kell-e tartani a biciklizéstől, fogják-e bírni a gyerekek az útvonalat.
1: Mik egyébként többnyire a helyszínek? Mert azért sejtésem szerint más és más, hiszen mondjuk teljesen más egy erdei vándortábornak a helyszíne, mint mondjuk egy vízi vándortábornak. De ahogy például látom, azért nagyon sok van itt Észak-Kelet-Magyarországon, az Európa Rádió térségében, tehát akár vízi vándortábort tekintve, akár bringás vándortábort tekintve is.
2: Igen, hát az a helyzet, hogy az egész országot lefedik a vándortáborok, mert valóban gyakorlatilag minden folyón, ahol lehet kenúzni, ott van vándortábor, tehát pont ott mondjuk Borsod-Bahogy-Zemplén megyében a Bodrogon van vándortábor, illetve egy kicsit keletebbre a Felső-Tiszán is van vándortábor, vagy a Tiszatavon, ugye a megye csücskében szintén van ilyen tábor, de távolabb is érdemes menni, mert a Dunakanyarban, a Sziget közben, Körösökön, Rábán, Moson-Dunán, Ráckevei-Dunán, a Duna alsó szakaszán és a Tisza alsó szakaszán is vannak vízi vándortáborok, tehát akár vízen is bejárható az egész ország. De ugyanez a helyzet a gyalogos vándortáborokkal Zemplénben, Mártában, Bükkben, gyakorlatilag minden középhegységünkben van útvonal, vagy dombságokban, és ugyanez a helyzet a kerékpáros vándortáborokkal. Például a zempléni kerékpáros vándortábor az egyik legnagyobb kihívás jelentő, hiszen vannak benne szintek, de egyben az egyik legszebb is az összes közül.
1: Kiknek szól egyébként, kiknek szólnak ezek a vándortáborok, milyen korosztály vehet úgy általánosságban részt rajta?
2: A vándortáborokat általános iskola felső tagozattól ajánljuk, és egészen középiskola végéig hívjuk a fiatalokat. Azért azt el kell árulnom, hogy néha becsúsznak kisebbek is, mert hogy annyira szeretik a táborokat, hogy nem egyszer van az, hogy szeretne eljönni a nővérrel vagy bátyússal, és akkor már alsósok is vannak. Nyilván ennek vannak korlátai, a gyalogos vándortáborokban ez könnyebben megoldható, kerékpáros vándortáborban ennek hát fizikai korlátai vannak, fel kell érni a biciklit, illetve fel kell tudni vele biciklizni mondjuk egy dombra. De jellemzően a 12 év, 10-11 éves korosztály

0: Mindenre van válasz, és nagyon sok minden benne van. Ad ugye útmutatást arra nézve, hogy miért van a szenvedés, mi annak az értelme, hogy hogyan találjunk reménységet, hogy hogyan kerüljünk kapcsolatba Istennel. Viszont olyan pszichológiai kifejezéseket mondjuk, mint traumafeldolgozás, vagy traumafeldolgozási technikák, vagy kötődési mintázatok, ilyesmiket nem használ a Biblia. És én ezt nem úgy mondanám, hogy ellentétben állnak, hanem pont, hogy a pszichológia gazdagítja a hitet, és gazdagítja a Bibliának a már meglévő történeteiben rejlő válaszokat. Tehát ha megnézünk egy bibliai történetet, akár egy családtörténetet, ott azért nagyon sok olyan dolog van, ami pszichológiailag megmagyarázható, hogy milyen a kötődési mintázatuk. Ott van a Bibliában sok minden, de ahhoz, hogy ezeket jól értsük, vagy megfelelő módon értsük, szerintem fontos, hogy pszichológiai tudás is legyen mellette. És ami egy kicsit túlmutat azon, hogy a Szentírásból válaszokat kapjunk, ha például találkozunk egy lelkipásztorként, akár egy személyiségzavaros emberrel, vagy valakivel, akinek még több segítségre lenne szüksége, akkor tovább is tudjuk irányítani, hogyha pszichológiai tudásunk van, hogy akkor milyen fajta szakember tudna neki még jobban segíteni. És szerintem ez egy többlet, hogyha van pszichológiai tudása is az embernek.
1: És mondjuk ezt, hogyha tudják a hívek, a közösségnek a tagjai, akkor másképp fordulnak mondjuk a lelkipásztorhoz?
0: Ha már valaki eljön egy lelkipásztorhoz, szerintem van egy alapvető bizalom benne, attól függetlenül, hogy van-e többlet diplomája vagy nincsen. Szerintem ez a mi részünkről egy magasabb színvonalú felkészültség, és talán egy mélyebb vágy arra, hogy még inkább megértsük azt a másik embert, hogyha képezzük magunkat, és van még olyan plusz ismeretünk, amellyel az ő hasznára tudunk lenni.

0: valahogy ebben van egy ilyen praktikus dolog is, hogy egy kicsit a több lábon állás is egy ilyen mögöttes gondolatként ott van.
1: Lelkészként?
0: Igen.
1: Akár az is lehet, hogyha valaki egy idő után már nem szeretne lelkész lenni, vagy éppen összekapcsolva szeretné ezt?
0: Igen, igen. Vagy hogyha esetleg oda érkezik az élete, hogy valamiért válaszút elé kerül, és döntenie kell, és mondjuk lehet, hogy abban az élethelyzetben akkor lehet, hogy praktikusabb lesz egy pszichológusként.
1: Persze, hát ez benne lehet, igen.
0: Benne van egy ilyen is.
2: Én úgy gondolom, hogy a generáció közötti különbség, akár a Biblia alapjaim, vagy akár a mi életünkben nézzük, már nem annyira több generációkének egy háztartásban. Most már nagyon szétszakadott az egész társadalom szerintem. Fiatalok kirepülnek, megvalósítsák önmagukat, kevés kapcsolat jut a nagyszülőre, a szülőre még jut, és ezért a távolság is növekszik. Szeretik ugyan egymást, de én úgy gondolom is, úgy hiszem, hogy a tapasztalatok, meg hallottak alapján úgy gondolom, hogy azért nehéz a gyászról úgy beszélni, hogy a rítusok hiányoznak, mert már nem az a fajta kötődések vannak. Például, amikor hozzám jött valaki gyászfeldolgozóra, azt mondta, hogy mondták, hogy anya meghalt, a tesódnak a férje meghalt, de legyél már túl rajta, már egy hónap után mondták neki. Szóval, hogy maga az a formáció, hogy már a fiatok nem így gondolkoznak. Ők is sírtak, de utána elengedték egy hét után az egészet. Ezt szerintem ezért nincs meg az a fajta rítus, az a fajta gyászfeldolgozási folyamatok. És szerintem ez nagyon nagy regressziózis vezet sokszor a fiatalok életében, nem tudnak hogyan hozzáállni.
0: Bocsánat, annyit szeretem volna csak kérdezni, hogy arra gondoltál itt, hogy régen egy fedél alatt élt több generáció egymás közelségében, és akkor ott egymást átsegítették az ilyen...
2: A társas támasz.
0: Ja. Értem.
2: Ami azt jelenti, hogy ők akkor ott együtt voltak, de most, ha megnézzük, már a fiatal meg akarja valósítani önmagát, már a nagyszülők már zavarul, meg annyi is esetleg a család is zavarul, azt nézik meg, hogy melyik idősek otthonába tegyék be a szülőt. És tisztelt a kivételnek, de vannak ilyen helyzetek is. És én arra gondoltam, hogy emiatt is van az, hogy dolgozni kell, valósítsam meg önmagamat, legyen egy egzisztenciás hátterem, és még gyászoljak is, és ez nem fér be. És erre reflektálok, hogy a Melindával egyetértek, hogy kivezett a rítus, de hogy már társam sem olyan az, mint régen.
1: Én pont ezért mondtam, hogy le kell porolni, tehát hogy nem ugyanazt kell feltétlen visszahozni.

0: De a gyülekezeteinknek itt látom épp a felelősségét, és épp itt a lehetőségét is, egyrészt a misszióra is, másrészt pedig pont abban, hogy egyre inkább elidegenedünk egymástól, a gyülekezetben meg közösségre lehet találni. Tehát mondjuk én azt látom, hogy egy gyászolók vasárnapjánál milyen sokat tud jelenteni azoknak a gyászoló családoknak, hogy egyrészt van ok összegyűlni, másrészt pedig az imádságban, az énekben, azáltal, hogy a gyülekezet hordozó közösségében megjelenhetnek, ezáltal gyógyulhatnak az életek. Tehát, hogy én ezt a kettőt nem kizárólagosan értem, meg nem vagy-vagyról beszélek, hanem mondom a leporolásról, a színesítésről, a lehetőséget látom benne, mert szerintem, mint keresztény közösségnek ebben van nagy lehetőségünk, és hát mint szakember ebben tudunk segíteni, meg utakat keresni.
1: És például egy gyülekezethez tartozás, vagy egy gyülekezeti közösség segíthet abban is, most ez a toxikus pozitivizmus jutott eszembe, amit mondtál, hogy ugye ez egy pszichológiai fogalom, hogy egy hónap után azt mondjuk neki, hogy ó, legyél már túl rajta, de hogy ez toxikus, tehát hogy ez nem egy egészséges dolog, és például pont egy gyülekezetben hívhatjuk fel arra a figyelmet, hogy hát igen, ennek idő kell, és hogy a gyülekezeti közösségben lehet esély is a gyógyulásra, úgyhogy ez a leporolás ilyen szempontból tényleg egy nagyon fontos dolog.
2: Egyetértek ezzel, csak nekem mégis az, amikor hozzám jönnek, és amikor vége a gyülekezetnek, és hazamegy a családja közösségébe. Ne ezt ő hogyan éli meg? Volt egy ilyen alkalom, egy személy, aki járt már hozzá, most már túl van rajta, neki a lánya mondta ezt, hogy anya, most már elég, mindig feketében ez, mindig sírsz, mi is itt vagyunk, mi nem foglalkozó velünk. Ő a testvérenek a férje volt. Szóval ilyen téren én úgy gondolom, hogy a gyülekezetnek fontos funkciója van, de a családi funkció az hol van? Mert az, hogy a gyülekezetben meg tudom élni, hogy gondolnak rám, de amikor hazamegyek a családi közösségembe, na a családi közösségem hogy tud nekem segíteni ahhoz, hogy én túl legyek? Mert lehet, hogy a férjem vagy a feleségem máshogy állt az elhunyttal kapcsolatban, hogy teljesen más folyamatok zajlanak le az emberben, mint az a személy, aki nagyon szoros kötődésben állt hozzá. És ez hatással van a családra is, hatással van a gyerekek, is, a munkára is, és még lehetne sorolni. Én ebben gondolkozok, hogy a gyülekezet az jó, nem mondom, hogy nem, csak amikor hazamegy az ember, akkor mi lesz?
3: Más megvilágításba helyezik mondjuk a bibliai ismereteket, vagy hozzáadnak sok mindent ezek a terápiás ismeretek, vagy a pszichológia, vagy a gyászterápia, családterápia a bibliai ismeretekhez, a teológiai munkátokhoz? Mennyit tesz hozzá? Tehát másképp értelmezitek azóta a bibliai szövegeket mondjuk?
1: Én a karaktereket, a bibliai szereplőket azóta egyébként ilyen pszichológiai szemmel nézem, hogy mondjuk ott milyen személyiségfejlődés volt, milyen temperamentum jegyei vannak annak az embernek. Például Mózesre én a pszichológiai tanulásom előtt nem gondoltam úgy, mint egy impulzív személyiségre, de hogyha belegondolunk, hogy ugye lejön a hegyről, eltöri a táblákat, tehát hogy ő, mint személyiség, valószínűleg, hogy egy ilyen impulzívabb típusú ember lehetett. És ugye sok-sok személy van a Bibliában, tehát én azóta ilyen szemmel is nézem őket, illetve egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy akár fiatalokkal, vagy akár családokkal, hogyha találkozunk, hogy a Bibliát az ő értékrendjükben egy ilyen poros dolognak tekintsék, hanem egy olyannak, ami egy élő, ma is megfogható, és a személyek persze más a kultúra, más az a kontextus, amiben a történetek játszódnak, de azért nagyon sok minden, akár családi kapcsolatok, akár személyiségfejlődés, temperamentum jellemzők, amiről ugye az előbb beszéltem, azért a ma élő embernek is mutathatnak utat, vagy ezek a történetek ugye mutathatnak utat, meg az ebben lévő megoldások, és szerintem ilyen szempontból is jó, hogyha fogódzókat kínálnak ezek a bibliai történetek, és ezt sikerül esetleg megérteni, vagy ilyen szemmel nézni őket.
0: Én ezt nagyon jól tudok csatlakozni, mert hogy mint tanár, és hát mint lelkipásztor, és mint iskola lelkész, és aki fiatalokkal foglalkozom, pont ezzel szembesültem, hogy a Szentírás mennyire egy modern könyv. Elárulom, hogy nekem például a pszichológiai tanulmányaim nagyban megerősítették a hitemet, mert főleg eleinte rácsodálkoztam arra, hogy hogy az Úristen az ókorban pont ugyanazokat a folyamatokat írta le a történetek nyelvén, mint amikről most tanulmányok születnek és kutatásokat végeznek, és hogy mennyire hiteles mindaz, ami a Szentírásban van, nekem ez egy nagyon komoly hitmegerősítés volt. És ma, amikor tanítok, akkor nagyon sokszor ezek szóba is kerülnek, hogy hát az ember ugyanaz. A konfliktusok, a családi helyzetek, az érzelmek, azok ugyanazok gyakorlatilag, és hogy a Szentírás az egy nagyon-nagyon modern könyv, és hogy pont ez ezért gyakorlatilag a pszichológia ez egy repertoárt ad, egyfajta szemléletet, ezt így lehet színesít. Tehát ezekre lehet mondani szinonimákat, árnyalatokat, abban, hogy el tudjuk mondani az üzenetet a mai embernek, és szerintem az a cél, hogy gyógyítsuk az életeket. Az Istennek ez a célja, hogy a kapcsolatok helyreálljanak vele, meg egymással, és gyógyuljanak az életek.
3: Nagyon fontos kulcs szót mondott szerintem Melinda, hogy akkor a Biblia gyógyít.
2: Igen, én csak annyit tennék még hozzá, én egyetértek a hölgyekkel. Teljes mértékben nekem inkább azt kellett megtanulnom, hogy akik jönnek hozzám gyászfeldolgozóra, és nem vallásosak. Ott kimondottan csak szakmai alkalmak vannak, és a 11 alkalom után hívom őket, ha van kedvük, csatlakozzanak be a gyászolók biblia körébe, amit az első alkalom után indítottam el, vagy a gyülekezet réteg alkalmaira.
3: És mennek?
2: Vannak, hál' Istennek. Van, aki a bibliaiskolába jár, van, aki a nyitott ajtóba jár, van, aki a diakóni szolgálatba vesz részt, és mondtam, hogy nem kötelező belépni a gyülekezetbe, ha ők úgynak, ó, jónak látják, akkor belépnek, ezek oda van bízva, ez egy missziói tevékenységem is egyrészt, mert én durván egy olyan, hát majdnem egy évet vagyok velük. Mert ugye az első 5 alkalom 2 havonta van, és akkor utána pedig havonta találkozok velük még 6-szor. A durván fél év, hát egy 8 hónap.
3: Viszont tehát én tudom, hogy nem lehet rá ilyen sablont húzni, de nagyjából úgy átlagosan mennyi idő egy egészséges gyászfeldolgozás, amikor már az emberben úgy nem marad olyan, ami nem lehet rá mondani, egy év mondjuk, vagy...
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Hát olvastam szakirodalmakat, orvosok, te egy gyerek elvesztése 10 év. 10 év után kezdve beszélgetni róla a család. Valaki, hogyha idősebb volt, könnyebben elengedik például, hogyha beteg volt is, kísérték a betegségében az illetőt, akkor már készültek az elválásra. Az is egy másfajta lefolyás. Hogyha hirtelen hal meg, vagy ha a gyereke hal meg, és miért nem ő hal meg, mert általában úgy szokott lenni a felfogás szerint, hogy a gyerekek elkísérik a szülőket az utolsó útjukra, és a gyerekek élnek tovább. De amikor egy családban a gyerek hal meg, aki tovább vinni a családi nevet, az öröklést, meg mindent, az nagyon nehéz elmondani, hogy mennyi idő. Én azt szoktam mondani, hogy a gyász mindenkinél más lefolyású. Nincs sablon, hogy neked ennyit kell gyászolni. Most 3 év vagy 4 év után jönnek még gyászoló biblia körére, és mondták, már jobb, már könnyebb. Szóval, hogy 3-4 év után is azt mondták, hogy néha azért még a névnap, születésnap vagy évfordulók, akkor még kicsit úgy könnyebb szökik a szemükben, de már könnyen, már jobban tudják elhordozni ezt.
3: Most fordítsuk meg egy kicsit a dolgot, ha megengeditek. Ezek az ismeretek, ezek a terápiás ismeretek közelebb vihetik a Bibliát azokhoz az emberekhez, mondjuk akikkel foglalkoztok, hiszen elsősorban mégiscsak lelkipásztorok vagytok. Hogy látjátok? Ebben segítenek nektek ezek az ismeretek? Hogy hétköznapibbá, elérhetőbbé, modernebbé, emberközelibbé tegyétek a Biblia írásait?
0: Persze, ez mindenképpen megjelenik. Hozzám is jönnek úgy kliensek, hogy megtalálható vagyok, úgyis, hogy bárki felhív telefonon, tehát nem kell feltétlenül gyülekezeti kötődése legyen ahhoz, hogy hozzám eljöhessen. Nem egyszer jönnek olyan emberek, akiknek semmi közük nincs az egyházhoz, kereszténységhez. Volt már olyan, aki általam lépett be először templomba, mert a gyülekezetben tartom ezeket a beszélgetéseket, és hát egy ajtó választott el a templomtértől, és pár hónap után kérték, hogy ugyan hagy nézzenek már be a templomtérbe, még sose voltak templomban. És talán nem véletlen az, hogy az Úristen pont egy lelkipásztorhoz vezeti ezeket az egyébként világi embereket. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha egy ilyen ember jön terápiára, értelemszerűen elsősorban nem a lelkipásztorral ül le. Tehát nem Bibliát nyitunk, és nem lesz imádság, és nem fogok neki igéket hozni. De azt én soha nem tagadom, hogy én egyébként egy lelkipásztor vagyok, aki egyébként ezzel is foglalkozik, és én egy szakemberként ülök le, egy mentálhigiénés, párizs családterapeuta, hallgató szakemberként ülök le vele beszélgetni, akinek mellesleg a szemléletében, a mentalitásában igenis ott van, hogy egy hívő keresztény ember. És nagyon izgalmas, amire pont rákérdeztél, hogy maguk a kliensek kezdenek el egy idő után ez irányba a beszélgetést kezdeményezni.
3: Tehát érdeklődnek.
0: Igen, de ezt meg kell engedni, ehhez ki kell alakuljon egy bizalmi légkör, és pont ezért mondtam az előbb, hogy nem egyszer megtörténik, hogy olyan emberek érkeznek, akiknek soha semmilyen kötődése nem volt az egyházhoz, vagy van egy olyan képük, ami nem feltétlenül pozitív, mert valakinek a valakije is ezt látta, és ezt olvasta, és ez történt, és akkor kialakul egy pozitív kötődés, akkor elkezdenek esélyt adni. Akkor elkezdenek rákérdezni, hogy de miért így van. Na és ezzel lehet élni. Tehát ez, ami Gyökös Jendre annak idején úgy mondott, hogy ne beszélj, ha nem kérdeznek, de élj úgy, hogy megkérdezzenek. Ez szerintem egy nagyon fontos terapeuta szemlélet is.
3: Többiek mit szólnak ehhez?
1: Nekem az jutott eszembe, hogy amikor egy nagyon nehéz élethelyzet van, mondjuk egy haláleset, egy tragikus haláleset, akkor általában vagy nagyon megkeményedik valaki, és abszolút nem akar Istenről hallani, vagy éppen, hogy elkezd nyitni. És szerintem, hogyha valaki úgy megy el egy gyülekezetbe, akár egy lelkipásztorhoz, lelkigondozói beszélgetésre, hogy ő gyászélménnyel érkezik, akkor az már valahol mégiscsak egy nyitás ott legbelül, ha így nincs is szavakkal kifejezve ő benne, mert hogyha azt mondja, hogy nekem semmi közöm Istenhez, kifejlesztéshez, nem is akarok ilyen típusú segítséget kapni, akkor szerintem be se fog lépni a templom térbe. Ő egy világi pszichológushoz megy el, vagy egy olyan segítőhöz, aki biztos, hogy semmiféle Istennel kapcsolatos dologgal nem akar neki segítséget nyújtani, de ha korábban nem is hitt, vagy nem is járt gyülekezetbe, vagy nem volt kapcsolata, de most mégis úgy dönt, hogy egy lelki pásztortól kér, vagy egy egyház közeli segítőtől kér segítséget, akkor szerintem az valahol kimondva, vagy kimondatlanul, de már mégis egy nyitásnak a jele. És ugye innen elérhetünk oda, hogy esetleg benéz a templom térbe, vagy a gyülekezet iránt érdeklődik, tehát ez már mindenképpen egy pozitívum.

0: Berényiné, Csinádi Melinda, Fekete Edina és Dancsó Zoltán lelkipásztorokkal folytatjuk beszélgetésünket.
1: Miért fordulnak nagy tragédiák és ilyen megrekedt élethelyzetek esetén az emberek, még hogyha nem is hívjuk, inkább egy lelkipásztorhoz? Vajon miért van ez?
2: Én úgy gondolom, hogy az emberek szívében, lelkében, amikor ilyen utolsó kapaszkodási fonal vagy kötél, még az a fajta reménység, hogy kaphatnak vigasztalódást olyan embertől, aki Istennel szoros kapcsolatban van, aki képviseli az Isten, mint a lelkipásztor. Ő rájuk máshogy néznek az emberek, én úgy gondolom, hogy amikor elmennek egy lelkészhez és beszélgetnek akár a gyászról, a fájdalmakról, akkor nem egyszer előfordult, hogy megkönnyebbülve mentek el, és csak a lelkész meghallgatta őket, együtt érzett velük, beszélgetett velük. Az emberek szerintem a szívük még vágynak ilyen fajta találkozásokra, hogy kicsit megnyugodjanak, vagy egy kicsit átgondolják ezt a helyzetet.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ezek a terápiás ismeretek, ezek nagyon is rokonak a ti hivatásotokkal, tehát ezek azért nem állnak távol. Mennyire osztjátok azt a gondolatot, hogy egyfajta korszerűbb szemléletet tükröznek, amellyel talán több embert meg lehet szólítani, nem? Ebben egyet értetek?
3: Mi szemléletet inkább eszköztárat ad. Igen. Tehát, hogy én inkább azt látom, hogy egy korszerűbb eszköztárat ad, hogy másképp beszélget az ember, más eszközöket használ, mármint hogy fizikailag megfogható kártyákat, játékokat. De ugyanazából ugyanarról beszélünk. Ennek talán az a gyökere, hogy a régi időkben az egyház volt az egyetlen tér és lehetőség arra, hogy a lelkiekről beszélgessünk. Aztán utána valahol ott a 20. században, amikor elindult a pszichológia tudományának a fejlődése, akkor hirtelen egy ilyen nagy aha élmény volt, és mintha az egyházak egy kicsit háttérbe kerültek volna sokak szemében. Ugyanakkor pont amikor a krízisek vannak, legyen bármi, egy diagnózis, egy veszteség, egy bármiféle olyan kérdés, ami megrengeti az embernek az életét, akkor hirtelen tudattalanul még mindig előjön, hogy az emberben igenis ott van a vágyakozás az Istennel való kapcsolatra. Tehát azért az Úristen úgy rakott bennünket össze, hogy vágyunk a vele való kapcsolatra. És ez lehet, hogy a modernkori ember úgy háttérbe szorította, és azt mondta, hogy erről nem akarok tudomást venni, mert én az ember vagyok elől, de bizony, amikor jönnek a krízisek, akkor ez újra és újra feltűnik és felsejlik. Az előbb azt mondtad, hogy sokan keresnek. Az emberek egy része, én inkább ezt mondanám, hogy az emberek egy része újra elkezdett ilyenkor Isten felé nyitni. És ilyenkor ez egy jó lehetőség, hogyha a szakembert talál. És akkor ő döntheti el, hogy a pszichológust akarja, a segítő szakembert akarja megszólítani elsősorban, és csak másodszorban a lelkipásztort, vagy pont fordítva, és a lelkipásztorhoz megy, akitől mellesleg pszichológiai terapeuta segítséget is kap.
1: Egyébként a kollégák, a lelkipásztor kollégák, a református egyház mit szól az ilyen irányú törekvéseihez a lelkipásztoroknak? Támogató?
4: Vegyes. Szerintem az én tapasztalatom az, hogy vegyes. Nyilván a református egyházon belül is nagyon sok irányzat van. Egyébként a pszichológián belül is, tehát vannak irányzatok, vannak nézőpontok. Ugye magát a pszichológiát egy pár évtizede vagy pár éve sokan úgy gondolták, hogy az megy pszichológushoz, aki bolond. És hogy ez a felfogás talán még valakiben mindig ott van, szerintem. Vagy nekem van ilyen élő tapasztalatom, hogy ez így megjelenik.
1: Abszolút van egy ilyen megbélyegzés.
4: Igen, aki mondjuk akár az egyházon belül is így tekint a pszichológiára, az talán fölöslegesnek gondolja, hogy nincs erre szükség, vagy hát majd ha imádkozunk, akkor ugye minden megoldódik, tehát van még ilyen elképzelés is, de azt látom, hogy egyre inkább nagyobb lesz a nyitottság az emberekben is, meg a lelkész kollégák között is.
2: Nekem inkább a meglátásom csak annyi, hogy amit Edina is mondott, hogy tényleg vegyes. Én ezekre nem szoktam odafigyelni, megmondom azért, mert hogy én a saját dolgaimmal próbálok foglalkozni, és arra fókuszálni, azt csináljam, úgyhogy az Isten dicsőségére szóljon. Amin elgondolkoztam, hogy az egyház megyében is vannak mentálhigiénikus szakemberek, és nem tudom, hogy pszichológusok vannak, azt még nem tudom, azt nem derítettem fel, de hogy családterápiás képzéseket is vesznek részt, hogy jó lenne összefogni egy ilyen bázis létrehozni Debrecenben, ahol tudnánk még jobban segíteni, ugye Budapesten működik fajta központ, ahol nagyon nagy neves pszichológusok vannak, és járják a világot előadásaikkal. Én úgy gondoltam, hogy Debrecen is lehetne egy ilyet, egy összefogással, mert nincs még kiépítve.
1: Miért egy ilyen lelkisegítő, támogató központot?
2: Én egy olyan központra gondoltam, ahol mi lelkészek vagyunk benne, és különböző szakterületek vagy szakképzettséggel rendelkezünk, és akkor azok szerint megosztanánk egymáskat és segítenénk azokat az embereket, akik jönnének hozzánk. Mert úgy gondolom is, úgy hiszem, hogy egy pár Párferire beülnek, nem tudom mennyien, vagy Bagdélmőkére, és azok nagyon jó dolgok, és elhozzuk őket ide, nagyon kellek, jók a könyvek, én is olvasom, meg a többieket is, de hogy egy kicsit kézzelfoghatóbbá tenni Debrecenben egy ilyet, aki bárki, hogy ne Budapestre utazzon fel, és most nem akarom senkinek se a PR-ját rontani, hanem csak annyit, hogy megtalálhatnak bennünket is, és egy-egy ilyen gyűjtő lennénk, ha lehet ezt mondani, nem tudom szépen kifejezni, de egy ilyen központ.
1: Zoltán egy kicsit talán többet beszélt arról, hogy mennyire segíti meg a munkáját, és mennyire látja az eredményét a munkája során ezeknek a plusz terápiás ismereteknek, de a lányok egy kicsit kevesebbet meséltek arról, hogy mi is ennek a gyakorlati hozadéka az életükben, a munkájuk során.
3: Az én életemben abszolút megvan az a hozadék, hogy például leülök egy fiatallal beszélgetni, sokkal könnyebben tudok kérdezni, mögé látok könnyebben a szavainak. Én azt gondolom, hogy jobb segítővé váltam. Nem biztos, hogy empatikusabb segítő voltam, mert szerintem elég empatikus voltam én korábban is, hanem jobban megtanultam azt, hogy a dolgok mögé lássak, hogy talán türelmesebb legyek egy beszélgetésben. Hogy új színeket vegyek észre. Meg kell mondom, az eszközök mindenképp megjelennek. Az pedig egy újfajta szemléletet is jelentett, hogy én elkezdtem családokkal foglalkozni, egy új szolgálati területet jelentett így az életem közepén, hogy már nem csak fiatalokkal foglalkozom, hanem családokkal, párokkal. Ez nekem nagyon sokat jelent. Tehát, hogy ez egyfajta új kezdet is, egy megújulást is eredményezett az életemben. Egy olyan szolgálati területre találtam, amit korábban nem gondoltam volna. És hát ezért vagyok nagyon hálás, hogy a régi gyülekezetembe visszatérhettem ilyen módon önkéntesként fogadni klienseket és segíteni a családoknak. És mindig nagy öröm az, amikor látom azt, hogy életek elkezdenek helyreállni és gyógyulni, amikor házaspárok nem válnak el például. Az egy nagyon-nagyon nagy öröm. Vagy amikor azt látom, hogy van egy férj, aki nagyon-nagyon szorong, és ez elkezd enyhülni, és új lendületet kap egy család élete. Szóval, hogy azért ezekben van valami varázs. Amikor az ember látja, hogy az Úristen igenis gyógyítja, valóban, mint az előbb is már mondtam, az életeket is, ebben én eszköz lehetek, hát azért ez alázatra is indít. Szóval, hogy ilyenkor az ember azt érzi, hogy úgy rácsodálkozok az Isten hatalmára. Mert hogy ez nem rajtam múlik, hanem ez valahol fentről működik. Mert ahogy valahogy elindul egyfajta lelki folyamat, és ahogy ezek az emberek elkezdenek a lelkükkel foglalkozni, az változást idéz elő. És egy pici változás egyébként, és ezért jó a családterápia, mert az nem az egyénnel foglalkozik, hanem a családi meg a kapcsolati rendszerrel. És valaki változik, és beindul a változás az egész közösségben.
1: Mennyire tudod, és kiknél, milyen helyzetekben belecsempészni a Bibliát ezekbe a találkozásokba? Vagy a Biblia ismereteket? Vagy példázatokat? Szoktál?
3: Megmondom őszintén, hogy nem ez az elsődleges cél. Van, akinél igen, van, akinél nem. Nem ez az elsődleges cél. Én inkább megfordítanám a dolgot, hogy most például beindítottunk ettől az évtől kezdve, mármint hogy tanévtől kezdve, édesanyák számára egy anyakört. És én inkább azt mondanám, hogy fordítva csináltuk a gyülekezetben, mert a terápia az egy dolog. Tehát a terapeutaként én csak másodszorban vagyok lelkipásztor. Ott nekem nem az a feladatom, hogy én bibliai történeteket interpretáljak. Eszközként használhatom, de nem ez a cél. Ugyanakkor, hogyha van egy olyan bibliaóra és egy olyan bibliakör, aminek igenis van egy olyan célja, hogy a nőiességet jobban megértsük, az anyasságunkat jobban megértsük, a feleség szerepét jobban megértsük, a konfliktusainkat a családon belül, az ünnepeinket is még lehet sorolni, na akkor már más az irány. És a bibliai történetekből indulunk ki, de ugyanakkor az eszköztár az egyértelműen a pszichológia szemléletéből merít, és így következik az, hogy ez a kettő kart karba öltve jár. És például ez egy olyan bibliakör, ami nem ez a tradicionális nyissuk ki a Bibliát és olvassuk el együtt, és ezt elemezgetjük, egzegetáljuk, hogy ilyen csúnya szavakat mondjak együtt, hanem éppen, hogy egy kicsit másfajta lelki megközelítésből indulunk ki, és kiukadunk a Szentírás történetéhez. Tehát egyfajta hidat képeznek a pszichológiai gondolatok, illetve eszköztár ahhoz, hogy jobban megértsük önmagunkat és a Szentírást.
1: Elina, ugyan otthon vagy a picikkel, de van-e valamilyen tapasztalatod azért így a gyakorlatban?
4: Nekünk most a főterep ugye a játszótér a gyerekek kapcsán, és ott rengeteg anyuka van, ugye nagy városban vagyunk, és sok kapcsolódási lehetőséget jelent egy játszótéri részvétel. Nekem az a tapasztalatom, hogy ahogyan beszélgetünk, és mondjuk megtudják azt, hogy lelkész is vagyok, és pszichológiát is tanulok, akkor nyitnak az anyukák. Tehát most már az a világ van, amikor inkább közelebb lépnek a pszichológiai tanulmányokat folytatókhoz, és nem távolabb, ugye, amiről az előbb is beszélgettünk. Egy ilyen alapszabály van a pszichológiában, meg a tanácsadásban, hogy mondhatunk bármit, de tanácsot konkrétan nem adhatunk. Ez egy érdekes dolog, hogy a tanácsadásban tanácsot nem adunk, és itt a Melinda gondolatára csatlakoznék, hogy ez bennem is azt erősíti folyamatosan tényleg, hogy itt én csak egy eszköz vagyok, és az Istennek a hatalma, ami változásokat tud hozni, akár egy szülő-gyerek kapcsolatban, akár egy házastársi, házaspári kapcsolatban, és azok az eszközök, amelyek így pluszként kerültek akár a pszichológia által az ember kezébe, azok lehetőséget jelenthetnek arra, hogy a 21. században modern módon, de mégiscsak az Istennek a hatalmát és az erejét tudjam ilyen módon is közvetíteni és üzenni az embereknek. Babamama kört is alapítottunk egyébként játszótéri anyukákból, mert a vágyakozás az Isten közelségére szerintem ott van, csak sokszor valahogy nem lesz ebből valóság, nem történik meg az első lépés, és hogyha már van egy ilyen kapcsolódási pont, akkor könnyebb ezt az első lépést is akár megtenni, vagy elindítani. Ez a Babamama klub egyébként működött, aztán ahogy megszületett a legkisebbik gyermekem, abba kellett hagynunk a saját egészségügyi dolgaim miatt, meg az időbeosztásom miatt, de ez egy működő dolog, tehát hogyha már én újra olyan élethelyzetben leszek, hogy tudom azt a heti rendszerességű alkalomtartást vállalni, akkor szerintem ez egy nagyon élő dolog lehet, mint akár egy ilyen anyakör is a gyülekezetnek az életében.
2: Én nagyon gyakorlatias vagyok, én megtudom a tudományt, de a gyakorlatban nem tudom önteni, nekem az halott sokszor, és gyakorlati területen nagyon szeretem alkalmazni, amit már a lelkész kollégák is elmondtak, mert úgy gondolom és úgy hiszem, hogy ez nagyon fontos a mindennapokban, az emberekkel való párbeszédben, kapcsolatokban, akár a családban, akár a gyülekezetben, akár az egyházunkban is, hogy oda kell figyelni egymásra, egymást kell segítenünk mindazzal a talentum, amit kaptunk az Úristentől, hogy az ő egyházát itt a Földön és az örökké valóságba építsük, mert én hiszem azt, hogy ez az Úrtól van, mind amit én tanultam, mind amit kaptam, és szerintem a kolléganők is tudják ezt elmondani, hogy amiért ezt végzik, ezt a szolgálatot az Úristen dicsőségére teszik. Abban tudom kiegészíteni, hogy építsük közösen mindazokkal a talentumokkal az Isten országát itt a Földön.

Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazin műsorunkban olyan lelkipásztorokkal beszélgettünk, akik terapeutaként, mentálhigiénés szakemberként, pszichológusként is segítik a hozzájuk fordulókat. Az elmúlt percekben Berényiné Csinádi Melinda, Fekete Edina és Dancsó Zoltán lelkipásztorokat kérdeztük. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszonthallásra.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM DMAS ellátási területet érinti. Az MVM DMAS hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. Míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jásznagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyírítés. közölte a katasztrófavédelem. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijutott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. A legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval, esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Nagyobb területen csak Csongrád, Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztaltól. A két érintett térségben repülőről granulátum formájában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan a vízben fejti ki a hatását. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcske kertész szentpéteresen. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa. A
1: zoszti fiú esetén.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
7: 47. fejezet. Meggyújtottam egy fáklyát, és elindultam az uram előtt. A sátrak körül mindenfelé alvó katonák hevertek. Csak az ebek ugatása hangzott az éjben. A gazdám a fővezérrel lépkedett utánam. Nem beszélgettek. Csak mikor a sátorunkhoz értek, s a fővezér fölült a lovára, akkor kérdezte Csát. Hát nem mi kezdjük? Már alig, felelte álmos egykedvűen a fővezér. A jelek nem világosak? Nem. Attila bizonyosan végignézi reggel még egyszer az állásokat. Elámultam a fővezér szaván. Később világosodtam rá, hogy Attila szándékosan viselkedett úgy az idegen fejedelmek előtt, mintha a jelek kedvezők volnának. S ha ők kezdik? Kérdezte Csát. Nem hiszem, rázott a fején a bátyja. Aludj, amennyit csak lehet. Én még ebben az órában indulok. Délnek? Arra. Két kémünk vállalkozott, hogy felgyújtja a szénás szekereket, ha szél fúj. Közel állították egymáshoz. Isten, ha segít, a hátukba kerülök. Vigyázz majd a pataknál, ahol nádas. És a két testvér kezet fogott. Csát gondolkodva lépett be a sátorba. Megállt, mintha tűnődne valamin. Azután akkorát ásított, hogy az állacsontja is megroppant. Beletűztem a fáklyát az oszlopvasba, és segíteni akartam neki a vetkezésben. Ma nem vetkezünk, hárított el Csát. Te is csak ruhástul heveri le. A kardodat se tedd le. Belenyúlt a ládába, s két kis bőrtömlőt vett ki onnan, akkorákat, mint a kis gömböt szokott lenni. Vidd ki, mondotta, és akaszt hátul a nyeregre. Takart be vizes ruhával. Egyiket a villámra tedd, másikat a vezetéklóra. Megállj! Szólt ismét a ládába hajolva. Neked is adok egyet. Harc közben nagy a szomjúság. Kihúzta belőle a dugót, és megkóstolta. Leszekedett, teremtette! Megecetesedett! Ízlel csak, ecetes! Nem csoda, feleltem. Tudod, uram, hogy pincét nem hoztunk magunkkal. Hát a királyé miért nem romlott meg? Hordókban hozták, vizes bőrök alatt. Ledőlt a kapcsokon függő ágyba, s legottan elaludt. A lovak ott álltak szerszámban a sátor mellett, velük virrasztott karacslovász is. A nyergen akkor már ott lógott a rézzel borított somfabuzogány, s a púzdra, amely tömve volt félöles nágynyillal. Vess a lovak elé, mondottam. Reggelnek előtte alig, ha lesz dolgunk. Karacs ásított. Nem látod, felelte, hogy rajtuk a zabos túrba. És ő is ledőlt a sátor oldalába. Én a sátor ajtaja elé feküdtem, a bőr ereszet alá. Az ágyam az oszlopokra volt csatolva. Alattam Ladó aludt, meg két rabfiú. Még az alpesek között osztották őket Csátnak. A lábukon még lánc volt. 48. fejezet. Sokáig nem tudtam elaludni. Arra gondoltam, hogy lesz-e még éjszakám ezen a földi világon, vagy hogy ma látom utoljára a göncöl szekerét. Milyen más volna ez az éjszakám, ha emőkével nem találkozom? Aludnék most otthon, Konstantinápolyban, a tengerillatos, csendes nyári éjölén, s nem hallgatnám az alvó pokol közepén, hogyan ropogtatja a zabot az az állat, amely talán már reggel a halál világába ragadt bele engem a hátán. Éjfél tájt, aztán mégis elnyomott az álom. De meddig alhattam? Nyáron már éjfél után 3-kor pirkad az ég. Arra ébredtem, hogy a tábor zörög. Mindenfelé dobog a sok ló, itatóra viszik őket. Fölléptem a sátor fogas oszlopára, s az ellenséget szemléltem. Hát ott is nyüzsögnek. A két tábor közt lovak milliói, mind a patakon. Vajon jut-e víz mindnek? És hát meg lesz-e ma a csata? A gazdám is fölkászálódik. Mosdik a tenyeréből, bajuszát, szakállát törli a markába. Tartom a bőrköntöst, fölrántja, siet Attilához. A hunok már mind lovon ülnek. A fiatalja a nyergetlen lovon, csupán a gubáját, vagy egy bőrdarabot, vagy pokrócot csatolva maga alá. Az öregek is alacsony kápájú nyergen. Attila sátora felé forgatják a fejüket. A távolabbi mezőkről is át-át kiabálnak. Mi lesz már? Indulunk-e? A fiatalságnak viszket a marka. Az idősebbek is jónak vélték volna a száraz napos időt, s jobb reggel, míg meleg nincsen. S mindig jobb ma, mint holnap. Magam is türelmetlen voltam. Míg a gazdám Attilánál időzött, még egyszer megvizsgáltam a csatokat a kantáron, kengyelen, harci dolmányomon, hevederen. Tőrömet, kardomat a sarum talpán csiszolgattam, a két térdemre lószörrel tömött bőrzacskót kötöttem, mint a többiek. Egy arab kereskedő befurakodott a hunok közé, és oroszlán zsírt árult. Vettek belőle sokan, és tréfálkoztak vele, hogy nyerítette az oroszlán, vagy röfögött. Az arab esküdözött, hogy tulajdon késével szedte ki a zsírt az oroszlánból Afrikában. Végre Attila leizent, hogy egyen igyon mindenki, meg hogy a lovakat abrakoljuk. Hát előfüstöltek a tábori konyhatüzek. A sátorok utcáin marhákat, borjukat, bárányokat, juhokat vezettek mindenfelé. Hát nem harcolunk ma, bosszankodott egyik másik. Talán délután. Délután. Öreg apa

öltös megjelenik a királyi sátor ormán, s belefúj a nagy fehér elefántcsont kürtbe. Ezernyi ezer kürt rival meg, és ismétli ezt a három iszonyú üvöltést. S ha csend volna, hallatszana, hogyan száll ez a három hang át a táboron a messzeségbe is, ahova szem már nem láthat, de ahol még a mi népünk sokadozik. De csörögnek a fegyverek. Kiáltások zűrzavara egyszerre a tábor, nevek, hívások, parancsok hangzanak össze-vissza. Mindenki lóra fordul. Mindenki kötözi, igazítja magán a bőrsüveget, sisakot, melvasat, pajst, puzdrát, kardot, kelevészt, lován a hevedert, íján az ideget. A szarmaták és rokszolánok fejükre vonják a szarvazott fejbőröket. A gelonok emberi koponyákat tűznek a dárdájukra. A markomannok ökörszarvakat csatolnak föl. A megjelenésük ördögi. A sereg előtt 30 helyen gomolyodik fel egyszerre az áldozati tűz füstje. Az idegen népek papsága is áldoz. A hun papok lovat áldoznak, fehéret, a szarmaták és gelonok embert. Egy ismeretlen kürtrikoltás jött a távolból, északról, valami hosszan kígyózó hang, amelyet még nem ismertem. Fennmán kanyarítanak, mondta egy lovász. Az őrök visszahúzódtak a mezőről. A sátorok utcáin mindenfelé a száguldó zoltánok rúgtatják a port. A zászlótartók a kengyelükbe illesztették már a zászlóik nyelét. A síposok a belső szekerekre álltak, a gépíjakba és gépparittyákba lovakat fogtak be. Minden mozdulat gyors, a szemek csillogók, mindenki kiabálva beszél. Talán csak én egymagam vagyok sápadt, hallgatag. Most érzem, hogy hideg vonul át rajtam, mintha egy láthatatlan dökkutya nyalt volna az arcomra. Egyetlen gondolat áll az agyamban, áll szinte befagyottan, s az a gondolat, a halálodba indulsz. Akkor még ott álltam Attila sátora előtt. A lovászok között álltam, akik Attila és a főurak lovait tartották. A lovam szügyén bőrkötény, nyergén a buzogányom. Magamon a szürke harci köntös, amely fölé még kacagányt is akasztottam, hogy az urakhoz jobban hasonlítsak. Fejemen a bőrszínre mázolt részsisak, jobbomon a kard, balomon a puzdra, s benne valami százszál félöles könnyű nyíl. Hátamon is puzdra, kezemben az íjam. A kürt szó másodszor szólott a sátor ormáról. Ezernyi kürt kapja át, és üvölti át a tábor hosszán. A szekérláncokat kikapcsolják. A lovas nép csörögve-zörögve özönlik ki a közökön a mezőre. Fürge paripákon darutollas és structollas zoltánok cikáznak a sokaság előtt. Nemzetségek és családok szerint rikoltják csoportokba a lovasokat. A legelső sorba azokat sorakoztatják, akiknek a lova szügye legjobban vértezett. Kipróbált hősök azok. A zsákmány javából kettős rész illeti őket a csata után. A csapatok közepén hosszú lándzsán a családi jelvényt tartja a legfiatalabbik, néhol alig 15 éves kölyök. A jobb karja valamennyinek mesztelen. Némelyiknek a bal is, de ezüst kígyó vagy részkígyó tekerül a karra, hogy védje az izmokat. Csak a mell van erősen födve, meg a fej, de érc sisakot keveset látni. Többnyire bőrsüveget viselnek most is. A fehér hunok a feketékkel összekeveredve apró csapatokban tarkálnak a belső sorok között. Leghátul állnak a gyalogosok. Nagy áldás zúgás Attila sátora felől. Ő lovagol elő a sátorból. A fején aranyos sisak, a hátán oroszlán bőr kacagány. Előtte fölemelkedik a nagy fehér sejemzászló, amelyen arannyal hímzett karvai ragyog. Vacsar viszi. Attilát a főtisztek és testőrök rajozzák körül. Csillogó ezüst melvért, s valamennyinek két kard csörög az oldalán. Attila zászlójának megjelenésekor viharzó örömüvöltés dörög el a vége láthatatlan táboron.
király előre szökte.

0: teti mesébe illő fehér lovát. Két mesztelen karján csigatekervényes aranykarvédő. De micsoda izmos, barna két kar. Domború mellét kifeszítve röptet el a sorok előtt, s a mezőre kiindulva megfordul, hogy végignézzen a hadon, amin őt Xerxész óta nem látott az öreg ég napja. A sereg éjenzése meg-megújuló mennydörgés. Az oltárnál most szúrják le az áldozatokat. Attila megáll annál az oltárnál, amelyiknél a vak káma áldoz. A szertartás rövid. A pap kiáltva hívja a húnistent, karját terjegeti a had minden osztálya felé. Aztán nyírfa seprűt márt vérbe, és beszenteli vele a sereget. Ugyanazt cselekszik a szarmaták és gelonok az embervérrel. A papok aztán csendesen folytatják az áldozást az oltároknál mindaddig, míg a csata zajlik. Attila sebes vágtatást száguld végig a seregek vonala előtt. Néhol megáll és szót vált a vezérrel. Néhol lelkesítő szavakat kiált a seregnek. Hunok vagyunk, kiáltja a mi seregünk előtt. Ma is megmutatjuk! Micsoda erő van ebben a hangban. Micsoda erő a szeme villanásában, feje vetésében. Micsoda öröm látni egy embert, aki mintha nem is ember volna, hanem valami oroszlán isten emberi testben. Lelkesen ordítják vissza. Megmutatjuk! De az én torkomból rekedten jön ki a kiáltás. Mellettünk Berki serege áll. Attila oda kiált. Isten velünk harcol! Csatát még soha nem vesztettünk! Most se! Dördül vissza a sereg. S Attila tovább repül. Később már nem halljuk, miket mond, csak a zúgást halljuk, s a lándzsák fölemelését látjuk. De a harcvonal olyan hosszú, hogy a két szárny kiterjeszkedése elvész a síkság messzeségében. Attila arrafelé már csak a kardját villantja föl, de elég szónoklat ez is. Nézzétek, itt az Isten kardja! Távoli moraj, fegyverek megvillanása a válasz, hogy megértették Attila mozdulatát, s az ő lelke áttüzel mindenki lelkén, mint a fölkelő nap a tenger hullámain. De látni a mező túlsó oldalán át az ellenséges had fölsorakozását is. Ők odaát alig ha akartak ma harcolni, s éppen délután, amikor a nap néhány óra múlván szembesüt nekik. De mit tegyenek? Hallják a kürtjeleket, látják a támadásra készülést. El kell a csatát fogadniuk. Hideg borzongás mászkál rajtam. No, ez veszett harc lesz. Fakadt szóra mellettem egy vén hun, akinek a pofája olyan barázdás, mint a sárga dinnye. Miért? Kapok a szón. Mert mindent falt a fülem, amit körülöttem mondtak. Azért, feleli a hun, mert ha most kezdjük, éjjel folytatjuk. Nincs cudarabb az éjjeli harcnál. Antul jobb, szor rá büszkén nagyfülű Szabolcs. Legalább nem izzadunk. Szemléljük az ellenséges had előrajzását. Kétszer annyira látok, mint máskor, de oly messze van tőlünk az ellenség, hogy csak mozgó sávokban mutatkozik. Sárga sáv, vörös sáv, barna sáv, mindenféle színű sávok. De azért tudjuk, hogy az ezüstösen csillogó sáv a patakon túl a római. A sárga, a bőrpajzsos és piros foltos a frank. A fehérrel tarkázott a burgundi. A mozgó nádas az alán. A búzavetésként hullámzó nagy sokaság a vizigót, s a seregek előtt fölalá lovagló ragyogó csoportozat Écius, Teodorik király a fiával, Szangibán király, Meroveusz frank király, Gondibó burgund király és a vezérek. Ők is épp úgy elrendezik a maguk hadát, mint Attila. Egy-egy ezüstös lovas csapat folyóvízként vált helyet. Aztán a vezércsoport szétoszlik. A távol messzeségben látható most már, hogy a római had mind a bal szárnyon áll, szemben a mi gepidáinkkal, s festett arcú állatbőrös különféle vad népeinkkel. A vízigótok a másik szárnyon a mi osztrogótjainkkal küzdenek majd. A frankok, armorikok, burgundiak, alánok és más kevert népek a hunokkal állnak szemben a középen. Attila vezérei már a helyükre oszlottak. Nagy a hő. Mindenki izzad. A római tábor mögött nagy füst emelkedik a távolban. A szénás szekerek égnek-e? Megkezdte a fővezér a hátulsó támadást. Egy gólya kereng a két tábor fölött a magasban. Attila a kengyelben fölállva nézegelődik az ellenség felé. Látszik, hogy vizsgálódik még. A gót királynak int a kardjával. A gót had megmozdul. A lovasok szétereszkednek, mint a kinyitott legyező. Sebes vágtatással haladnak tovább a dombnak, amelyet Torizmund tart elfoglalva. Kiáltások hangzanak egyre sűrűbben, végre viharosan. A repülő fegyverek csillognak a napban. A por eltakarja a lovasokat. A gót lovasság azon túl csak földön vonuló sárga felhő, minőt a vihar első szele sodor az utakon. De lám megindult a római had is balra tőlünk, mint az áradó Tisza ömlik csillogón a mi felső hadaink felé. Olyan messze vannak tőlünk, hogy csak tompa dübörgésük hallatszik, mint a távoli mennydörgés morgása. Mindenki hallgat, mindenki szemlél, pokoli a hőség.
1: A csuda egye meg, bosszankodik Csáta lovára. Még el se kezdtük, már is izzad a füle.
0: Azonban nálunk is megdördülnek a dobok, rikoltanak a kürtök, és megszólal a síposok zenéje. Az indulás bősz üvöltése nyom el kürtöket és sípokat. Csát hátra tekint reám, hogy ott vagyok-e. A szeme már is véres. Az arca úgy fénylik az izzadságtól, mintha belakkozták volna. Rajtam a halál hideg borzongása fut át. Izmaim, mint a fölvont íj, várják a feszültség fölszabadulását. Attila fölemelkedik a lován, s visszatekint. Indulót villant a kardjával. 300 000 torok üvölti a hajrá kiáltást. A paripák robogva indulnak a római sereg derekának.
1: Isten segíts!
0: A föld reng. A levegő hangok vihara. Mindenki előre hajolt testtel száguld a csapatvezérek után. S egymás nyomában szakadoznak elő a csapatok, s mint a saktábla kockái egy-egy üres tér marad mögöttük. Az üres teret csak hamar kitölti Berki, Orgovány, Dorog és Mácsa serege. A mezőn kiszélesedett csoportokban vágtatnak tovább. Elől a jobb erejű lovak, mint a kesztyűből, ahogy kinyúlnak az ujjak. Alig győzik fékezni az ilyen lovakat. Utánuk, amint futamatnyi tér marad, megindul upor, bálán, madarász és kamocsa serege, azok után urkon, beteg, aladár és zsögöd. Mink következünk? Mint az elpattalásig feszített íj, úgy álltunk eddig, várva a térszakadást. Mikor már oly messzire voltak az előttünk elmentek, hogy megindulhattunk, Csát is rikolt egyet, és megrázza az íját.
1: Hajrá, Isten Uram! Burr! Megindulunk.
0: Mi indulunk-e csak ugyan? Vagy hogy a föld alattunk, az fut visszafelé? A lólábak szinte hasig felkapódnak, meg szétrugódnak. Ugyancsak kell a két térdemet szorítanom, hogy a rohanó lónak a hátán megmaradjak.
1: Húj! Húj!
0: Nem szabad elmaradnom Csáttól. Balról mellette Ladó roptat egy nagy öblös bőrpajzsal. Neki a harcban csak az urára kell vigyáznia. A nagy pajzsal minden balsó dárdát és ütést neki kell fölfognia. A nyomában mi ketten Karacsal, aki fölnyergelt lovat futtat a magáé mellett, hogy ha netán az úrét ellőnék, ledöfnék, azonnal más lóra kaphasson.
1: Húj! Húj!
0: Vágtatunk. Azaz, hogy visz a ló. Mert bizony az első percekben megint megzsibbadtam. Az a pokoli hújogás, a lovaknak ilyet prüsszögése, dobogása, az a felkavargó por,
1: apokaliptikus világzavarodás.
0: Húj, húj, hújra!
1: Mintha szó láng volna a mellekből. De csak az első percek nyomása volt ez. Aztán egyszer csak valami soha nem érzett erő van bennem. Az az ordítás körülöttem. A harag erejének ordítása. Az erősít meg. A lovasok elszéledve rohannak tovább, mint ahogy az öntöző kannából hulló víz szokott elszéledni. Csak hamar porfelhős tágasság nyílt körülöttem, úgyhogy előre ragadhattam az íjamat. A lovam kantárát a nyereg gombra csapom, rántom, feszítem én is az íjam húrját, de még nem lövünk. A mező gyepe fölszakadozott a lovak patkójától, a porfellekben alig látom Csátot is.
0: Hújrá!
1: Kürt jel. Nyilazz! A világ elhomályosodik előttem. Nyilak felhője az, a mi nyilaink felhője. Én is megszorítom a térdemmel a fakót, hátrahajolok, s fellövöm a nyilamat a magasba. Micsoda süvöltés, suhogás, rémült lovak fújása, bősz emberek hújjogása. De amonnan is száll már a nyilak felhője. Pajzsomat fölkapom. Egy nyíl belecsattan a nyerekfába, a másik egy perc múlván a pajzsomon koppan el. Uramisten, csak a lovamat ne érje nyíl, de vágtatunk tovább. A rohanásban látom már a réseken a pajzsok alá sűrűdött ellenséget. A lovak szügye dörgő ropogással nyomakodik rájuk, csattog, zuhog a szöges buzogány. A hújrá ordítás valami különös vonyításokra, rikoltásokra változik. Én még csak a mieink lovát látom magam előtt, amint tajtékzó szájjal hánykolódnak, de a lovam már halottakon ugrat. Lándzsát elő! Hiszen ezek az alánok. Tipord, lovam, tipord, tipord a fetrengő férget! Íme velem szemben is kihúzakodik egy életben maradt. Nem, leütötte Csát. Van helyette másik. Egy borzas szakállú páncélos alán. Lándzsája eltörött. Fabuzogányt sújt jobbra valakire. Ütök jobbra-balra én is, ahol fejet látok. Irtóztató erő van bennem. Házat tudnék vele dönteni.
0: Puff! Kutya! Ne!
1: Az én combomra is zuhan valami. Oda se neki.
0: Csát!
1: Ahol rántja vissza a lovát, s az arcához kap. Mellettünk üvöltve száguldanak előbbre, akik mögöttünk voltak. Lihegünk. Legalábbis egy órát küzdöttünk. A lovak is zihálnak. Hátsó lábaik közt csorog az izzadság fehér tajtékja. A kengyelemet rövidebbre kellene csatolnom, hogy feljebb ágaskodhassak, mikor ütök. Csak időm lenne rá. A tüdőm szinte szakadoz a lihegésben. Szomjas vagyok. Nézem Csátot, hogy mi baja. Vérrel pöki oldalt két-három fogát. Irtózatosan káromkodik. Kirázza a könnyet a szeméből, s odaordít Ladónak.
0: Fokost!
1: S fokost ragad. Az alán olyan sűrűn áll, mint az aratatlan búza. Csak a lovat döfik. Kapálódzó lovak és földön fetrengő emberek halmaza bástyázza el őket. Kanyarodnunk kell, hogy ismét hozzájuk férhessünk. De a portengerben a piros tollas frank lovasság hullámzik elő, s a reánk. A két lovassereg összerobban. Pajzsok duhogása, sisakok csattogása, rikoltozás, kiáltozás, lovak prüsszögése. Na, pokoli gabajodás. Egy vérbe borult frank lovas lükken rám. A buzogányomat a mellének sújtom. Lefordul. A lova nekitorlódott az enyémnek. Azt is főbeütöm. A portól nem látok már, de hallom a visszahívó kürtölést. Eldöbbenek. Rántom a lovam zabláját. A sűrűség nagy, megfordulni nem lehet. Az idegen lovasság nyom bennünket visszafelé. De mögöttem tágul a tér. A lovam ágaskodva fordul meg, és eliramodik a többi után. Áldjon meg az Isten, okos állat! Egy mellettünk visszarohanó csapat ragadja át tőlünk a harcot, s mi lihegve állunk új hadirendbe. Hála Istennek! Élek! A sereg véres. Csát kürtje rendbe igazodást fúj. Pihenünk. A frank lovasok sodra olyan erős volt, hogy ezer lépésnyire tolt bennünket, míg nem orgovány hada segítségünkre érkezett, s oldalba fogta a frankokat. Pihenünk, léhegünk, törülközünk. A szomjúság éles késként áll a torkomban. Csát egyre köpköd és káromkodik. De mások is véresek. Forgatják a karjukat, nyújtogatják a lábukat, amíg forog, nincsen baj. A vérzés nem baj. Nekem is véres a combom, a mellem. Még büszke is vagyok rá. Csak a kengyelemet megigazíthatnám. Csát káromkodik. Mindenki ágaskodik a nyerekben, orgoványékat nézik. Orgoványék harcolva vonulnak északnak. Érthetetlen, hogy a két küzdősereg miért halad éppen északnak. Mintha apró fehér villámok cikáznának szűnös szüntelen a sokaság fölött. Talán a kezdetben való nyomás indította arra a lovakat. Köztünk és a harcoló sokaság között akkora tér nyílik, mint a Duna szélessége.
0: Nyolcat vágtam, lihegi Ladó. Láttátok? Ötöt vágtam, kiáltom én is. Láttam, feleli Ladó. Hát te? Ezret, dühöng Csát. Ezret ölök meg egymagam.
1: Valami nagy zúgás mögöttünk, amely még a harci lármát is elnyomja.
0: Attila. Álmélkodik Csát.
1: Valóban ő egy nagy fehér lovon, vagy 20 000-nyi hunnal a ragyogó testőrök között. A kardját magasra villogtatva rázza felénk, mintha mondaná. Hunok, miért vesztegeltek? Van-e, aki nem küzd ereje fogytáig, mikor én harcolok elől? S elrohan előttünk dörgő nagy zúgással. Előre hajló lovasok, düllett szemű lovak, amint tágult orlikakon prüszkölik a port. Attila zászlója, mint valami fehér szellem a száguldó sereg fölött. A seregünket új erő szállja meg. Nincs, aki ne bízzék a szerencsében, amikor Attila vezet. Ismét megindulunk.
0: Csak a közepének!
1: Rikoltja előttem egy structollas Zoltán. Attila parancsolta! Derékon törjük az ellenséges hadat! Ki az ördög tudja ebben a forgatagban, hol a dereka a hadnak? Arra kell lennie, amerre Attila vezet. Csak hamar ott vagyunk mi is, ahol a por legmagasabbra kavarog. De látni azért a kardok villogását, por fölött a fehér zászló lengedezését. Sűrű sokaság rengeti ott a földet és eget a fogcsikorgató véres ádáz viaskodásban. S mintha látnám köztük Attila sárgás csillogó sisakját, kardja villám villogását. Az ellenség csupa lovas alán már. Öles hosszú dárdáik madarakként röpködnek közöttünk. Mi is benne vagyunk megint a pokolforgatagban.
2: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigén.
5: A bogyós gyümölcskertész Szent Péter eset.
4: Főr Eliezer.
5: Házasságon innen.
4: Katalin.
5: A gyerek.
6: A gólya kalifa.
4: A foszti fiú esete. Pacsirta.
5: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak.

fáj neki a teste, lelke. Szívet állja, szemegötre, nem is tudja, feltámad-e, elpihenne, mint ő.

adj neki a teste, lelke, szívet állja szemegödre. Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.

0: a teste, lelke, szívet állja szemegödre, s hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre.
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora minden este 22 órától.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Az elsőnél azt számíthatják ki, hogy az általuk elvárt majdani havi pénztári nyugdíjjáradékhoz mennyit kellene havonta befizetniük. A második lehetőségnél pedig azt adhatják meg, hogy jelenleg havonta mekkora összeget kívánnak pénztárukba befizetni. Ez alapján a program kiszámítja, hogy mekkora összegű lesz nyugdíjba vonuláskor a teljes megtakarításuk, illetve a havi egyéni nyugdíjkiegészítésük. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2%-ában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6%-os javulást jelent. Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is. Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, a reklámújságok, a szórólapok, valamint a rádióban, a televízióban és az interneten megjelenő reklámok. A vizsgálatok a közösségi média felületeket is érintik. A tanév végét követően júniustól augusztusig tart a matrica vásárlási főszezon. Tavaly, amint egy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek, írja a Pénzcentrum. A nyáron értékesített matricák több mint 50%-át a 10 napos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mint egy 59%-a külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is, csak hogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút útdíj üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után. Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése. A hőség miatt megerősített készenléti szolgálatok működnek a közlekedési társaságoknál, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint a cél, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban be tudjanak avatkozni. A másodfokú hőségriasztás idején az ország egész területén a MÁV és a GYESEV több állomáson ingyenes ivóvizet biztosít.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm az Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Szeredás együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Szeredás együttes legfontosabb küldetése nép hagyományaink kutatása, hóvása, valamint feldolgozása és bemutatása annak érdekében, hogy a ma ember is átélhesse ezen ősi tradíciók évszázadok alatt kikristályosodott eszmélységét és jelentéstartalmát.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Ébredj Észak-Magyarország címmel tartottak szabadtéri evangelizációt Boldván. Június 6-án már 12. alkalommal rendezték meg Boldva főterén, a Monostor téren a szabadtéri evangelizáció és keresztény találkozót. Az ige hirdetésen túl valóban találkozó volt, ugyanis az ország minden részéből különböző felekezetű testvérek jöttek össze. A lelki feltöltődés mellett a gyermekek számára bibliai játékok és ugrálóvár is biztosított szórakozást. Bizonságtevések, a sajósenyei fogyatékos otthon lakóinak szolgálata, zsíros kenyér, sok szeretettel készített sütemény és a híres boldvai limonádé tette tartalmassá és felejthetetlenné a rendezvényt. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszín összeállítását hallják.
2: Prókai Árpáddal, a boldvai gyülekezet lelkészével, illetve hát a mai esemény szervezőjével, főszervezőjével kezdem az összeállítást innen a helyszínről. Mi is ez a mai esemény, amin részt vehetünk itt a keresztjének, mind vehetnek részt ma Boldván?
3: Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ez az Ébredj Észak-Magyarország szabadtéri evangelizáció és keresztény találkozó, amit az idén 12. alkalommal szervezünk meg, és erre hívogattuk Észak-Magyarországnak, de nem csak Észak-Magyarországnak, egész Magyarországnak a népét, hogy együtt legyünk az Isten jelenlétében.
2: Kicsit tekintsünk vissza a múltjára, hogyan, honnan indult ez a rendezvény, akár az első alkalmakra, hogyan emlékszik vissza, tiszteltes úr, és milyen céllal indították el?
3: Úgy indult, hogy itt Boldván van egy aludtejfesztivál, ami szombatonként volt megrendezve, és itt volt egy színpad, ami itt maradt másnapra is, és akkor indult el bennünk, hogy ne csak egy világi rendezvény legyen itt a templom előtti téren, hanem legyen egy olyan rendezvény, ahol Istent hívjuk segítségül, és ebből nőtte ki magát ez a rendezvény. Most már a kettő szétvált, az Alutej Fesztivál ősszel van, mi ilyenkor nyár elején szervezzük meg ezt az alkalmat, de az volt a célunk ezzel, hogy elsősorban a falubelieket megszólítsuk, hogy megismerjék Istent. Felekezettől függetlenül hívogatjuk erre a falubelieket, és ezen túl menően pedig azokkal is kapcsolatunk legyen, találkozzanak egymással azok a keresztény testvérek, akik talán ismerik egymást, de itt Isten jelenlétében együtt tudnak lenni.
2: És hogyan képzeljük el, mekkora munka a gyülekezet, hogyan segít önöknek, mekkora munka, ez úgymond a háttérbe mi zajlik?
3: Nagy munka, hiszen általában 200-300 embert várunk, és ezt meg

0: kell szervezni. Nagyon jó a kapcsolatunk az önkormányzattal, és például a színpadot azt mindig fölállítják, nekünk itt a templom előtti téren leírják a füvet, tehát segítenek, hiszen úgy gondolom, hogy ez nem csak a gyülekezetnek, hanem az egész falu közösségnek fontos, és emellé odáll az önkormányzat, odáll a polgármester asszony is, és hát persze a presbiterek gyülekezeti tagok, már a héten, egész héten erre készültünk, tegnap már sátorállítás volt, ma délelőtt székpakolás, tehát van, és hát utána lebonyolítani, vezetni, megkínálni az embereket, sokan a gyülekezetből süteménnyel készülnek, ahogy vendégül tudjuk látni azokat, akik ide érkeznek, tehát ezek a feladatok azért ott vannak.
1: Mi a mai nap programja, hogyan állították össze tiszteletes úrék, kiket várnak, mi a mai nap programja, esetleg itt már látom, hogy a sátraknál is kipakoltak, mivel és kikkel várják a résztvevőket.
0: Nap programja, ez már olyan megszokott rendszerint zajlik, a szomszéd településen van egy református szeretet otthon, férfiak vannak ott, fogyatékkal élők, és ők mindig szolgálnak, énekkel, verssel, nagyon szeretjük hallgatni őket, és ilyenkor az ember belegondol abba, hogy olyan ritkán adunk azért hálát, hogy mi egészségesek lehetünk, és ők a maguk kis fogyatékosságukkal együtt mégis Isten tudják dicsőíteni, ez csodálatos. Ők kezdenek mindig, polgármester asszonyunk mindig itt van, és köszönti az egybegyűlteket, és dicsőítés lesz. Most egy ökumenikus csapat állt össze, baptista testvérek, és a mi ifinkből, és a Miskolci Belvárosi Református ifiből összeállt csapat, akik dicsőítik majd az urat. Lesznek bizonyságtételek, egy ifisünk, és az ige hirdető felesége tesz bizonyságot, és Erdélyből, Szilágy Nagyfaluból érkezett közzénk az ige hirdetője, ő fog igét hirdetni, és a végén pedig áldással bocsátjuk el az embereket.
1: Hogyan látja, mennyire népszerű a program, kik szoktak eljönni, honnan szoktak érkezni, ha jól tudom, nem csak innen a falubeliek szoktak érkezni.
0: Nem, sokszor határon túlról is érkeznek, most már tudom, mert láttam, hogy érkeztek Budapest mellől testvérek, és sok felől jövünk. Elsősorban a településnek van ez az alkalom, de örülünk annak, hogy most már országos híre van az alkalmunknak, és így együtt tudunk lenni azokkal is, akik máshonnan jönnek, és látom azt is, hogy a településünkről is nem csak reformátusok, hanem más felekezetűek is eljönnek, együtt vagyunk, vágynak arra, hogy közösségben legyünk.
1: Tiszteletes úr, hogyan látja, miért fontos, miért jelentős korunkban, napjainkban egy ilyen rendezvény? Láthatólag egy kicsit a gyülekezetek is ugye fogynak, zűrzavaros időket élünk. Hogyan látja, miért is fontos így egy ilyen időszakban egy ilyen rendezvény?
0: Az elidegenedés és az elmagányosodás korát éljük. Bezárkóznak az emberek. És ez a rendezvény arra jó, hogy nyissunk. Nyissunk egymás felé, legyünk nyitottabbak, és egy lelki élményt kapjanak, ami talán a hétköznapokban is, amikor jönnek a nehézségek, jönnek a próbák, vagy bármi, vissza tudnak emlékezni, hogy igen, ebben a közösségi élményben ott jelen volt Isten, jelen voltunk mi, és együtt valami olyat kaptunk, ami tovább lendít, tovább visz bennünket, talán el is segít bennünket Istenhez, Jézus Krisztushoz.
1: Tiszteltes úr, hogyan látja akár a szervezőcsapat, akár önök mit kapnak ettől a rendezvénytől, amikor már lecsengett, megszervezték, és már úgymond pakolnak elfele, milyen érzések vannak a végén ilyenkor önökben? Itt inkább a múltra gondolok, mert ugye még a mostani az most kezdődik.
0: Hát a nagy fáradtságon túl, mert azért nagyon elfáradunk, egy mély békesség, öröm, hogy Isten itt volt közöttünk. Csak egy emlék, jött a szolgálat tévő hozzánk pár évvel ezelőtt, és a szomszéd faluban még esett az eső. És gondolta magában, hogy mi lesz itt. És mikor beért Boldvára, itt sütött a nap. Isten fölöttünk tartotta a kezét. És amikor vége lett az alkalomnak, az utolsó széket is bevittük az udvarra, innen a térről, akkor leszakadt az ég, és ömlött az eső, de Isten, amíg ez az alkalom volt, addig fölöttünk tartotta a kezét, és ez egy olyan csodálatos, vissza-vissza emlékszünk erre, hogy hát igen, érdemes csinálni.
1: Ősz Ferenccel, a Szilágy Nagyfalui Keresztény Gyülekezet lelkészével, tiszteletesével folytatom az összeállítást. Honnan érkeztek, és hogyan kapcsolódtak össze a rendezvénnyel?
2: Hát Szilágy Nagyfaluból érkeztünk, a Szilágy Nagyfalui Keresztény Gyülekezet részét képviseljük, és igazából ezzel a rendezvénye Árpén vagy Árpádon keresztül találkoztunk. Egy csendes hétvégén voltunk együtt egy férfi elvonuláson, mint férfiak, és ott szövődött egy ilyen úgy tűnik életre szóló barátság közöttünk, és próbáljuk besegíteni egymásnak azt, ami a mi részünk, amit meg tudunk csinálni, és szeretnünk a lehető legjobban megcsinálni Jézus Krisztus dicsőségére.
1: Árpáddal, tiszteltes urak, egy kicsit, ha szabad megkérdezni, milyen a kapcsolat, hogyan szövődött, hogyan tudják egymást segíteni, így akár a gyülekezetek vagy a közösségen belül.
2: Tehát azt kell látni rólunk, hogy két különböző természetű emberek vagyunk, két totál ezer idegen ember, akit Jézus Krisztus vére egybe mosott, egy vér alá jöttünk, és ezért igazi testvérek vagyunk. Olyan testvériség köt össze, amit nem tud a vértestvériség, semmiféle fajta emberi rokonság összehozni. Van egy olyan barátság, amelyik kölcsönös, amelyik kéltoldalú, ő is eljön és feleségestül eljönnek hozzánk, amikor szellemi segítségében van szükségünk, hogy együtt, egy erővel emeljük fel az Úr nevét, mert az mindig óriási hatással van, amikor ezer idegen emberek testvérként állnak oda egy közönség elé.
1: Mai alkalomra honnan jött a meghívás, a szólítás, illetve hogy mivel készült, hiszen ha jól tudom, ön lesz az ige hirdető itt a boldvai szabadtéri evangelizáción.
2: Hát ez nagyon érdekes volt, mert ismeretlen csapat felé szolgálok, és elgondolkoztam, hogy mit lehetne, és nem jutott eszembe semmi. Aztán, amikor imádkoztam, a következőt kaptam az Úrtól, hogy olyan emberek vannak itten, akik három területen kérnek bátorítást. Az egyik az, hogy valószínűleg lesz olyan, akinek újjászületése van szüksége, és arra is kell bátorítani az embereket, hogy van lehetőség. Lesz olyan, akinek új erőre van szüksége, mert megfáradt, leterhelt, és valószínűleg már kezdi megunni ezt az egészet a terhelés miatt. És arra van szükség, hogy új erőt kínáljunk fel Jézus nevébe. És van egy harmadik csoport, amelyik arra lehet híres, hogy bár újjászületett, bár már túl van a leterhelésen, felemelkedett, de nem látja már az értelmét. Szolgál orvérzésig, és nem látja, hogy ebben van, amikor van értelme, és megcsüggett a hitibe. És fontos, hogy felajánljunk egy olyan lehetőséget, hogy van egy új hit, hihetünk abba, hogy Isten meg fogja áldani azt a munkát, amit végeznek. Ez a három irány van, amit szeretnünk megcélozni.
1: Milyen igét hozott esetleg, és mit szeretne kibontani itt a közönségnek, ebben kapcsolatban mit lehet tudni?
2: Tehát az Apostolok Cselekedetei 13. rész 36. verse, az nagyon elragadó számomra, hogy ott azt írja, hogy mert Dávid, miután a maga nemzedékében szolgált Isten akarata szerint meghalt, eltemették atyái vagy elődei mellé, tehát elmúlást látott. És ebből azt láttam meg, hogy fontos, hogy megértsük, hogy mi elmúlást fogunk látni, tehát az emberi lét az múlandó. Fontos az is, hogy Isten akarata szerint szolgáljunk, mert csak az örökké való, és fontos, hogy a nemzedékünkbe, a magunk nemzedékébe szolgáljunk, ezért a mai alkalomnak a címe is, vagy a témánk címe az, hogy nemzedékünknek a felelőse vagyunk.
1: És hogyan látja, tiszteltes úr, miért fontos egy ilyen alkalom, egy ilyen közösségi gyülekezet? Egyáltalán most itt hogy érzi magát, hogyan látja a hangulatot, bár még majd ugye most fog kezdődni igazából a rendezvény, nagyon az elején vagyunk.
2: Tehát én jól érzem magam, a hangulattól függetlenül, amúgy a hangulat jó, de azt tartom, hogy az, hogy érezzük magunkat, az attól függ, hogy mi hogy gondolkozunk, és én jól akarom érezni magamat. Másodszorra pedig azt látom, hogy fantasztikus csapat verődik itt lassan össze, ez már egy óriási hangulat. Aztán nagyon fontosnak látom az ilyen alkalmakat, mert egy olyan világban élünk, ahol le vagyunk hajtva, le vagyunk terhelve, ahol követelik tőlünk azt, hogy teljesíts, mindenütt a teljesítményrendszerben vagyunk, itt pedig elengedhetjük magunkat, feloldozhatjuk egy kicsit a bűneinktől tulajdonképpen magunkat, hallunk egy kis vigasztalást, egy kis örömhírt, egy bátorítást, és emellett még találkozunk emberekkel, akik akár barátok, akár idegenek, akár testvérek, akár nem testvérek, de megláthatjuk, hogy egy közös csapatnak vagyunk a tagjai, és hogy felelősek vagyunk egymás iránt.
1: Bódis Sámuellel és Meleg Kristóffal beszélgetek, mint itt a dicsőítő csapat, mondhatjuk azt, hogy zenekar tagjaival. Sámuel, az első kérdésem az lenne, hogy hogyan alakult ki a mai napra ez a kis közösség, zenekari közösség?
3: Természetesen köszöntöm én is a hallgatókat. Hát ez egy igen hirtelen ért felkérés volt a Boldvai Református Egyház részéről, ugyanis előre megszervezettem, volt egy olyan csapat, akit ők felkértek, és tudomásom szerint sajnos balesetet szenvedtek, ezért nem tudnak itt jelen lenni, és ez ártalmatlan kis kérdéssel készültünk. Hát a felkérés annyiból állt, hogy drága Sámuel, te vagy az egyik menedékvárunk ebben a helyzetben, ugye rájössz szombaton, egy zongora kell, meg hangosítás, és hát ez így indult a lelkész pár részéről, ez az ártalmatlan kérdés. És hát természetesen igyekeztünk készülni erre, de itt a helyszínen azért szembesültünk azzal, hogy nem csak zongora lesz, hanem így kiegészülünk, aminek én természetesen nagyon örülök, mert azért mégis egységben van az erő, meg ez a mai nap arról szól, hogy keresztény emberek felekezettől függetlenül egy adott településért megmozdulunk, és az evangéliumot, Jézus Krisztus munkásságát, a munkáját az életünkben demonstráljuk, megosztjuk az itt élőkkel, úgyhogy én személy szerint nagyon örülök annak, hogy egy viszonylag összeforrott csapatnak egy kívülálló tagja vagyok ebben a konstrukcióban, de mégis hozzátehetek valamit, és mindezt Isten dicsőségére tehetem.
1: Kristóf, nektek hogyan alakult ez a felkérés, hogyan csatlakoztatok?
4: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hasonló a mi történetünk is, Prókai tiszteletes úr pont nálunk volt, amikor az ifi csapattal próbáltunk, és akkor odajött hozzánk, hogy sajnos történt egy baleset a dicsőítő csapattal, aki a szombati napra érkezett volna, és megoldható lenne, hogy esetleg beugrunk, és együtt dicsőítünk. És valakinek jó volt az időpont, valakinek nem, de hála Istennek összetudtunk szedni egy olyan csapatot, és összetudtunk állni, úgy, hogy fel tudjunk utána állni a színpadra, és együtt tudjunk dicsőíteni. És tiszteletes úr mondta, hogy Sámuelék is el tudnak jönni, és tudják hozni a zongorát, a hangosítást. Szóval Isten kegyelméből összeállt az a zenekar, amivel ki tudunk állni, és mindenki tudott hozni egy hangszert, amin tud játszani. És hálás vagyok az Istennek azért, hogy egy ilyen hirtelen és SOS esetben és helyzetben is meg tudtuk azt oldani, hogy ki tudjunk állni és dicsőíteni tudjunk együtt.
1: Hogyan látod, miért fontos egy ilyen alkalom, egy ilyen összejövetel? Úgy ugye már Sámuel ugye említett, hogy felekezettől függetlenül itt mindenki találkozik, és nem csak falubeliek, hanem, ha jól hallottam, tiszteltes úrtól, Budapestről is érkeztek. Te, mint fiatal jelenkorunkban, hogyan látod ezt, miért is fontos egy ilyen összejövetel?
4: Én nagyon hálás vagyok az ilyen alkalmakért. Ez kicsit másabb, mint egy vasárnapi templomi istentisztelet, mert most jelen esetben a szabadtéren vagyunk, jó idő van, hála Istennek, és ahogy említve volt, több helyről tudnak jönni az emberek, több felekezetekből, ilyenkor össze tudunk gyűlni, és össze tudtunk most is gyűlni, és ez egy kicsit lazább hangulatú program, ami most itt lehetünk. És én fiatalként azért szeretem például az ilyen alkalmakat, mert itt nem egy ilyen kötött liturgia van, hanem ugyanúgy van igei része, van ének dicsőítés része az alkalomnak, de mellette nagyon sokat lehet beszélgetni az itt lévőkkel. A kisgyerekeknek van ugrálóvár, lehet festeni, rajzolni, lehet teázni, sütit kapni, amit csak szeretnénk, és úgy gondolom, hogy az ilyen alkalmak nagyon össze tudják hozni az itt lévő embereket.
5: Ébredj Észak-Magyarország címmel tartottak szabadtéri evangelizációt Boldván. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatók szavazatai alapján az év doktorandusza díjat adta át dr. Kovács Natáliának. Az elkövetkezendő percekben vele beszélgetünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. A riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntelek a rádiunk stúdiójában, és ezúttal nem egy hosszabb beszélgetésre, hanem egy rövidebbre, és inkább a munkáidról, azaz az egyetemi munkáidról és a doktori tanulmányaidról. Miért kezdtél el te doktorizni?
3: Először is köszöntöm én is a hallgatókat. Miért is kezdtem el a doktorit? Hát tulajdonképpen ez egy álomnak, vagy egy álmodozásnak a megvalósulása. Még az egyetem előtt gondolkodtam azon, vagy inkább álmodozásnak nevezném, hogy ha egyetemet végzek, akkor ne csak alapképzést és mesterit végezzek, hanem tovább is folytassam a tanulmányaimat. Aztán alapképzés második éve alatt fogalmazódott meg jobban bennem ez a kérdés, hogy... És akkor játszottam el még inkább a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha akadémiai pályáról lépnék, vagy nagy szónak tartom ezt így kimondani. Igazából az akadémiai életben vennék részt, aztán ugye ez egy kicsit úgy alább hagyott, akkor a mesterő után adódott a lehetőség, hogy a tanárnő, akivel a mesteris dolgozatomat is írtam, ő belépett a doktori iskolába, a karon, a református tanárképzés zeneművészeti karon működő ökumené doktori iskolába, és akkor így eltala az ő segítségével kerültem én is be a doktoriba. Persze az is egy indok volt, hogy szerettem volna jobban elmélyülni valamiben, tehát a tudás vágy is ösztönzött, és hát ez egy nem titkolt szándékom, vagy egy vágyam arra nézve, hogy egyszer talán nekem is lehetőségem lesz egyetemen tanítani.
2: És mi az a téma, amivel jelentkeztél és kutatod?
3: A doktori témám az az időszerű kihívásokkal lépéstartó vallástanári személyiség. Mindezt a vallástanárnak az elhívására építem. Az időszerű változások alatt több mindent értek. Egyrészt a folyamatosan cserélődő, alakuló generációkat, most már ugye főleg egyre inkább kerülnek be az alfa generációnak is a neveltjei az oktatásba, ezért egyrészt ez róluk is szólna, az ő kutatásukról. Másrészt a változások alatt értem még az oktatásban végbe ment fejlődéseket, változásokat az oktatás politikai rendszerekben. Harmadrészt pedig természetesen a társadalomnak a változásai is, mint befolyásoló tényezők jelen vannak. És személyiségre nézve pedig azt keresem, hogy mindezekkel a kihívásokkal, vagy kihívásokat jelentő változásokkal szemben hogyan tud alkalmazkodó és rugalmas lenni a vallástanár, tehát itt kapcsolódik a vallástanári személyiséghez.
2: Még friss doktorandusz vagy az egyetemen, mennyire sikerült belepillantani, beletekinteni, ott lenni az egyetemi szférában? Mesélj akár a kihívásokról, vagy az ott létedről.
3: Amit eddig el tudok mondani így első éves doktorandusként, az az, hogy mindenképpen fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy ha valaki szeretne például doktoriba felvételizni, vagy jelentkezni, akkor érdemes már jóval a felvételi előtt, akár fél évvel is egy vezető tanárt keresni, egy olyan témát keresni, amin szívesen dolgozik, amiben szívesen kiteljesedne. Ugyanis akik ebben tapasztaltabbak, azok azt mondják, hogy akkor élvezetes a doktori, hogyha a téma, amit választunk, azt szeretjük is kutatni, és szeretnénk róla még többet megtudni. Tehát azt ugye említettem, hogy érdemes már korábban beszélni a vezető tanárról, és az is fontos dolog, hogy van egy felvételi vizsga is, tehát azon át is kell menni, hogy bekerülhessen valaki a doktoriba, aminek volt elméleti része, írásbeli része, és volt egy úgymond gyakorlati része, ugyanis egy kutatási tervet már meg kellett írni ehhez a készülő dolgozathoz, és azt be kellett mutatni egy bizottság előtt, tehát már beszélni kellett róla, hogy a kiinduló pontokat látniuk kellett. Szerintem nagyon fontos az, hogy milyen vezető tanárt választunk, hogy olyan legyen, akivel jól megtaláljuk a közös hangot, akivel esetleg már dolgoztunk együtt. Én például a mesteris dolgozatomat is Püspök Sarolta tanárnővel írtam, és szerintem jól sikerül együtt dolgoznunk. Ezen kívül, ami még fontos a doktorira nézve, hogy nem igazán tudnám hasonlítani sem az alapképzéshez, sem a mesterképzéshez, olyan szempontból, hogy bár az első fél évben vannak tantárgyaink, de utána már nincsenek tantárgyaink, és saját magunknak kell úgymond az időnket beosztani. Egyrészt magunk kereshetjük meg azt, hogy milyen konferenciákon adjunk elő, ugyanis vannak kötelezettségeink, hogy konferenciákon adjunk elő, amint említettem, és publikáljunk. Erre az egyetemnek, illetve a doktori iskolának van egy konferenciája a doktoranduszok számára a márciusban, úgyhogy ez egy segítség, amiből publikációs kötetet adnak ki, és természetesen a vezetőtanár is tud segíteni ebben tanácsokkal ellátni. És ami a kihívás jelenleg számomra, hogy ugye az időmet én magam kell beosszam, mert hogy már az első másik fél évében járok, és akkor most már nem csak a tanórák vannak, amiket hallgatok, hanem nagyobb fókusz kap, nagyobb teret kap a kutatás része, vagy az olvasás része, és hát jelenleg ez a kihívásom, hogy jól tudjam beosztani az időmet, hogy szerintem az én mércém szerint eleget olvassak, vagy az, hogy megtaláljam a motivációmat konkrétan a dolgozatnak az írására.
2: Mennyi idő áll a rendelkezésre jelenleg, mert azt hiszem változtattak valamit a doktori iskolával kapcsolatosan.
3: Igen, eddig 3 év állt rendelkezésre, majd lehetett hosszabbítani 2 évet, meg talán aztán még 2 évet. Jelenleg 4 éves a doktori képzés, és 2 lehet hosszabbítani ingyen, és még 2 aztán fizetősen.
2: Gondolom, te nem szeretnél hosszabbítani, hanem be akarod fejezni, de általában mindenki így fog neki. Milyen konferenciák vannak terve, azaz, hogy országon belül, országon kívül? Ezt már tudod?
3: Természetesen az nagyon ideális lenne, hogyha 4 év alatt be tudnám fejezni, de ezt még annyira nem tudom felmérni, hogy sikerülni fog-e. Azért is, mert közben a személyes életemben, vagy magán életemben mi család alapítás előtt is állunk még, úgyhogy valószínű, hogy ez befolyásolni fogja azért a doktorit is, viszont amikor elkezdtem, akkor mondjuk ezt így előre tudtam már, hogy lehet, hogy ez alakítani fogja a dolgokat. A konferenciákra nézve eddig egy konferencián vettem részt, ezen a márciusin, amit említettem. Reménység szerint ezen a jövőre is részt tudok venni, és ezen kívül egyenlőre nincsen egyéb konferencia tervben. Most jelenleg arra összpontosítok, hogy szeptemberig meg tudjuk írni 60 oldalt a dolgozatomból, ugyanis ahhoz, hogy a másodévre átmenjek, ahhoz ez szükséges, hogy megírjak belőle bizonyos oldalszámot, és ezt bemutassam a vezetőtanáromnak, illetve a mentortanáraimnak.
2: És kaptál egy díjat. Hogyan érintett?
3: Igen. Amikor megláttam, hogy excellencia díjra lehet jelölni embereket, akkor én aztán úgy reménykedve vártam azt, hogy azok a személyek megkapják majd, akiket én jelöltem, vagy hogy lehet majd rájuk szavazni. Ugyanis a jelöléseket el is kell fogadni, ugye az excellencia díjnál, és hát a jelölések után rövid időn belül kaptam egy e-mailt arról, hogy engem is jelöltek, és akkor úgy, hát őszintén nagyon sokat gondolkodtam, hogy elfogadjam-e vagy sem, és így azon gondolkodtam, hogy miért is kaphattam ezt a díjat, vagy hogy mi az, amit én nem is tudom, tettem, amiért ezt esetleg megérdemlem. És hát végül is a férjem volt az, aki megadta a hökötet abban, hogy akkor elfogadjam a jelölést, és amikor pedig megkaptam a díjat és átvehettem, akkor igazából nagyon örültem annak, hogy olyan személyekkel együtt vehettem át, vagy olyan személyekkel együtt kaphattam meg, akiknek a munkája szerintem meghatározó akarnak az életében.
2: És ezek szerint te is egy ilyen személy lettél.
3: Hát ezek szerint.
2: Nem tudom, erről már tudtam mesélni. A jövőbeli terveidről az egyetemmel kapcsolatosan, kutatás, ösztöndíjak.
3: Ja, hát ugye az mindenképpen előttem áll, hogy a dolgozatnak a nagyobb részét megírjam és felkutassam, és nyilván ezt ugye említettem, hogy nem tudom pontosan, hogy 4 év alatt sikerül-e befejezni. Nyilván ez is egy cél lenne, hogy meg lehessen 4 év alatt, de ezt igazából próbálom rugalmasan kezelni. Az egyéb konferenciákkal kapcsolatosan még nyitva tartom a lehetőségeket, amik majd elém kerülnek. Az ösztöndíjakkal kapcsolatban pedig az is kecsegtető volna számomra, hogyha külföldre mehetnék, akár rövidebb időre, mondjuk egy fél évre nem mennék el a családi helyzetem miatt, viszont nem tudom, akár egy hónapra vagy 2 hónapra, hogyha lehetséges ilyesmi, viszont előbb arra gondoltam, hogy inkább itthon próbálom meg elolvasni azt az anyagmennyiséget, ami rendelkezésre áll a téma kapcsán, és esetleg itt később kimenni, akár külföldre, mert lehetőség tudom, hogy van rá, ezt ugye már a tanév elején elküldték, hogy Erasmus-a hova mehetünk.
2: Én köszönöm a beszélgetést, és további sikereket kívánok neked.
3: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Kovács Natália doktorandusszal beszélgettünk az egyetemi tanulmányairól, kutatásáról és a jövőbeli terveiről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint eltérő mértékben, a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM Démász ellátási területet érinti. Az MVM Démász hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49.000 forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. Míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340.000 kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170.000 forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168.000 forinthoz képest. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijutott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. A legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval esetenként csónakkal megközelítve kezelik, a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Nagyobb területen csak Csongrád, Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas, vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztaltól. A két érintett térségben repülőről granulátum formájában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan a vízben fejti ki a hatását. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően újult meg az aluljáró fal festménye, mely a belváros egyik forgalmas, gyalogos útvonalán teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a város környezetét, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. Sütő Dávid Pelé összeállítása következik.
2: Somlai Balázzsal, Balázs Győző Református Gimnázium képzőművészeti vezetőjével, illetve Béres Tímával, művésztanárral, és a jelenlévő diákokkal beszélgetek itt az alkotás helyszínén. Kedves Balázs, hogyan alakult ez a történet, a kezdeményezés, hogyan indult el?
3: Igazából ez egy kezdeti egyeztetés után a képviselőasszony keresett meg minket, hogy hogyan is kéne, illetve hogy ő is megálmodta, hogy itt lehetne szépíteni ezt az aluljárót. Az aluljáróról tudni kell, hogy már előttünk 2018-ban Gregovszky Gábor és csapata által már az egyik oldal egyszer elkészült, sajnos ez utána le lett festve, hogy azt is renoválni kellett, újra helyrehozni, illetve egy teljesen új részt, az aluljárónak a többi kimaradt részeit is ki kellett találni. A már meglévő terv után szinte, hogy nem adta magát az ötlet, hogy akkor az átkötőbe, a föld alatti részbe lesz az alvilági lények, még a másik kiáraton az alvilág másik őrzője, egy hölgy személyében, egy hölgy, mint egy szörny, míg a másik a már meglévő terv, ugye egy, ha lehet azt mondani, egy férfinak tűnő szörny volt, tehát a kettő között pedig alvilági lények, ami bár elsőre ijesztően hangzik, mégis ha lejövünk, akkor inkább vidámnak tűnik, hiszen itt azért nem egy ilyen zord, sötét átkötőt kell elképzelni, aluljárót, hanem tényleg egy ilyen mai kornak megfelelően dekorált helyszínt, mint egy képzőművészeti alkotás jelenhet meg.
2: És Tíme, a diákokat hogyan toborozták ehhez a képzőművészeti alkotáshoz, illetve mennyi diákkal, hogyan dolgoztak együtt a diákokkal?
4: Úgy gondoltuk, hogy négyen vettünk részt tanárok ebben az egész produkcióban, vagy alkotásban, és hogy mindenkinek legyen két-két segítője. Hát itt könnyű volt dönteni, illetve egy kicsit nehéz is, mert azt néztük, hogy ki az ügyes, ebben könnyű volt, mert sok ügyes diák van, és akkor azt kellett még közülük eldönteni, hogy ki az, akit úgy egész évben láttunk, hogy tényleg lelkiismeretesen dolgozik, aki az órai munkájában, meg az órai szereplésében, odaadásában ott is aktív és lelkiismeretes, azt tudtuk, hogy itt is számíthatunk rá. Persze itt véges volt, mert lettek volna még ötletek, de természetesen akkor két olyan diákot választottam én legalábbis a mondjuk a grafikusok közül, akiknek mondjuk dicséretet is adtam, és az animációson, ott ketten is tanítjuk, Balázs is tanítja, én is, ott ment a vita, mert ugye mind a ketten szerettük volna még plusznak, ő pedig mondta, hogy őket ő tanítja, őket meg ő választotta így ki, de úgy közösen megegyeztünk, hogy igen, ő is jó, persze így többet fel tudtunk volna sorolni, de korlátozott volt a létszám, mert arra is rájöttünk már így az évek során, hogy kevés diákkal sokkal jobban haladunk, mint hogyha sokan vannak.
2: Mennyire örültek ennek a felkérésnek?
4: Igazán nagyon örültünk neki. Először kicsit volt bennünk egy olyan félsz, hogy vajon az évvégi nagy hajtás, osztályozó értekezlet, zárások, minden mellett ezt hogy fogjuk tudni megcsinálni. Múlt héten még szerdán terítéken voltunk, tényleg a képzősök egy része még estig, és ahhoz képest, ugye jöttünk már reggel 9-re, felmértük a terepet, először azt gondoltuk, hogy csak felrajzoljuk, de aztán olyan gyorsan ment így az előzetes tervek alapján, hogy már nekiálltunk festeni is. Így lettünk kész a festéssel tulajdonképpen időben, de hát közben, aki fest vagy alkotással foglalkozik, foglalkozik, az érzi azt, hogy mennyire jó érzés közben elmélyülni benne. Ugye az ötletek születtek, volt egy koncepció, de a diákok is hozzáadták azt, ami nekik eszükbe jutott, hogy még ez így jó lenne hozzá, meg lehetett ebben a stílusban tényleg egy kicsit szabadon mozogni. Örültünk neki, hogy nem kötött, hanem lehetünk benne kreatívabbak, vagy ebben a témában, meg ebben a vonal, vagy kör, folt kultúrában kicsit azért szabadabbak.
2: Balázs, téged hogyan érintett ez a felkérés, és akkor utána fordulok majd a diákokhoz is.
3: Talán amit tényleg ki tudok emelni, az a kötöttsége, hogy ez tényleg egy szabadabb alkotás volt, ahogy már kolléganőm is mondta. Illetőleg mi ebben úgymond szárnyalunk, mert szoktunk minden éven a Miskolci Jegesmedvéknek a csarnokába jeget festjük, festettünk már a Bosban is egy hatalmas falat, úgyhogy mi ezt a terepet úgymond ismerjük és szeretjük, tehát hogy a diákok is minden éven várják, hogy idén milyen projektek lesznek, ahol együtt alkothat tanár és diák, és egy kicsit másfajta közegben vagyunk együtt, nem mint tanár és diák, ahogy említettem, hanem mint akár kollégális viszonyszerű alakul ki egy közös alkotás közben.
2: Veres Orsival, Kis Anna Melindával és Major Gyöngyivel folytatom a beszélgetést. Lányok, Orsi, akkor kérdezlek téged először, hogyan csatlakoztál? Itt tanárnék említették, hogy kiválasztottak titeket. Mit szóltál hozzá, hogy csatlakozhatsz ehhez a produkcióhoz, ehhez a képzőművészeti alkotáshoz?
5: Én igazából örültem neki, mindig lelkes vagyok, mikor ilyen nagyobb volumenű dolgokra kapok felkérés, legyen például szó jégfestésről, aszfalt festésről, stb. Azért nem ez az első ilyen megmozdulása az iskolánknak, hogy nagyobb felületen mutatkozik meg a tehetségünk. Én ezeknek a dolgoknak mindig nagyon szoktam örülni, mert tulajdonképpen szabad kezet kapunk abba, hogy mutatkozik meg az egyéniségünk, a személyiségünk. Azért ez egy hatalmas nagy felület, itt sokan járnak. Én nagyon örültem neki, hogy végre egy nagyobb dolgot is tudtunk mutatni tulajdonképpen a városnak, hogy kik vagyunk mi, hogy viszonyulunk mi a művészethez, és remélem, hogy azért többen is kapnak kedvet ezek után ahhoz, hogy alkotásba kezdjenek.
2: Hogyan vetted ki a részedet, akár

0: Az teljesen leginkább az én ötletem volt, és arra a legbüszkébb is vagyok, hogy ennek részes lehettem, illetve a színvilággal segítettem és kisebb részleteket.
1: Színvilág az hogyan lett kitalálva, miként lett kiválasztva, miért ezek a színek dominálnak?
0: Az eredeti alkotás, ami már évekkel ötletesített, annak a színvilágából szerettünk volna meríteni, illetve célunk volt, hogy ellentétes legyen a két oldal, szóval ahol csak tudtuk, ezt próbáltuk megjeleníteni, hogy ha ez nagyon kék ez az oldal, akkor azt szerettük volna, hogy az emberek viszont felmennek, az az ellentétes szín legyen, de igyekeztünk a kettőt összekapcsolni részletek által.
1: Honnan jött a kéz ötlete, hogy a bejárathoz, úgymond a lépcsőhöz egyfajta utat is mutat, bár én nem szeretnék belemagyarázni semmit, én talán így érzem most, ahogy végigmentem, a kéz ötlete az honnan jött?
0: Igazából az ötlet onnan jött, hogy magának az aluljárónak a bejárata sokkal másabb, mint a másik oldalt, és úgy gondoltuk, hogy végigvezethetni a korláton valami, hogy kicsit dinamikusabb legyen az egész formája, és szintén, hogy kontrasztba álljon a másikkal, ami viszont befelé mutat, egy utat mutat végül is.
1: Az alkotás közben mit éreztél, milyen volt a hangulat, belülről hogyan tudtad magad átadni az alkotásnak?
0: Nagyon jó volt ennyi emberrel dolgozni, és nagyon tetszenek az ilyen kollaborációk, főleg, hogyha az iskola rendezi, szívesen vennék én is jövőben is részt ilyeneken, és tényleg azt tudom mondani, hogy élveztem, nagyon jó volt.
1: Mit szóltok hozzá, hogy úgymond a város részéhez, egy részéhez hozzátettetek valamit, és szépítettétek a várost?
0: Úgy érzem, fontos, amit tettem, és örülök, hogy elmehetnek itt emberek, és nézhetik azt, amit alkottunk.
1: Orsi, te ezt hogyan látod? Neked ez mit jelent, hogy a város egy részéhez úgymond hozzáadtok?
2: Szerintem ez az érzékenyítés. Azért a mai világban nagyon szükség van arra, hogy az ember tényleg face-to-face legyen a művészettel, és valamilyen érzést mindenki, ki átmegy rajta, megáll egy festményt, és elgondolkozik, ez vajon mit ábrázolt, ez vajon honnan jöhetett neki. Már elindul egy gondolatiság, már elindul egy érzés, egy gondolat, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy egy ilyen dolog megmozdítsa az embereket, hogy érzéseket váltson ki. Erre nagyon szükség volt már itt is, és máshol is szükség lenne már rá.
1: És Gyöngyi, még hozzád fordulok ide, te hogyan vetted ki a részedet az alkotásból, milyen szereped volt, milyen ötleteket hoztál?
3: Leginkább Annával dolgoztam, én is hátul a tervezésben segítettem, felületeket festettem, de a későbbi napokon itt bent is dolgoztam, javítottam hibákat, meg töltöttem ki a színeket, a kontúrokat is, úgyhogy kicsit mindenből kivéve elől.
1: És mit szólsz, ahogy a téma ez kialakult, te esetleg mit tettél hozzá, vagy mi az a felület, ami konkrétan a tiéd volt, amit te készítettél, az miről szól?
3: Úgy nagyjából mindenbe belenyúltam egy kicsit, teljesen semmit nem mondanék az enyémnek. A többiekkel dolgoztunk együtt, és abba vettem részt.
1: És milyen volt a munka, hogyan tudtál az alkotásba belemerülni?
3: Nehéz volt, szokatlan volt, nem vagyok annyira jó festésben, de itt valamennyire könnyebb volt. Viszont az egyenes vonalhúzás ez nehéz volt, de együttműködéssel meg lehetett mindent oldani.
1: Benned az milyen érzést vált ki, vagy mit gondolsz arról, hogy te is hozzátettél így a város képéhez egy ilyen alkotással? Erről mit gondolsz?
3: Nagyon meglepődtem, de megtisztelő, hogy részt vettem benne.
1: És a munkafolyamat az hogyan nézett ki, hogyan képzeljük el, tíme, miként alakult ki ez az egész aluljáró?
4: Igen, gyorsan történt a tervezés, mivel gyorsan ment a felkérés is, és aztán pedig a kivitelezés is. Tulajdonképpen kollégám Balázs volt az, aki még otthon az osztályozó, meg mindenféle vizsgák után még nekiült, és akkor csinált egy nagyon gyors tervet, hogy mi is legyen, illetve még az Ubás Dani kollégánk készített még egyet, hogy kezdjük el, hogy induljunk, és akkor ceruzával gyorsan felvázoltuk, és ahogy mondtam is, hogy azzal gyorsan készen lettünk, innentől kezdve már viszonylag szabadság volt a gyerekeknek és nekünk is, hogy az adott színek, amik hát meghatározóak voltak, meg meghatározottak is voltak, de azokból hogyan tudunk egy alkotást létrehozni. Először felvázoltuk, igen, ceruzával, kimértük, utána rájöttünk, hogy köröket nem tudunk olyan szabályosan mégsem létrehozni, mint ahogy ezt elterveztük, úgyhogy gyorsan még elszaladtunk körzőért, akkor a körzővel újra gondoltuk az egészet, illetve hát különféle otthoni eszközöket is hoztunk, mert lehetett a körzőt kinyitni, úgyhogy már fedővel is dolgoztunk az utolsó napokban, mert ugye az, hogy felrajzoljuk ceruzával, az egy dolog, de utána a falnak a felülete, illetve az ecsetnek a szétnyíló kis szálai, azok tulajdonképpen felülírják azt a vonalat, úgyhogy még kimente, természetesen nagyon nehéz úgy tartani az ecsetet, még akár egy vászton is, hogy az pontosan egyenes legyen, nem hogy egy ilyen viszonylag rücskösebb felületen, természetesen azért jól le volt ez alapozva, de azért mégsem egy papír a felülete, ahol nem csúcs.

0: úszik meg mondjuk a festék is akár, vagy csorog, és akkor kértünk még utólag javító festéket, amivel ezeket a hibákat, illetve hogy a kontúrok azok pontosan egyformák, illetve egyenesek legyenek, azokat ki tudjuk javítani.
1: Balázs, iskola részéről mit szóltok, hogy erre felkértek titeket, hogy egy ilyen alkotással a városképét alakíthatjátok?
2: Az iskola mindig nagyon örül az ilyen megkereséseknek, tehát támogat minket ebben, hogy szerepeljünk, illetve úgy alkossunk, hogy ne csak ők lássák, ne csak az iskola lássa, ne csak otthon a család, amit a diákok alkothatnak, hanem tényleg a város is megtapasztalja. Úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy az iskola minden ilyen projektbe nagyon örül, és támogat minket, hogy részt vegyünk benne. Meg is sugom, hogy lesznek még a közeljövőben ilyen projektjeink. Illetőleg nem mondtuk a két kollégának a nevét, csak az egyiknek még, akik segítettek nekünk ebben a létrehozásában. Az egyik Zubács Dániel, a másik pedig Ostorházi Erika, tehát így volt a négyfős tanári csapat, és mindenképp még a már emlegetett első alkotás, amit ugye újra létre kellett hozni. Ebben nem csak mi vettünk részt, hanem ugye éppen most is alkotó Gregovszki Gábor is itt van, úgyhogy még ezt mindenképp el szerettem volna mondani.
1: És miért jelentős, vagy miért hasznos, ha fogalmazhatunk így, akár a város részéről tekintve, hogy mondjuk egy aluljáró egy ilyen szép alkotással fel van díszítve, fel van öltöztetve?
2: Mondhatni, hogy a tapasztalatok is azt mutatják, hogy egy nem teljesen sima fal, nem egy teljesen hófehér, vagy egy évek óta piszkosan álló fal, talán hívogató parongálóknak, mint egy olyan fal, vagy egy olyan helyszín, ami valóban kreativitás kelt. Illetve, ha nem a rongálók szemszögéből nézzük, hiszen azért csak többen vannak a városnak ezen emberei, akkor mégis jó érzés kelt bennük, hogy végigjönnek, gondolkodnak, nézegetik, mi mit jelent, belemagyaráznak. Itt az ábrázolásmód is egy olyan, hogy mindenki más láthat bele ebbe a formákba. Mi is sokat beszélgettünk menet közben erről, illetve ahogy jöttek a járók elők alkotás közben, nagyon sokan megdicsérték, nagyon sok jó szót hallottunk. Volt egy kisfiú, aki a nagyapájával jött, és ő például azt mondta, hát illetve nem is ő, a nagyapa mesélte el, hogy a gyermek, mikor annó lekerült az első festmény innen a bejáratáról az aluljárónak, akkor azt mondta, hogy többet nem is lesz ide kedve lejönni, és most újra lesz kedve lejönni, úgyhogy nagyon, nagyon örülnek az itt lakók is. Tényleg annyian mondták, annyi biztató szót hallottunk, hogy meg is lepődtünk, hogy milyen közvetlenek itt az emberek.
3: Kedves hallgatóink, közösségi összefogással újult meg a Jókai aluljáró Miskolcon. Civil és önkormányzati összefogásnak köszönhetően újult meg az aluljáró fal festménye, mely a belváros egyik forgalmas, gyalogos útvonalán teszi színesebbé és barátságosabbá. A falfestmény helyreállítására azt követően került sor, hogy a korábbi alkotást egy felújítás során véletlenül lefestették. A festmény elkészítésében pedig a Miskolci Balázs Győző Református Gimnázium 11. és 13. évfolyamos diákjai vállaltak szerepet. A megújult falfestmény nem csak megszépíti a város környezetét, hanem a miskolci fiatalok kreativitását és tehetségét is bemutatja. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, 6. alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu országosan is egyedülálló szemléletformáló élménynapja, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntartatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bebizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezettudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A Makukáció különlegessége, hogy a hulladékgazdálkodás témáját nem csupán bemutatja, hanem interaktív élményeken keresztül teszi kézzel foghatóvá a gyerekeknek. A Mirehu Nonprofit Kft. Számára külön öröm és elismerés, hogy évről évre olyan neves szakmai partnerek és kiállítók csatlakoznak a rendezvényhez, akik saját területükön országosan is meghatározó szerepet töltenek be. Sütő Dávid Pellé összeállítása következik.
2: Ladányi Rolanddal, a Mirehu ügyvezetőjével kezdem az összeállítást itt a Makukációról a helyszínen. Milyen múltra tekint vissza a Makukáció, és milyen ötlet alapján indult el?
3: Hát 6. alkalommal rendezzük meg a Makukációt, de nyári rendezvényként ebből ez az 5. alkalom. Hát a történelem oda nyúlik vissza, hogy elkezdtük kutatni a miskolci hulladékgazdálkodás szemétszállításnak a történetét, és ez pont a 145. évben jutottunk el oda, hogy akkor eszméltünk, hogy úristen, itt a múltban nagyon komoly dolgok voltak, és hát megrendeztük november 24-én, ez az, az időpont, amikor akkor az első rendelt hatályba lépett, amit mi Makuka napnak neveztünk el, és akkor azt mondtuk, hogy akkor innen szeretnénk egy ilyen közösségi élményt, egy edukációs programot, egy élménynapot itt a gyermekeknek létrehozni. És hát ez meg is történt akkor, de szembesültünk vele, hogy azért november végén az időjárás az már nem olyan kellemes, és azért van elég komoly kockázatokat tud magában hordozni. És akkor hoztunk egy döntést, hogy ez jó, de ezt inkább tegyük át nyárra, és akkor így a nyári színidő megkezdés előtt, itt a tanév utolsó hetén, akkor rendezzük meg, és innen lett a Makukáció is. Előtte Makuka napként ment a legelső alkalommal, és így lett Makukáció a vakációból már. Ugye ilyenkor már jó az idő, ilyenkor már nem kell az iskolára koncentrálni, mindenki felszabadultabb, és hát így nekünk is könnyebb dolgunk van, amikor edukálunk, mert tényleg csak ide kell, hogy figyeljenek már a gyerekek.
2: Mi zajlik ma? Milyen programok vannak, milyen állomásokkal várják a gyermekeket?
3: Hát azon, hogy egyedülálló az országban maga az esemény. Minden jelentősebb foglalkoztató, aki hulladékgazdálkodással, fenntarthatósággal foglalkozik, az itt van nálunk, és itt a gyermekek állomásról állomásra, egy akadályverseny szerűen járják végig a különböző programokat, ahol egyrészt van edukáció, másrészt pedig versenyeznek is egymással, pontokat tudnak gyűjteni, és hát a végén majd ki fog alakulni egy sorrend.
2: Kik érkeztek, társ szervezetek, ha meg lehet kérdezni egyet-kettőt, kikkel vannak itt az állomások?
3: Hát aki ismertebb a MOHU, mint konceszor, aki az országban a hulladékgazdálkodás koordinálja, ők vannak egy komoly standdal, de itt van a tiszai petkupások, a műhelyel, ahol ártéri hulladékból gyártanak különböző kis apró termékeket, kulcstartót, vagy akár fésült vonalzót, bármit is, azt itt el tudják készíteni. Ökojátékok, aki a legnagyobb versenyrészt adja a napból, hát nagyon sokan vagyunk, szerencsére, és nagyon széles a paletta is, tehát hogy tényleg sokszínű, sokféle játékkal, tehát nem egycsíkú, és ez adja ennek a szépségét is, hogy így a gyermekeknek ez tényleg egy izgalmas, élményekkel teli nap tud lenni.
2: Hány csapat érkezett itt? Hogyan képzeljük el ezt a versenyt? Mi lesz a nap végére majd?
3: Minket most a 150 éves láz tart izgalomban, mert ugye a 150 éves, ez a Makuka év fut jelenleg, és emiatt azt szerettük volna, hogy 300 gyermek legyen itt nálunk, tehát az 250, innen jön a kapocs, tehát 300 gyerek vonul itt csapatokra a szétbontva állomásról, ez az eddigi legmagasabb szám egyébként, tehát, de ez ezzel függ össze, általában jellemzően 250 körül szoktunk lenni, így az elmúlt események során, de most ezt a 300 fős létszámot sikerült elérnünk.
2: Mi a célja a rendezvénynek?
3: Hát a célja alapvetően ez a környezetvédelmi edukáció, szemléletformálás. Azt valljuk és hiszük, hogy fiatalkorban ezeket az attitűdöket, ezeket a szokásokat sokkal könnyebb kialakítani, és igazából ez is ennek a része. Tehát nálunk rendszeresen vannak edukációs programok, kázi minden nap jönnek hozzánk iskolai csoportok. Ez egy ilyen élménynap, ahol nagyobb tömegeket tudunk megszólítani, de az üzenete ugyanaz. figyeljünk a környezetünkre, és ez a legfontosabb, és hogy ha a hulladékos oldalról nézem, hogy tekintsünk egy kicsikét másképp már a hulladékra is. Tehát sokkal inkább erőforrásként, alapanyagként kell, hogy kezeljük, nem pedig egy olyan dolog, amit eldobunk, mert nincsen már rá szükség.
2: Hogyan zárul majd a nap? Mi lesz a nap zárása?
3: Hát a nap zárása a hagyományoknak megfelelően egy alma koncerttel fog zárulni, tehát egy koncert élmény a végén, amikor már elszabadulnak az indulatok, és a táncé a főszerep.
2: Nagy Edit Zitával, az Avastetői Általános Iskola egyik pedagógusával beszélgetek. Honnan érkeztek, bár azt a bemutatásra félig meddig elárultam, mennyien és honnan érkeztek, honnan hallottak a rendezvényről?
4: Az Avastető iskolából érkeztünk két osztállyal, két negyedikes osztállyal, a 4x1-el és a 4x2-vel és 32-en jöttünk.
2: Mennyire rendszeres visszajárók, honnan hallottak erről a makukáció rendezvényről?
4: Többször is voltunk már, tavaly csak a rövid programon voltunk a félnaposon, a másik felünk volt az egésznaposon is, de már egy pár éve is. Nagyon szívesen járunk vissza, a gyerekek szívesen jönnek. Benne az iskolában is gyakran foglalkozunk ezzel a témával.
2: Miért látja fontosnak, jelentősnek, miért jó, milyen a hangulata ennek a programnak?
4: Nagyon jó hangulatúnak látom, vidáman, jókedvűen, mindenféle érdekes feladattal, nagyon jól érzik magukat, azt mondták, hogy ez egy chilles nap.
2: Mi a feladat itt, ha jól látom, itt csapatokban vannak, versenyeznek, és mit kell itt teljesíteni a diákoknak, esetleg önöknek, pedagógusoknak?
4: Most egy akadályversenyben veszünk részt, megyünk állomásról állomásra, mindenféle válogatási, dobálós, kosárlabdás, szerencsekerékforgatás, mindenféle feladattal.
2: Hogyan látja a mai fiatalok, mennyire felkészültek az iskolába, mennyire foglalkoznak ezzel a témával, a fenntarthatósági témával, a környezetvédelemmel?
4: Én szerencsére azt mondhatom, hogy mi nagyon sokat foglalkozunk vele, és a gyerekeket nagyon érdekli. Rengeteg feladatot oldunk meg a Wordwall applikáción keresztül is, de készítünk mindenféle hulladékból különféle tárgyakat, szeretik ezt csinálni.
2: Most itt milyen a tudás a fiataloknak? Gondolom ez is egyfajta felmérés. Mit tapasztal, mennyire ügyesek?
4: Szerintem nagyon ügyesek, főleg azért, mert szívesen is csinálják. Ügyesek a feladatok, nagyon jók, ők megélvezik az egészet.
2: Van-e olyan feladat, nem tudom, hogy hány állomáson mentek végig, amit esetleg kiemel, amivel még nem találkoztak, és hogy esetleg be lehet építeni akár a tanrendbe is?
4: Sokfélét csináltunk, tehát az ilyen puzzle és hasonló feladatokat, igen. Nyilván az, ami nem megvalósítható az iskolában, ezek a szétválogatós feladatok, ahol a műanyag és fémkupakokat és ezeket a dolgokat, még berendezésekkel olyat nem tudunk csinálni, de nagyon tetszettek ezek a kerékpáros, meg kézi hajtású dolgok is. Nagyon jó feladatok.
2: Plusz tudást hogyan látja, kapnak itt esetleg a fiatalok, vagy már mindezzel rendelkeznek?
4: Nem, azért még attól távol állunk, hogy mindennel rendelkezünk, nagyon sok új ismerettel találkoztunk, nagy érdeklődéssel figyelték, és örültem neki, hogy most nem régen voltunk pont egy üvegmúzeumban, és már onnan is nagyon sok ismeretet hoztunk, és szerintem itt is rengeteg újat tanultunk.
2: Kovács Tiborral, az Ökojáték program vezetőjével folytatom az összeállítást. Hogyan, miként csatlakoztak a Mirehu-nak a makukációjához? Hát ha jól tudom, szinte minden alkalommal itt vannak.
5: Szeretettel üdvözlök mindenkit. Igen, sok a gyára vagyunk itt, nem tudom megmondani számosan, talán a 7.-8. alkalommal is. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és mint szakmai lebonyolítók vagyunk jelen egy játékprogrammal, egy vetélkedővel.
2: Mit hoztak ide a fiataloknak, a gyerekeknek a mai eseményre? Milyen programokkal várják őket? Úgy látom, hogy számos állomás van.
5: Igen, 5 állomással készültünk, ami egy vetélkedő, ilyen körforgó színpadszerűen működik a 10 csapattal. Tehát 10 csapat érkezett ugye a rendezvényre, ők szétlettek a csapatok szedve 2 5-fős csoportra, és az 5-fős csoportok 9-től 11-ig, illetve 11-től 13 óráig vetélkednek nálunk. Összesen 15 játékon és 5 teszten, tehát elég komoly szakmai kérdések is felvetőnek, persze játékos és élményszerű program, és az a lényeg, hogy élményszerű tanulás.
2: Milyen játékokkal készültek, milyenek ezek a játékok?
5: Ugye könnyebb lenne, ha látnák a rádiónézők, de nem látják. Tehát ezek a játékok mind kézzel készült, fából, javarészt fából készült játékok. Viszonylag modern dolgokról beszélünk, tehát nem kasos körforgóról. Itt mindegyik játék valami kompetenciát, kulcskompetenciát fejleszt. Játék, vannak ügyességi játékok, logikai játékok, memóriatáblák, kétkéz koordinációs játékok, vannak olyanok, amelyek csapatmunkát, ami mögöttünk van, az is egy olyan játék, ahol 4 gyermeknek kell egy feladatot megoldani együtt, és ha nem választanak főnököt, illetve nem csinálnak tervet, akkor egy nagyon keserves játék. Egyébként meg egy nagyon szórakoztató ügyességi játék, amikor ráéreznek, már jól megy. Hoztam óriás csúzlit, hoztam egy mágneses hulladékválogató művet, veszélyeztetett állatok élőhelye, illetve felismerése, gyógynövényekkel kapcsolatos játékot hoztunk. A tudatos vásárlásnál, hogy a bevásárlás után mit hova teszünk, a hűtőbe, spájzba, hoztam komposztálással kapcsolatos játékot, a lakásba az energia megőrzésnek a játékát, ezek mágneses játékok, de ez mindegy kézzel festett, nagyméretű fajátékok.
2: És mit tapasztalnak, milyen a fiatalok tudása, milyen tudással rendelkeznek, illetve milyen pluszt kaphatnak itt?
5: Ugye el vagyunk kényeztetve, mert ezek a csapatok válogató csapatok, hiszen egy hosszú vetélkedő, egy tanulmányi versenynek a 10 legjobb helyezettjével vagyunk itt. Változó tudások egyébként, vannak akik elméleti tudással rendelkeznek, gyakorlatival nem annyira. Ugye az életkorból adódóan vannak még kis suták, vannak ügyesebbek, tehát teljesen változatos, alapvetően felkészült gyerekekről beszélek. És ugye a hosszú távú tapasztalatunk meg az, vagy a rég múltra visszatekintünk, szóval ez a program 2010 óta működik, tehát már bő 15-16 évnyi rutin van a környezeti nevelés témakörben, több ezer rendezvényen vagyunk már túl. Az látszik, hogy a gyerekek azért jobban képben vannak, mint a szülők.
2: És milyen plusz kaphatnak még itt esetleg azon túl, amit tudnak itt ezeken az állomásokon?
5: Elsősorban élmény, tehát mi azt valljuk, hogy az élmény alapú tanulás a leghatékonyabb és a legmélyebben bevésődő tanulási forma, amikor a gyerek nem egy száraz tananyagot próbál elsajátítani, hanem valami élményt kap mellé. Itt megtanuljuk megint egy olyan játék, mert tanulunk, amely egy hatalmas nagy csúszdé, ahol kukákra lövöldözünk velük azonos színű labdákkal. Itt nem biztos, játszva tanulja meg, hogy nem mindegy, hogy mit hova, mert nem kap érte pontot, hanem a labda nem a megfelelő kukába ment. Persze, és így a színeknek nincs is jelentősége, azt kell neki megértenie, hogyha mindenek megvan a helye. A szemetet a hulladéktól azt különbözteti meg, hogy a szemét az elveszik, a hulladék pedig ott megvan az esély arra, hogy újra életre keljen, és egy újra hasznosítás, vagy újra felhasználás, vagy legrosszabb esetben energetikai hasznosítás után, tehát elégetés után valami haszna legyen még annak a hulladékra, nem pedig egy domba eltemetve végzi.
2: Román de Rolanddal, a Miskolci Egyetem tudományos segédmunkatársával folytatom az összeállítást, hiszen a Miskolci Egyetem műszaki föld- és környezettudományi karának az állomásával érkezett ki ide a makukációra. Honnan a kapcsolat, miért jönnek szinte? Rendszeresen, ha jól tudom, mindig találkozunk.
6: Igen, a Mirehuj és a Miskolci Egyetem, és azon belül is a Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápol egyébként a helyi hulladékkezelővel, mert nem csak mint szemléletformálás, hanem mint szoros partnerséget alakítottunk ki. Ugye az egyetemünk Műszaki Föld- és Környezettudományi Karán belül rengeteget foglalkozunk egyébként a hulladék gazdálkodással is, és hát most már egyre jobban megyünk bele például a városi bányászatba, tehát a másodnyersanyagok kinyerésével, és éppen ezért ugye elhoztuk mi is ide azokat a szeparációs berendezéseinket, amivel a gyerekek játékos formában tudnak megismerkedni azzal, hogy bizony a hulladékban mennyi nyersanyag és potenciális nyersanyag forrás van.
2: Mivel készültek a mai napra a fiataloknak, mikkel érkeztek, milyen programokkal?
6: Tehát ezek a szeparációs berendezések megmutatják, hogy mennyire egyszerű egyébként bizonyos nyersanyagokat vagy hulladékfajtákat szétválasztani, akár méret szerint, akár anyagtulajdonság szerint. Persze készültünk, mert hogy ne csak a hulladék gazdálkodást népszerűsítjük egy kicsit, ugye Műszaki Föld- és Környezettudományi Kart is, és a többi társtudományterületet is népszerűsítjük, hoztunk ide 3D nyomtatott térképet, hogy egy kicsit jobban megismerkedjenek a bükkel, és azzal a helyel, ahol ugye laknak, vagy azokkal a nyersanyagokkal, amiket még ásványformában lehet egyébként megmutatni a kicsiknek, hogy bizony mondjuk a hematitből vasat tudunk kiszedni, kalkopiritből rezet, a kvarchomok az üveggyártáshoz nagyon-nagyon fontos alapanyag, és ezeket az alapanyagokat ugye másod nyersanyagokkal tudjuk majd később helyettesíteni, amit a hulladékból tudunk egyébként kinyerni.
2: Hogyan látják, milyen tudással, milyen tapasztalattal rendelkeznek a gyermekek, illetve tudnak-e önök újat adni nekik?
6: Azt kell, hogy mondjam, hogy a digitális társadalomban nagyon nehéz felvenni a versenyt, de azt látom, hogy egyre jobban szélesedik a gyerekeknek a látóköre, egyre jobban éheznek egyébként néha a tudásra, és nagyon-nagyon fogékonyak is. Hogyha azt látják, hogy igen, azt szívelékkel próbálják továbbadni, nagyon érdekes módon tálalni, akkor az megmarad egyébként az emberekbe, és bizony az, hogy egy kicsit környezettudatosabb, egy kicsit zöldebbek legyenek a gyerekek, ahhoz elengedhetetlenek ezek a szemléletformáló napok.
2: Géber Liliana Dórával folytatom az összeállítást. Honnan és mennyien érkeztetek a csapattal?
7: A Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolából az 5. évfolyam jött, 2 osztály, ások és bések. A bések 21 fővel érkeztek, az ások pedig 13 fővel.
2: Hány állomáson voltatok eddig, hogy érzitek magatokat, milyen a hangulat?
7: Nagyon jó, arra már nem emlékszem, hogy hány állomáson voltunk. Voltunk már itt az okójátékoknál, meg voltunk a jogoknál, meg kézműveskedtünk.
2: Mi tetszik a legjobban, vagy mi tetszett eddig a legjobban a játékok az állomások közül? Mi az, ami nagyon megmarad?
7: Kézműves.
2: Mit csináltatok a kézműveskedésnél?
7: Ilyen amulett-szerűséget készítettünk gyöngyökből, és ilyen gimkapocsra fűztük fel.
2: Mit tanultok itt játékosan, milyen tudást kaptok esetleg?
7: Igazából nekem az jött le belőle, hogy ugye nem szabad szemetelni, és a szelektív hulladékgyűjtés maradt meg még így nagyon.
2: Király Judittal, a Fazekas utcai általános iskola és művészeti iskola pedagógusával beszélgetek. Talán a bemutatkozásban már elárultam. Honnan jöttek, honnan hallottak a rendezvényen, illetve mennyien érkeztek?
8: Egy osztály jött, 21 harmadikos gyerekkel jöttünk, meghirdette a Mirehu ezt a rendezvényt, de voltunk már egyébként is náluk, tehát elég sűrű programot bonyolítanak le, és ők is voltak kint nálunk a fenntarthatóság kapcsán. Hát nagyon fontosnak tartjuk, hogy játékos keretek között élményszeren tanuljanak erről a gyerekek.
2: Milyen a hangulat? Mit tapasztalnak a csapat eddig? Hogyan szerepel?
8: A hangulat rendkívül jó, nagyon-nagyon jó a szervezés, a gyerekek nagyon ügyesek, és nagyon élvezzük velük együtt.
2: Hogyan látja, milyen feladatok vannak, milyen pluszt tanulhatnak itt a diákok?
8: Nagyon sok plusz tanulhatnak, annál is inkább, mivel környezetismert óránk egy darabban harmadik osztálytól, ami rendkívül kevés. Itt rengeteg új ismerettel találkoznak, vannak, amit tudnak, vannak, miről most hallanak, és majd tovább gondolásra érdemes lesz.
2: Mekkora a tudásuk az itt adott témákról?
8: Nagyon sok információval rendelkeznek, mert ugye tévét néznek, hallgatnak, iskolában beszélünk róla, fenntartható fejlődéssel foglalkozunk, tehát sok mindenről tudnak. Életkorukból fakadóan azért vannak ismeretek, amiket nem tudnak, de majd megtanulják. Utána járunk, megbeszéljük, felkelti az érdeklődésüket.
2: Hétköznapok során ezt a tudást a kicsik hogyan, miként tudják hasznosítani, nem tudom, esetleg szülőknek, vagy akár önöknek átadnak-e valamit, hogyan látják, akár az iskolai élet során mennyire használják ezeket a tudásokat.
8: Hát mindenképpen fontos energiatakarékosság szempontjából, fontos az, hogy minél kevesebb műanyagot használjanak, tehát nem használunk eldobható műanyagpalackokat, hanem mindenkinek saját palackja van, utána töltjük, nem a büfében vesszük meg naponta 3-szor az innivalót, tehát ezek szerintem nagyon fontosak.
2: Macsiné pásztor Vivien Annával, pedagógussal folytatom az összeállítást. Honnan érkeztek, mely intézményből, illetve mennyien jöttek a mai rendezvényre, a makukációra?
9: A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskolából jöttünk, 2 osztállyal, a második A, második C, 26-30 fős létszámmal jöttünk, ugye vannak hiányzók, és nagyon vártuk már ezt a napot, mert szerintem fontos az, hogy mi vesz bennünket körül, a gyerekek lássák, hogy hogyan kell ezt csinálni, hogy újra hasznosítunk, nem, hogy kell, mint kell, és szerintem nagyon fontos, hogy tudjanak dolgokat a szelektív hulladékgyűjtésről, meg magáról, erről az egészről, hogy a környezetünkre nagyon kell vigyázni, mert ebben élünk.
2: Mi volt az, ami a gyerekeknek itt a különböző állomások közül a legjobban tetszett, vagy akár pedagógusként önnek nagyon tetszett?
9: Nagyon élvezik egyébként a feladatokat, ugye állomásról állomásra haladtunk, nagyon sok változatos feladatot láthattunk, még mi is pedagógus szemmel, amit úgy jó lenne elvinni az iskolába és kipróbálni, de ugye most itt mindenre volt lehetőségük, és nagyon változatos programokkal fogadtak bennünket itt a Mirehuba, úgyhogy le a kalappal a szervezőkkel, meg a rengeteg segítővel. Szerintem ez egy fantasztikus nap.
2: Hogyan látja, milyen a tudása a gyerekeknek, illetve itt milyen pluszt kaphattak?
9: Rengeteg plusz kaphatnak, azonban az hagy emeljen már ki, hogy évek óta az első és második osztályban nincs környezetóra, és azért nagy hiányát érezzük annak, hogy a gyerekek nincsenek eléggé felkészülve, bár nagyon sok kollégám, én magam is, bár egy matek óra keretében, vagy egy magyar óra keretében megpróbálunk az újrahasznosításról beszélni, azonban jó lenne, hogyha hallgatófülekre találnánk, és a környezetet visszahoznák, nem egy órában, hanem legalább heti két órában, mert nagyon fontos, hogy a környezetünkről többet tudjunk.
1: Kedves hallgatóink, hatodik alkalommal várta a gyerekeket a Mirehu országosan is egyedülálló szemléletformáló élménynapja, a Makukáció. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek játékos élményalapú programokon keresztül ismerkedjenek meg a hulladékgazdálkodás, az újrahasználat és a fenntartatóság legfontosabb kérdéseivel. A rendezvényen idén pontosan 300 gyermek és kísérő vett részt, mely ismét bebizonyította, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az olyan programok iránt, melyek a környezet tudatos szemléletformálást élményszerű módon teszik elérhetővé a fiatal generáció számára. A Makukáció különlegessége, hogy a hulladékgazdálkodás témáját nem csupán bemutatja, hanem interaktív élményeken keresztül teszi kézzel foghatóvá a gyerekeknek. A Mirehu Nonprofit Kft. Számára külön öröm és elismerés, hogy évről évre olyan neves szakmai partnerek és kiállítók csatlakoznak a rendezvényhez, akik saját területükön országosan is meghatározó szerepet töltenek be. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Az elsőnél azt számíthatják ki, hogy az általuk elvárt majdani havi pénztári nyugdíjjáradékhoz mennyit kellene havonta befizetniük. A második lehetőségnél pedig azt adhatják meg, hogy jelenleg havonta mekkora összeget kívánnak pénztárukba befizetni. Ez alapján a program kiszámítja, hogy mekkora összegű lesz nyugdíjba vonuláskor a teljes megtakarításuk, illetve a havi egyéni nyugdíjkiegészítésük. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2%-ában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6%-os javulást jelent. Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is. Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, a reklámújságok, a szórólapok, valamint a rádióban, a televízióban és az interneten megjelenő reklámok. A vizsgálatok a közösségi média felületeket is érintik. A tanév végét követően júniustól augusztusig tart a matrica vásárlási főszezon. Tavaly, amint egy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek, írja a Pénzcentrum. A nyáron értékesített matricák több mint 50%-át a 10 napos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mint egy 59%-a külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is, csak hogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút útdíj üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után. Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése. A hőség miatt megerősített készenléti szolgálatok működnek a közlekedési társaságoknál, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint a cél, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban be tudjanak avatkozni. A másodfokú hőségriasztás idején az ország egész területén a MÁV és a GYESEV több állomáson ingyenes ivóvizet biztosít.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Szeredás együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Szeredás Együttes legfontosabb küldetése néphagyományaink kutatása, hóvása, valamint feldolgozása és bemutatása annak érdekében, hogy a ma ember is átélhesse ezen ősi tradíciók évszázadok alatt kikristályosodott eszmélységét és jelentéstartalmát.

Reiter, Reiter, uns war o schaffe hier Laszlo, bevan fogva. Vasat, vasat a kutyára, jobb kezire, bal lábára. Fehér Anna meghallotta,

itatura, bátyám pedig akasztó.

Szüzességemet elvetted, bátyámnak fejét vetetted.